0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 6-án csütörtökön. Ismét aggasztó adatok érkeztek a lakosok anyagi helyzetéről. A családok egy része ugyanis egyáltalán nem rendelkezik megtakarításokkal. És amíg Szlovákia az egyre romló gazdasági helyzet hatásaival küszködik, addig Magyarországon az aszály okozta energiakrízis árnyékában ismét lendületet vett a Dunai vízlépcsők szükségességéről szóló vita. A közéleti párbeszédből azonban az átalakítás alatt álló közmédia házatájáról érkező hírek is kanyarítanak maguknak egy szeletet. Az előttünk álló 3 órában erről is szólunk majd. A mai reggeli hangmérnöke Zsabka Levente, a hírszerkesztő pedig Kazsik Viktória. Most neki adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Új országos melegrekord született Szlovákiában, Garamkövesden 41,4 Celsius fokot mértek tegnap. Új hajózási útvonalról állapodott meg Irán és Omán a Hormuzi szorosban. Füllet meleg idő várható, a hőmérséklet ma is elérheti a 41 Celsius fokot. Következnek a részletek. Tegnap délután megdőlt az abszolút országos melegrekord, az érsekújvári Garamkövesden 41,4 Celsius fokot mértek, erősítette meg Ivan Garcsár, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet szóvivője. Hozzátette, előzetes adatról van szó, a mérést utólag még hitelesítik. Az előző rekordot szintén ebben a délszlovákiai faluban mérték június 30-án, akkor 41,3 Celsius fok volt Garamkövesden. Más meteorológiai állomásokon és meghaladta a hőmérséklet a 41 Celsius fokot, az érsekújvári járásban Muzslán 41,2 fokot, a nagykörtösi járásbeli Alsópalojtán pedig 41,1 fokot regisztráltak a meteorológusok. Összesen 26 mérőállomáson emelkedett legalább 40 Celsius fokig a levegő hőmérséklete. A belügyminisztérium visszautasította az ellenzéki progresszív Szlovákia állításait, amelyek szerint orosz gyártmányú közúti megfigyelőrendszert telepítenének Szlovákiában, és az hozzáférést biztosítana a minisztérium adatbázisaihoz. A tárca szerint az állításokra nincs bizonyíték, a használt berendezés pedig nem orosz gyártású, és zárt kommunikációs rendszerben működik külső hozzáférés nélkül. A minisztérium közölte, folytatják az automatikus közlekedési szabály sértés felismerő rendszer bevezetését, amelynek célja a bírságolási folyamat digitalizálása. Az ellenzéki párt korábban biztonsági kockázatokat emlegetett a kamerarendszer miatt. Szlovákia rendkívüli szárazság ellenére is teljesíti nemzetközi kötelezettségeit és továbbra is biztosítja Magyarország számára a hágai döntésben rögzített másodpercenkénti 400 köbméter vízmennyiséget, közölte Tomás Tarab, a környezetvédelmi miniszter. Hozzátette, hogy a Duna alacsony vízállása miatt mindkét ország nehéz helyzetben van, de Szlovákia nem csökkenti a Magyarországra jutó vízmennyiségét. A miniszter cáfolta azokat az állításokat is, amelyek szerint a bősi vízerőmű áramtermelése miatt tartanák vissza a vizet. Elmondása szerint az erőmű jelenleg is csak a szükséges mértékben működik, és ha javul a helyzet, Szlovákia kész további vízmennyiséget is átengedni. Irán és Omán megállapodott egy új hajózási útvonal kialakításáról a stratégiai fontosságú Hormuzi szorosban, és előkészítik annak közös irányítását, közölte az iráni külügyminisztérium. Teherán szerint a felek már egyeztették az útvonal földrajzi koordinátáit, a végleges megállapodás előkészítése pedig folyamatban van. Irán ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az egyesség önmagában nem garantálja a zavartalan hajózást, mert a térség biztonságát továbbra is veszélyeztethetik az Amerikai Egyesült Államok lépései. A Hormuzi szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala, amelyen korábban a globális olaj- és gázszállítás jelentős része haladt át. A Magyarországgyűlés jövő kedden, augusztus 11-én választhat új köztársasági elnököt, derül ki a parlament honlapján közzétett dokumentumból. Az erről szóló javaslatot Magyar Péter magyar kormányfő és további 42 kormánypárti képviselő írta alá. A magyar alkotmány szerint az új államfőt az előző elnök mandátumának megszűnésétől számított 30 napon belül kell megválasztani. A Tisza egyelőre nem nevezte meg jelöltjét, a frakció erről a következő napokban tárgyal. A Fidesz szerint azonban a választás alkotmányjogi szempontból érvénytelen lenne, mert álláspontja szerint Sulyog Tamás továbbra is legitim módon tölti be az államfői tisztséget.
0: Időjárás.
2: Napsütéses derült égbolt lesz ma jellemző, délután már megnövekedhet a felhőzet, elszórtan záporok vagy viharok is kialakulhatnak. Füllet, meleg idő várható, a hőmérséklet ma is elérheti a 41 Celsius fokot, az ország egész területén hőségriadó van érvényben, legkevesebb 32 fokot mérhetünk ma, a légmozgás többnyire gyenge marad, helyenként felélénkülhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Rimaszombatban a Kassai úton a Shell töltőállomás után Tornalja felé. Fennakadást egyelőre nem jelentenek. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Csigárdi Lászlóval.
1: A Ferencváros az Üllői úton 13 ezer néző előtt 1-0-ra nyert a lengyel Zabrze ellen, a labdarúgó Európa Liga harmadik selejtező körének első mérkőzésén. Mindkét csapat óvatosan játszott a rekkenő hőségben. A találkozó egyetlen gólját Máriusz Korbu lőtte a 65. percben. A Fradi értékes győzelmet aratott, és előnyből várhatja a jövő csütörtöki lengyelországi visszavágót. Ma játsszák a labdarúgó konferencia liga selejtező harmadik fordulójának első mérkőzéseit. Felettébb nehéz feladat vár a Dacra. A dunaszerdehelyiek 20 órakor a nagy esélyes Twente otthonában lépnek pályára. Mint ismert, a hollandokat az Európa Liga második selejtező

2022-es idénytől három helyett négy sárga lapos figyelmeztetés után jár majd automatikus egymeccses eltiltás a labdarúgók számára az európai kupasorozatok főtábláján. Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke válságtanácskozást hívott össze az általa előterjesztett, majd a külső és belső nyomásra visszavont gazdasági tervei miatt kialakult helyzet okán. Betlehem Dávid és Mihályvári Farkas Viktória is ezüstérmet szerzett a nyílt vízi úszók 5 kilométeres versenyszámában a párizsi Európa-bajnokságon. Az ugyanitt két éve ötkarikás bronzérmes Betlehem, akárcsak egy nappal korábban 10 kilométeren, ezúttal is a németek sztárjával, Florian Welbrockkal csatázott az elsőségért, a hajrában pedig ezúttal sem tudta megfogni a legnagyobb riválist. Betlehem így a második ezüstjét szerezte a francia fővárosban zajló EB-n, míg Rasovszky Kristóf címvédőként csak a hetedik helyen csapott célba. Mihályvári ugyanúgy, mint kedden 10 kilométeren, ezúttal is az olasz Ginevra Taddeuccival vívott csatát a győzelemért, és végül ismét riválisa ünnepelhetett. Böhm Csaba, Koleszár Mihály, Szép Balázs és Tamás Botond ott lehet az isztambuli öttusa Európa-bajnokság pénteki elődöntőjében. Kimi Antonelli 6 futam győzelemmel és 50 pontos előnnyel zárta a 2026-os Forma 1-es idény első felét, Toto Wolff azonban babonából még nem hajlandó őt a világbajnoki cím favoritjának nevezni. Annál is inkább, mert még túl sok van hátra a szezonból. A Mercedes rendkívül versenyképes autóval kezdte a sportág új korszakát, és Antonelli egyéni pontversenyben kialakított előnye mellett a konstruktőri bajnokságot is jelentős különbséggel vezeti. Megerősítette visszavonulását Lara Gut Berami, a svájciak olimpiai bajnok alpesi sízője. A 35 éves sportoló tavaly június 26-án jelentette be, hogy az olimpiai szezon után befejezi pályafutását. Súlyos sérülése és térdműtétje miatt nem állhatott rajthoz februárban a milánói kortinai ötkarikás játékokon.

0: 6 óra 17 perckor köszöntjük a névnaposokat. Ma Berta és Bettina napja van. A Berta germán eredetű női név, amely jelentése az utónévkönyv szerint fényes, tündöklő, híres. A Bettina a Betta olasz női név továbbképzett, később önállósult változata. A kibővített naptárak szerint ma érdemes felköszönteniük a Géza, valamint a Csobán nevű ismerőseiket is. A szlovák naptár szerint Josefina napja van. Boldog névnapot kívánunk minden kedves ünnepeltnek!
1: Guardi!

0: 6 óra 22 perc. Fizetős lehet az Apple nagy újítása. Tanulmányozták a tizenévesek közösségi média használatát, és egyre tartósabbak az elektromos autók akkumulátorai. Színes híreink következnek a nagyvilágból Nyitrai Nóra válogatásában.
1: Szeptembertől távozik az Apple vezérigazgatói székéből Tim Cook. Az utolsó részvényeseknek tartott pénzügyi beszámolója során azonban még bejelentett egy elég merész újítást. Az Apple felhasználók egy részének fizetnie kell majd a mesterséges intelligenciával feltuningolt Siri használatáért. Miután az Apple többször is kudarcot vallott egy új, mesterséges intelligenciával felszerelt Siri elkészítése során, a cég jövője szempontjából fontos volt, hogy ne tetézzék a kínos helyzetet azáltal, hogy egy rossz terméket adnak ki. Ezt szolgálta a Google-el kötött több milliárd dolláros üzlet, melynek köszönhetően a kereső óriás biztosítja az EMI hátteret, amire az Apple építheti a rendszerét. Az Apple-t teljesen lenyűgözte a Siri AI fogadtatása, mind a fejlesztők, mind a nyilvános beta verziót használók részéről. Az még a jövő zenéje, hogy alakulnak a Siri AI költségei, de az is a lehetőségek között van, hogyha az emberek sokat használják, akkor magasabb iCloud csomagra kell váltaniuk. Számos vizsgálat jutott már arra, hogy a közösségi oldalak használata a fiataloknál mentális és lelki problémák kialakulásához vezethetnek. Részben ennek is köszönhető, hogy a világon egyre több országban igyekeznek törvényileg megtiltani, hogy egy bizonyos életkor alatt a gyerekek saját felhasználói fiókkal rendelkezzenek ezeken a platformokon. Az ezzel kapcsolatos törekvések most újabb lendületet kaphatnak, köszönhetően egy nemrég a Nature című tudományos labban megjelent tanulmánynak. Az egyik milánói egyetem kutatói több mint 5000 olasz tinédzser bevonásával végzett felmérés alapján arra a következtetésre jutottak, hogy összefüggés van a között, hogy egy diák milyen korán kezdte el használni a közösségi oldalakat, és a között, hogy mennyivel teljesített rosszabbul a tanulmányaiban 4 évvel később. A kutatók úgy vélik, hogy a közösségi oldalak korai használata túlzott elköteleződést és figyelemzavart okoz, ami az iskolai teljesítmény romlásához vezet, és ez az idő múlásával egyre csak rosszabb lesz. Azt is megfigyelték, hogy az osztályzatokra gyakorolt negatív hatás idővel fokozódik. Egy idén készült felmérés szerint az elektromos járművek elterjedésének útjában álló egyik legfőbb aggodalom az akkumulátor javításának vagy cseréjének magas költsége, illetve ami ennek a hátterében áll, félelem az akuk gyors előregedése miatt. Egy új elemzés viszont egészen más eredményre jutott. Az elektromos járművek adataival foglalkozó Recurrent vizsgálatai szerint egy mai átlagos elektromos jármű 3 év után is megtartja eredeti hatótávolságának 97%-át, de még 5 év után is 95% ez az érték. Úgy tűnik, a fiatalabb modelleknél az akkumulátor cserétől sem kell tartani, legalábbis erre utal a már említett Recurrent egy másik elemzése. Eszerint a 2022-es és újabb modell lévő elektromos járművek akkumulátor csere aránya mindössze 0,3% volt, azaz 1000 autó közül átlagosan 3 esetben volt ilyen probléma. De mások is hasonló eredményre jutottak. A Geotab járműadatszolgáltató elemzése megállapította, hogy az elektromos járművek akkumulátorainak állapota általánosságban véve jó. Több mint 22.700 jármű vizsgálata után állítják, hogy az átlagos éves kapacitás vesztésük mindössze 2,3%.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. A sokak által kifogásolt vízügyi törvényről egyeztettek a Magyar Szövetség politikusai a környezetvédelmi tárca államtitkárával. De melyek a tervezett módosítás legproblémásabb pontjai? És hogyan viszonyul a szaktárca a reformmal kapcsolatos kritikákhoz? A folytatásban ennek járunk majd utána. Előbb azonban regionális híreink jönnek Gazsik Viktóriától.
2: Megkezdődött a történelmi tűzoltószertár felújítása Losoncon. A műemléki védettségű épület a munkálatok után a Losonci Városi Múzeum részeként működik majd. A város az Európai Uniós forrásokból több mint 800 ezer eurót nyert a beruházásra, a közbeszerzés során pedig mintegy 744 ezer eurós kivitelezési árat sikerült elérni. A rekonstrukció során megerősítik az épület szerkezetét, felújítják a homlokzatot, a tetőt, a nyílászárukat, valamint korszerűsítik a víz is, fűtési és elektromos rendszereket is. A felújítás célja, hogy a Városi Múzeum nagyobb kiállítóterekkel és korszerűbb háttérrel mutathassa be a régió történelmét a helyieknek és a turistáknak. Új közlekedési fejlesztéseket készít elő az MH Invest Surány városában, az Érsekújvári járásban. A tervezett beruházások a Surányi Industrial Park stratégiai projekt részei, amelyhez egy 16 kilométeres kerékpárút hálózat és a város jövőbeli elkerülő útja is kapcsolódik. A kerékpárutak célja, hogy összekössék az ipari parkot a várossal, a vasútállomással, a buszközlekedéssel és a környező településekkel. Az elkerülő út tanulmánya azt vizsgálja majd, melyik nyomvonal lenne a legmegfelelőbb közlekedési, gazdasági és környezetvédelmi szempontból. A projektekhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányok és tervdokumentációk elkészítése már megkezdődött. A látványterveket várhatóan az év végéig mutatják be. A fejlesztés része az út- és vasúti infrastruktúra korszerűsítése is. Folytatódik a harmadosztályú utak korszerűsítése a Dunaszerdahelyi járásban. A Nagyszombat megyei önkormányzat csak nem 2 kilométeres útszakaszt újít fel Szent Mihály-Hájfa és Kolónia között. A munkálatok idejére az érintett útszakaszt teljesen lezárták, a forgalmat kijelölt kerülő utakra terelik. A beruházás várhatóan szeptember 15-éig tart, értéke meghaladja a 646 ezer eurót, a megyében jelenleg a Lég és Dunaszerdahely közötti út korszerűsítése zajlik.
0: Időjárás.
2: Napsütéses, derült égbolt lesz ma jellemző, délután már megnövekedhet a felhőzet, elszórtan záporok vagy viharok is kialakulhatnak. Füllet, meleg idő várható, a hőmérséklet ma is elérheti a 41 Celsius fokot. Az ország egész területén hőségriadó van érvényben. Legkevesebb 32 fokot mérhetünk ma. A légmozgás többnyire gyenge marad, helyenként felélénkülhet a szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Rimaszombatban a Kassai úton a Shell töltőállomás után Tornalja felé. Rövid fennakadásra számíthatnak mindkét irányban. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 38 perc. Bár az utóbbi néhány napban a hőség és az aszály uralta a közbeszédet, a környezetvédelmi tárca munkatársait a vízügyi törvény módosításának előkészítése kötötte le. A tervezett változtatások kapcsán azonban többen, köztük a Magyar Szövetség is ellenvéleményt fogalmaztak meg. A párt környezetvédelmi szakpolitikusait a napokban a minisztérium államtitkára is fogadta, hogy a leginkább kifogásolt pontokról, valamint a lehetséges megoldási javaslatokról egyeztessenek. A tárgyalás eredményeiről Nagy József, a Zöld Tárca korábbi vezetője, a tömörülés elnökségi tagja számolt be Bábel Ivettnek a tegnapi reggeliben.
1: Kezdjük az említett találkozóval, ugye ez már a második forduló volt, milyen konkrét eredményeket sikerült elérni?
2: Igazából a minisztérium régen foglalkozik a víztörvénnyel, sőt állandóan, és októberben beadtak egy nagy módosító csomagot, amiben olyan módosítások, a szigorítások jelentek meg, amik kimondottan a mi régiónkat érintették, ezért a Magyar Szövetség egy aláírásgyűjtést szervezett, hogy mi is, hát nem vagyunk parlamenti pár, de 500 aláírás begyűjtött, igazából lehetünk mi is részesei a törvénymódosítóknak, úgyhogy ez sikerült is több mint 700 aláírást pár nap alatt begyűjtenünk, és így beadtunk azt egy 7 vagy 8 módosító javaslatot, amit első körben utána egy ilyen személyes találkozón megvitattunk a minisztérium illetékeseivel. Abból akkor kettő ilyen teljesen kézenfekvő, igazából hibás részt ki is javítottak. Azután jött egy ilyen fél éves vagy 3-4 éves csend, és hát egy kicsit a időzítést úgy látom, hogy most a nyár közepén, a legnagyobb kánikulában, vízhiány idején ilyen express beiktatták a folytatását ennek a tárgyalási sorozatnak. Ugye nem mi vagyunk egyedül a résztvevő ezeknek a javaslatoknak, tehát a nem kormányi részről, és hát úgy néz ki, hogy nem sokan tudtak benne éppen emiatt részt venni, ami a minisztériumnak ugye ilyenkor nagyon megfelel, mert azt teti át, amit szeretne, és nem kell magyarázkodni. Ennek ellenére mi ott voltunk, és sikerült komoly, fontos dolgokat átültetni, főleg a kutak használatával kapcsolatban.
1: Mik ezek a konkrétumok?
2: Hát a legfontosabb az, amit a minisztérium az eredeti javaslatával próbált, vagy tesztelt, mint mindig is, hogy kuti vízdíjat szeretnének beszedni a lakosságtól. Ez ugye ilyen sok éves nyomása igazából a vízitársaságoknak, ők azt azzal magyarázzák, hogy ott, ahol van vízvezeték hálózat, tehát hogy ott valamilyen módon belekényszerítsék a lakosságot, akinek eddig megvolt a más forrás, tehát a saját kútból nyert ivóvizet. Ami hát részben jogos, de én már akkor is, amikor a minisztériumban voltam, azt mondtam a vízitársaságoknak több mint 10 éve, hogy nem ez a megoldás, hogy törvényesen legyen kötelező a rácsatlakozás. Tegyék a vízvezetékes vizet piaci vagy marketing eszközökkel érdekessé az embereknek, úgy, hogy a mobiltelefon szolgáltatók, tehát hogy adjanak ingyenes időszakot vagy pausált, appelláljanak a kényelemre, a vízbiztonságra, minőségre, stb. Tehát nem támogatjuk azt, hogy készerítsék őket. Főleg akkor nem, hogyha egy sor településen nincs ilyen lehetőség, és ugye azt nagyon nehezen lehetne úgy bebiztosítani egy törvényt, hogy valahol fizetnek, valahol nem fizetnek a kútért. Tehát itt is benne volt ez, sikerült elég könnyen kijutni az első körbe, megértett a miniszter. Viszont azt csak most sikerült elérnünk, hogy ne legyen kötelező vízóra se a lakosságnál, a kutakon, se a vállalkozásoknál. Sőt, ez egy fontos lépés, mert a vállalkozásoknak eddig is igazából mérnünk kellett, hogyha volt vállalkozásban lévő kút, a vízfogyasztást, ugye, mert egy bizonyos határ fölött már fizetési kötelesség van a vállalkozásoknak, konkrétan 1250 köbméter fölött, de ezt csak mezőgazdasági vállalkozások vagy élelmiszeripari vállalkozások igazából lépik túl. Tehát egy felesleges dolog, hogy egy pár köbméteres vízfogyasztásnál egy vállalkozás egy hivatalos vízórát üzemeltessen ott mindenféle bürokratikus eszközökkel. Tehát ez is igazából arra irányult, hogy megkeserítsék a nem vezetékes vízeseknek az életét. Ezt sikerült kiiktatni, tehát nem lesz kötelező a kutakra ezután se a vízóra. A vállalkozások mérniük kell, de nincs olyan kötelezettség, hogy valami hivatalos meteorológiai intézeten keresztül beiktatott és felügyelt tűzórát kellene üzemeltetnünk a pár több méterre. Ez nagyon fontos. Következő nagyon fontos, hogy felmerült a vízbázis védőzónáknak a megállapítása. Tehát vannak olyan helyek, ugye panaszok, ahol az embereknek van kutyuk, és hát mondjuk a szomszédságban valamilyen belátástalan szomszéd, hát éppen tetén víz kútmérgező aktivitásokat csinál, tehát lyukkal, semésztőgödör, stb. Tehát, hogy ez ellen valamilyen módon fel kell lépni, ez nagyon helyes. Azt gondolom, hogy akinek nincs más lehetősége arra, hogy ivóvízhez jusson, és ne kelljen kannás vizet vásárolni, legyen megvédve, tudja megvédeni magát. Magyarul a törvény beiktatja, hogy a kút tulajdonosa kérésére a higiéniai, illetve a járási hivatal megállapíthat egy vízvédelmi bázis zónát, tehát olyan, ahol megmondja, hogy mit szabad, mit nem szabad a környéken csinálni, de ez nem ilyen, hogy most fél falura kiterjedne, mint egy rendes közületi vízkút, és ez csak ott lehet kötelezővé tenni, ahol nincs vezetékes víz. Mert ugye felmerült az is, hogy ilyen kút ürügyön esetlegesen a szomszédokat lehetne éppen, hogy hát mondjuk rá, hogy megerecíroztatni, tehát csinál egy kutat valaki, utána kérre egy vízvédelmi zónát, és ezzel például betiltatja a szomszédnál a állattartást, vagy ilyesmit, tehát hogy erre ne kerülhessen sor, tehát csak indokolt esetekbe lehessen kérni egyáltalán, viszont újdonság, hogy lehet kérni, tehát eddig nem kérhette egy polgár a saját kutyának a védelmét, egy góvízvédelmét. Én úgy gondolom, hogy ez jó kompromisszum. Ők mindenre ki akarták terjeszteni. A harmadik dolog az már nem is annyira a kutak, hanem inkább a vízi építmények körül, tehát gátak, vízi erőművek, kanálisok kérdését oldjam. Két dolgot kértünk, egyik az, hogy lehessen áthajtani ezeken az építményeken, tehát nem rajtuk közlekedni, nem a gátakon közlekedni, hanem a gátakon áthajtani azokba a térségekbe, amik el vannak kerítve. Tehát most itt én a Csallóközből kiindulva, például a Duna ártere, rettenető nagy területek, erdők, vadászterületek, horgászterületek, stb. És át kell menni a gáton, ahol gyakran sorompóval védi a vízügy az ő tulajdonát, tehát itt azt a feltételt sikerült elérnünk, hogy a törvény joga legyen annak, akinek valami közel van a túlsó területhez, és ne kelljen valami bírósági döntés alapján, vagy kataszteri papírokkal, vagy valakitől kuncsorogni kulcsot ahhoz, hogy a sorompon át tudjon menni a saját területéhez, és ezt újra felújítani, stb. Tehát ez törvényes legyen. Az nem azt jelenti, hogy bárki autózzon azokon a területeken, tehát akinek van érvényes horgászjegye oda például, vagy vadászikot, vagy pedig te saját területei vannak, vagy ott dolgozik éppen, jusson oda be mindenféle komplikáció nélkül. Hát ezt nagy nehezen elfogadták, ugye a SVP ebben nagyon kemény szokott lenni, meg hát egy hatalmi lehetőség erről mondtak le. És a másik dolog pedig ez a Benes dekrétumok Evergreen problémája, ugye 2021-ben akkor az úti törvénynek a módosításával bevezették azt a lehetőséget, hogy ha felvásárolja az útépítő vállalat, vagy a minisztérium a területeket, a kiépítendő autópályák alatt, akkor kisajátítással is ezt tehesse, és itt kezdődött a dekrétumoknak a használata, tehát hogy nekem kifizetni, ezért előkapartak valami régi dokumentumokat, ami nem is biztos, hogy igaz, és a tulajdonosoknak kellett védekezni bíróságon kisebb-nagyobb sikerrel, hogy ne konfiskálják őket 80 év után. Tehát ezt ez a új törvény indított el 21-ben. Most ugyanezt a törvény paragrafust próbálták beleiktatni a víztörvénybe, ahol szintén a vízi építmények alatti területek és a régi építmények alatti területeknek is a rendezését úgy akarják elérni, hogy kisajátítás módján, tehát igazából jó, mert eddig semmit sem kaptak érte a tulajdonosok, hogy ott állt egy gát, vagy egy vízi erőmű éppen a telkükön, amit örököltek, de tehát így legalább ki lesznek fizetve, de azt kérjük, vagy hát kértük, és úgy látom, hogy sikerül beletetetni ilyen nagyon diplomatikus módon, nem említve a Benes dekrétumokat, nehogy jön a parlamentben esetleg a víz, hogy csak azoktól, a tulajdonosoktól szabad kisajátítást végezni, akik a kataszteri levélen szerepelnek. Tehát nem indíthat a minisztérium úgy, ahogy a közlekedési minisztérium indíthat elkobzást, hanem csak kisajátítást és azoktól, akik oda vannak írva. Tehát ez egy ilyen fék. Nem állítom, hogy nem történt meg, hogy még mielőtt nekiállnak a kisajátításnak, akkor majd a földhivatal nem indít el törvényből egy ilyen kobzási folyamatot, tehát ezt folytatni kell, ezt a harcot. De alapból a minisztérium nem indíthat úgy, hogy a közlekedési minisztérium. Úgyhogy ez még függőben van, ez az utolsó rész. Még a héten küldtünk egy ilyen pontosító javaslatot, tehát teljes szövegezést mi írhattuk meg, hogy szóljon ez. Ha nincs benne a Benes dekrétum, azt mondták, hogy akkor úgy látják, hogy ezt el tudják fogadni.
1: Kedves hallgatóink, továbbra is Nagy József volt környezetvédelmi minisztert hallhatják itt a reggeliben, akit az aktuális hőségről is szeretnék kérdezni. Európa nagy részét rendkívüli hőhullám sújtja, ami veszélyezteti az energiatermelést, károkat okoz a mezőgazdászoknak. A szakértők arra szólítják fel a polgárokat, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Mit gondol ön erről a mostani helyzetről, és mennyire tartja súlyosnak?
2: Hát ami a Duna kritikus vízállását, ugye ez a leglátványosabb dolog igazából, azért nem árt elkülöníteni az ivóvízbázisunk tartalékaitól. Ugye a kettő némileg összefügg, de nem annyira, hogy tehát amennyire talán a közhiedelemben ez látszik. Viszont találkoztunk azokkal a felszólításokkal már hetekkel ezelőtt is, amit a Szlovákiában a vízművek küldtek szét, illetve terjesztettek a lakosság környezetében, tehát hogy próbálnak takarékoskodni a vízzel. Tehát ez nem a Duna vízállásával összefügg, viszont összefügg azzal, hogy a Duna azért alacsonyan nincs csapadék, tartósan nincs csapadék, és évek óta tartósan kevesebb a csapadék, tehát nincs rezerva. De nem attól kell tartani, csak azt szeretném mondani, hogy elfogy a víz a föld alatt. Tehát inkább azért szólítanak ilyenkor bennünket fel a vízművek, mert a nagy hőségben ugye extrém módon, valóban extrém módon megugrik a vízfogyasztás. Tehát ahol vezetékes víz van, hogy erről beszélünk, a kertlocsolás megnövekedik többszörösére, a medencéket töltenek az emberek, ugye, meg egyáltalán több a vízfogyasztás, tehát ilyenkor a kutaknak viszont megvannak a maguk óránkénti meghatározott mennyiségei, és ezeknek a kapacitása véges, és éppen ezért inkább mondhatni, hogy preventíve a vízügy felszólítja ilyenkor a lakosságot arra, hogy mértékletesen fogyasszanak, hiszen akkor rezerválán tudnak dolgozni egész évben. Ugyanúgy a víztározó kapacitása is véges, tehát nem arról van szó, hogy kifogyóban lenne a mélységi vízadó réteg, ami nem azt jelenti, hogy nem fogyhat ki soha, de hát azok több évtizedek, évszázadok, vagy akár évezredek utánpótlásából származnak, így ezek a 100 méteres közösségi kutak, tehát nincs az a veszély, hogy megszűnik a ivóvízkészlet, illetve az ellátás, hanem az, hogy a kapacitásuk egyszerűen fogják bírni, nem lesz nyomás egyszerűen a vízvezetékekben. Ami viszont a Dunát illeti, és a talajvizet, ugye, tehát ismerjük, ahonnan a öntöző saját kutakból szivatják, a nem mély kutakból a vizet, az bizony nagyon lecsökkent, tehát ez összefügg a klímaváltozással, összefügg a Duna vízállásával is, hiszen a Duna és a, tehát most ugye Nyugat-Szlovákiáról beszélünk konkrétan, hát a Duna táplálja a talajvizeket, illetve fordítva a talajvizek a Dunát, tehát hogyha nagyon meg van szivattyúzva az a talajvíz, akkor a Duna se kap nagyon vissza, de ez nem igazából tojásolja be a dolgot. Én még itt talán egy dolgot szeretnék elmondani, mert többször hallom magyarországi ismerősöktől, hogy hát, hogy mi van velünk, mit csinálunk mi ott a Dunával, miért nincs vízük, hogy elterjedt Magyarországon egy ilyen mondás, hogy a szlovákok meg az osztrákok visszatartják a Duna vizét, tehát azért szeretném tisztázni a hallgatók körében is, hogy erről szó sincs, meg nem is lehet nagyon, tehát a mi víztározóink állapota, vagy hát a dunai bősi vízérőmű vítározónak állapota sajnálatos módon olyan kevés vizet tartalom, tehát annyi iszap van lerakódva benne, hogyha ott talán egy-két tintet lengednének, akkor már kilátszik a feneket, tehát semmiféle ilyen tározó kiengedés nem mentené meg a paksi vízerőművet talán egy-két napra. Tehát ugyanez érvényes Ausztriában is egyébként, egyszerűen kevés a bejövő víz, ezért nem tud tovább folyni, tehát nem a nemzetközi probléma van.
1: Még lenne itt egy téma. A napokban Szlovákiában járt az Egyesült Arab Emírségek elnöke. Ennek kapcsán pedig az ellenzéki pártok arról beszéltek, hogy a két ország PPP projektet készít, tervez, ami a szlovákiai öntözési infrastruktúrát érinti, amit az ellenzék szerint Fico és a Fico kormány a külföldi kezekbe adná. Kérem, magyarázz el, hogy miről is van szó tulajdonképpen, mi ez az állami hidromelioráció vállalat, és veszélyben van-e ez az öntözési rendszer?
2: Hát igen, szóval röviden, hát az a helyzet, hogy az öntözési rendszer ma nagy veszélyben, nem ma, hanem már 20 éve nagy veszélyben van. Igazából a rendszerváltás után nem kapta meg a támogatásokat hidromelegerációs állami vállalat, ami fönntartotta ezeket a kanálisokat, a pumpa, szivattyúházakat, stb. És így a mezőgazdászok nem fértek hozzá, tehát úgy képzeljük el, mintha a vízművek nem kapnának lehetőséget arra, hogy szállítsák a vizet a lakosságnak. Sajnos ez történt, és akkor is láthattuk, hogy milyen hatása volt ez az akkori szövetkezetekre, akik meg voltak szokva a termelésnél, hogy öntözzék a terményeket, át kellett állni teljesen, stb. Tehát ez egy nagyon fontos stratégiai kérdés, nagyon jó, hogy ezt oldja végre a kormány. Azt viszont, hogy milyen módon, tehát azzal teljesen egyetértek, és támogatom a mezőgazdasági társaságoknak a szövetségét abban, hogy a Szlovák Mezőgazdasági Élelmiszeripari Kamarát, hogy ezeket az öntőrendszereket az államnak és a helyi gazdáknak valahogyan közösen kellene működtetniük, ahogy az régen is volt, tehát még a rendszerváltás előtt, sem pedig privatizálni. Tehát a privatizációnak az a gondja, tehát azzal, hogy PPP projekt igazából privatizőr beleteszi a pénzt, most mindegy, hogy ez egy arab vagy egy arab mögé bebújtatott, akár szlovák, mert erről is szó van, ugye, hanem az a probléma, hogy költségeket garantálja az állam, és az államnak nincs szerintem arra szüksége, hogy ilyenfajta fedezetet kérjen, amikor az állam felvett hitelt, hogyha arról van szó, tehát nem akkor a költségek azért, tehát ez egy nem szép biznisz, nevezzük ezt így, és teljesen igazából a kezére játsszuk egy mezőgazdaságban nem érdekelt befektetőnek a kulcs stratégiai infrastruktúrát, és nem csak a infrastruktúrát, hanem a vízhasználatot is. Tehát, hogyha vízelvezető kanálisokat, amiből szivattyúzzák a öntözővizet, a kavicsgödröket, ugye onnan szivattyúzzák a vizet, átadja az állam egy mezőgazdaságban tényleg nem érdekel befektetőnek, akkor az egy olyan zsarolási helyzetbe kerül a mezőgazdászokkal szemben, hogy a költségeit viheti ugye papíron bármilyen szintre, és végül akár egy barátságtan módon át is veheti azt a mezőgazdasági társaságot, mivel olyan helyzetbe hozza, hogy víz nélkül egyszerűen nem tud működni, vagy konkurencia hátrány helyzetbe. Amit még alá szeretnék húzni mindenképpen, hogy ezek a öntözési, meliorációs tevékenységek abban érintenek bennünket leginkább, hogy azoknak a 90%-a mi régiónkban található, tehát Dél-Szlovákiában. Itt nem a hegyvidék, dombvidék öntözéséről van szó, hanem éppen a síkságokon volt ez, és van ez kiépítve, és nincs használva. Tehát nagyon is szükség van ott a helyreállításra, a megszervezésre. Az államnak ki kellene alakítani egy keretrendszert, amiben működjenek egy törvény alapján az állam, a fenntartó cég és a mezőgazdászok, de semmi szükség arra, hogy ez bármilyen hazai vagy külföldi privatizőr kapja meg, és utána ő fogja megmondani az árakat, a feltételeket, a szerződési feltételeket, stb. Tehát remélem, hogy a mezőgazdászok észhez kapnak, és ezt időben ki tudják lobbizni, hogy ilyen történjen meg.
1: A Magyar Szövetség szerint a tervezett kuti vízdíj bevezetésére végül nem kerül sor. Erről is tárgyalt a napokban a párt szakcsoportja a Környezetvédelmi Minisztérium államtitkárával. Nagy József volt környezetvédelmi minisztert és a párt elnökségi tagját, nem csak az említett találkozóról, hanem a hőséggel kapcsolatos vízpazarlásról és a Duna állásáról is kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
2: Én köszönöm a lehetőséget.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 6-án, csütörtökön. Ismét aggasztó adatok érkeztek a lakosok anyagi helyzetéről. A családok egy része ugyanis egyáltalán nem rendelkezik megtakarításokkal, vagy alig van félretett pénzük. De mi áll a kedvezőtlen trend hátterében? A folytatásban erről is beszélgetünk majd. Előbb azonban friss információk jönnek. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Szlovákia továbbra is biztosítja a Dunából járó vízmennyiséget Magyarországnak. Új hajózási útvonalról állapodott meg Irán és Omán a Hormuzi szorosban. Füllet, meleg idő várható, a hőmérséklet ma is elérheti a 41 Celsius fokot. Következnek a részletek. Tegnap délután megdőlt az abszolút országos melegrekord, az érsekújvári Garamkövesden 41,4 Celsius fokot mértek, erősítette meg Ivan Garcsár, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet szóvivője. Hozzátette, előzetes adatról van szó, a mérést utólag még hitelesítik. Az előző rekordot szintén ebben a dél-szlovákiai faluban mérték június 30-án, akkor 41,3 Celsius fok volt Garamkövesden. Más meteorológiai állomásokon is meghaladta a hőmérséklet a 41 Celsius fokot, az érsekújvári járásban Muzslán, a nagykörtösi járásbeli Alsó-Palojtán is. Összesen 26 mérőállomáson emelkedett legalább 40 Celsius fokig a levegő hőmérséklete. A Környezetvédelmi Minisztérium államtitkára Filip Kufa szerint az Európai Bizottság megerősítette aggályait a nemzeti parkok új övezeti besorolásával kapcsolatban, ezért továbbra is veszélyben lehet a helyreállítási tervből érkező 450 millió eurós támogatás. Tomás Tarab, a környezetvédelmi miniszter ezt visszautasította, és azt állítja, hogy Kufa félrevezeti a közvéleményt. A tárca közlése szerint folyamatos egyeztetés zajlik Brüsszellel, és egy az Európai Bizottság kérdéseire választ adó együttműködési megállapodást készítenek elő. A vita középpontjában az áll, hogy a nemzeti parkok erdőinek kezelése valóban a parkokhoz kerül-e, vagy részben továbbra is az állam erdőgazdaság irányítása alatt marad. Az Igazságügyi Minisztérium fegyelmi eljárást kezdeményez a legfelsőbb közigazgatási bíróságon a júniusban Gölnicbányán történt tanárnőgyilkosság előzményei miatt. Boris Szuszko igazságügyi miniszter szerint az áldozat korábban kérte, hogy értesítsék férje szabadon bocsátásáról, de ezt az információt nem kapta meg. A tárca emellett büntető feljelentést tesz, és felülvizsgálati indítványt készít elő, mert álláspontja szerint az ügyet nem csak fenyegetésként, hanem családon belüli erőszakként is vizsgálni kellett volna. A minisztérium jogszabálymódosítást is tervez, amely erősíteni az áldozatok tájékoztatáshoz való jogát és a védelmi intézkedéseket. Szlovákia a rendkívüli szárazság ellenére is teljesíti nemzetközi kötelezettségeit, és továbbra is biztosítja Magyarország számára a hágai döntésben rögzített másodpercenkénti 400 köbméter vízmennyiséget, közölte Tomás Tarab, a környezetvédelmi miniszter. Hozzátette, a Duna alacsony vízállása miatt mindkét ország nehéz helyzetben van, de Szlovákia nem csökkenti a Magyarországra jutó vízmennyiségét. A miniszter cáfolta azokat az állításokat is, amelyek szerint a bőség vízerőmű áramtermelése miatt tartanák vissza a vizet. Elmondása szerint az erőmű jelenleg is csak a szükséges mértékben működik, és ha javul a helyzet, Szlovákia kész további vízmennyiséget is átengedni. Irán és Omán megállapodott egy új hajózási útvonal kialakításáról a stratégiai fontosságú Hormuzi szorosban, és előkészítik annak közös irányítását, közölte az iráni külügyminisztérium. Teherán szerint a felek már egyeztették az útvonal földrajzi koordinátáit, a végleges megállapodás előkészítése pedig folyamatban van. Irán ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az egyesség önmagában nem garantálja a zavartalan hajózást, mert a térség biztonságát továbbra is veszélyeztethetik az Amerikai Egyesült Államok lépései. A Hormuzi szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala, amelyen korábban a globális olaj- és gázszállítás jelentős része haladt át.
0: Időjárás.
2: napsütéses derült égbolt lesz ma jellemző, délután már megnövekedhet a felhőzet, elszórtan záporok vagy viharok is kialakulhatnak. Főleg meleg idő várható, a hőmérséklet ma is elérheti a 41 Celsius fokot. Az ország egész területén hőségriadó lép érvénybe, legkevesebb 32 fokot mérhetünk ma. A légmozgás többnyire gyenge marad, helyenként felélénkülhet a szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Rimaszombatban a Kassai úton a Sál töltőállomás után Tornalja felé. Rövid fennakadásra számíthatnak mindkét irányban. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Sport. Zsigárdi Lászlóval.
3: A Ferencváros az Üllői úton 13 ezer néző előtt 1-0-ra nyert a lengyel Zabrze ellen, a labdarúgó Európa Liga harmadik selejtező körének első mérkőzésén. Mindkét csapat óvatosan játszott a rekkenő hőségben. A találkozó egyetlen gólját Marius Korbu lőtte a 65. percben. A Fradi értékes győzelmet aratott, és előnyből várhatja a jövő csütörtöki lengyelországi visszavágót. Ma játsszák a labdarúgó konferencia liga selejtező harmadik fordulójának első mérkőzéseit. Felettébb nehéz feladat vár a Dacra. A dunaszerdehelyiek 20 órakor a nagy esélyes Twente otthonában lépnek pályára. Mint ismert, a hollandokat az Európa Liga második selejtező körében a Ferencváros búcsúztatta 4-3-as összesítéssel. Ezt követően kerültek a harmadik számú kupasorozatba. A Debrecen hazai közönség előtt szerepel. A Nagyerdei stadionban 19 órától a dán FC Kopenhágával méri össze erejét. A Győr szintén 19 órától a lett Riga otthonában mérkőzik. A visszavágókat egy hét múlva bonyolítják le. Mint ismeretes, a török Trabzonspor labdarúgó csapatában folytatja pályafutását Mohamed Salah. Az egyiptomi klasszist szurkolók tömegei várták a trabzoni repülőtéren. A 2026-2027-es idénytől három helyett 4 sárgalapos figyelmeztetés után jár majd automatikus egymeccses eltiltás a labdarúgók számára az európai kupasorozatok főtábláján. Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke válságtanácskozást hívott össze az általa előterjesztett, majd a külső és belső nyomásra visszavont gazdasági tervei miatt kialakult helyzet okán. Betlehem Dávid és Mihályvári Farkas Viktória is ezüstérmet szerzett a nyílt vízi úszók 5 kilométeres versenyszámában a Párizsi Európa-bajnokságon. Az ugyanitt 2 éve 5 karikás bronzérmes Betlehem, akárcsak egy nappal korábban 10 kilométeren, ezúttal is a németek sztárjával, Florian Welbrockkal csatázott az elsőségért, a hajrában pedig ezúttal sem tudta megfogni a legnagyobb riválist. Betlehem így a második ezüstjét szerezte a francia fővárosban zajló EB-n, míg Rasovszky Kristóf címvédőként csak a 7. helyen csapott célba. Mihályvári ugyanúgy, mint kedden 10 kilométeren, ezúttal is az olasz Ginevra Taddeuccival vívott csatát a győzelemért, és végül ismét riválisa ünnepelhetett. Böhm Csaba, Koleszár Mihály, Szép Balázs és Tamás Botond ott lehet az isztambuli öttusa Európa-bajnokság pénteki elődöntőjében. Kimi Antonelli 6 futam győzelemmel és 50 pontos előnnyel zárta a 2026-os Forma 1-es idény első felét, Toto Wolff azonban Babonából még nem hajlandó őt a világbajnoki cím favoritjának nevezni. Annál is inkább, mert még túl sok van hátra a szezonból. A Mercedes rendkívül versenyképes autóval kezdte a sportág új korszakát, és Antonelli egyéni pontversenyben kialakított előnye mellett a konstruktőri bajnokságot is jelentős különbséggel vezeti. Megerősítette visszavonulását Lara Gut Berami, a svájciak olimpiai bajnok alpesi sízője. A 35 éves sportoló tavaly június 26-án jelentette be, hogy az olimpiai szezon után befejezi pályafutását. Súlyos sérülése és térdműtétje miatt nem állhatott rajthoz februárban a milánói kortinai ötkarikás játékokon.

0: 7 óra 14 perc. Az utóbbi évek gazdasági nehézségei árnyékában folyamatosan romlik a háztartások pénzügyi ellenálló képessége. 10-ből 4 család mostanra egyáltalán nem rendelkezik tartalékokkal, vagy ha van is spórolásuk, akkor a megtakarításuk összege legfeljebb egy havi jövedelmük nagyságának felel meg. Derül ki az Ipsos ügynökség felméréséből, amely a Home Credit megbízásából készült. Az adatgyűjtés legfontosabb megállapításairól a következő percekben Barát Kinga pénzügyi tanácsadóval, a pénzügy munkatársával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Kérem, kezdjük a közérthetőség érdekében azzal, hogy tulajdonképpen mit is árul el a lakosok pénzügyi helyzetéről, hogy mennyi megtakarítással rendelkeznek?
1: Igen, ugye a megtakarítás nagysága végül is sok mindent elárulhat a pénzügyi szokásainkról, és arról, hogy hogyan viszonyulunk a pénzhez. Nem feltétlenül azt mutatja meg, hogy valaki mondjuk mennyit keres, hanem inkább azt, hogy mennyire tud előre tervezni, mennyire tudatosan osztja be a bevételeit, és mennyire képes mondjuk hosszabb távú célokban gondolkodni. Érdekes módon két hasonló jövedelemmel rendelkező család között is lehet nagyon nagy különbség. Az egyiknek lehet stabil megtakarítása, míg a másiknak hónap végére pedig mondjuk semmi nem marad. Sokszor nem kizárólag a bevétel nagysága határozza meg az anyagi helyzetünket, hanem az is, hogy milyen döntéseket hozunk a pénzünkkel kapcsolatban. Ugye a megtakarítás tulajdonképpen annak is a jele lehet, hogy képesek vagyunk előre gondolkodni, és nem csak a jelenlegi kiadásainkra koncentrálunk. Persze nem arról szól, hogy megvonjunk magunktól mindent, hanem inkább arról, hogy a pénzünknek legyen célja és egy tudatos helye a családi költségvetésben.
0: Ideális esetben egyébként mekkora vésztartalékkal kellene rendelkeznie a háztartásoknak, illetve ehhez mérten miért tartják a szakértők aggasztónak a szóban forgó felmérés adatai alapján kirajzolódó trendeket?
1: Igen, hogy milyen összegről kellene, hogy legyen szó, ami vastartaléként ott pihen esetleg a számlánkon, ugye erre nincs egyetlen konkrét összeg, ami tényleg érvényes lehet minden háztartásra, mert ugye minden család más, minden háztartás más, viszont a pénzügyi szakemberek általában azt javasolják, hogy érdemes legalább 3-6 havi megélhetési költségnek megfelelő tartalékot felépíteni, akinek bizonytalanabb a jövedelme, például vállalkozó vagy szezonális munkát végez, annál akár 6-12 havi tartalék is indokolt lehet, és itt ugye fontos kiemelni, hogy nem a fizetésről, hanem a kiadásokról beszélünk. Ha egy családnak havonta például 1500 euró körüli kiadása van, akkor ott ugye fontos, vagy ideális esetben 4500 kötőjel 9000 euró közötti tartalék jelentene valódi biztonságot, ami ugye a lakhatásra, rezsire, élelmiszerre és ugye a rendszeres kiadásokra volna, ugye. Sokan ezt halva megijednek, mert úgy érzik, hogy ekkora összeget lehetetlen félretenni, pedig nem az a cél, hogy az egyik napról a másikra ezt ugye összegyűjtjük.

0: segítsük. A tartalék felépítése ugye egy hosszabb folyamat, és már az is nagyon jó irány, ha valaki minden hónapban rendszeresen legalább egy kisebb összeget félretesz. Ezzel kapcsolatban pedig még mindig megtalál néha a kérdés, hogy ez tényleg szükséges-e. Ugye a pénzügyi tartalék legfontosabb szerepe az, hogy biztonságot adjon a váratlan helyzetekben. Tényleg az életben sajnos mindig adódhatnak olyan események, amelyeket nem tudunk előre megtervezni. Elveszíthetjük a munkahelyünket, hosszabb időre megbetegedhetünk, elromolhat az autónk, háztartási gép, vagy bármilyen nagyobb javítás ugye a ház körül vagy lakásban. Ha ilyenkor nincs félretett pénzünk, akkor ugye sokan kénytelenek vagyunk, vagy hogy kénytelenek lehetünk drága folyószámla hitelekhez, vagy más ilyen előntelen megoldásokhoz nyúlni, és ez viszont hosszú távon még nehezebb helyzetbe sorolhatja aztán a családot. A tartalék ugye nem azért fontos, hogy álljon a számlán, hanem azért, hogy legyen egy választási lehetőségünk. Ugye ha tudjuk, hogy van mihez nyúlni, sokkal nyugodtabban tudunk döntéseket hozni, nem kell pánikból cselekedni, és tapasztaltunk már sajnos olyat is nem egyszer, hogy hát sokan akkor kezdenek el ugye komolyabban gondolkodni ezen, vagy foglalkozni a megtakarítással, amikor már megtörtént a baj, pedig éppen az lenne a cél, hogy még a probléma előtt felépítsük ugye ezt a biztonsági hálót, és hát a tartalék ráadásul nem csak anyagi, hanem lelki biztonságot is jelent. Sok ügyfelem mondja, hogy amióta van néhány havi tartalékuk, sokkal nyugodtabban alszanak, mert tudják, hogy egy váratlan kiadás nem fogja egyik napról a másik napról ugye felborítani azt a családi költségvetést.
1: Ahogy arra most már többször utalt, a tartalékképzés egy eléggé individuális műfaj, ugyanakkor okkal aggódnak a szakértők is a kirajzolódó trendek miatt, és ezt érdemes megjegyezni, hogy az elmúlt években tulajdonképpen gazdasági nehézségek egész sorával néztünk szembe, hiszen a megugró inflációtól kezdve az emelkedő megélhetési költségeken át az állami konszolidációig tulajdonképpen mindent láthattunk, ezek pedig kétségkívül hatással voltak a lakosok pénzügyi helyzetének alakulására. De a kedvezőtlen fejlemények, amikről ez a felmérés is tanúskodik, kizárólag a már említett történések számlájára írhatóak, vagy egyéb, adott esetben egyéni okok is hatással voltak arra, hogy most ilyen negatív fejleményekről kell beszélgetnünk?
0: Igen, nagyon nagy százalékban természetesen sajnos negatívan hatott ránk ugye az utóbbi idő inflációs helyzete, ugye ez a gazdasági helyzet ugye jelentősen megemelkedtek ugye a mindennapi kiadásaink, ahogy ön is említette. Többet fizetünk az élelmiszerért, a rezsiért, az üzemanyagért, ugye, és emellett például az utóbbi években ugye a hitelkamatok is emelkedtek, ugye akinek éppen lejárt a fixáció, vagy új hitelt vettek fel, sok esetben magasabb havi törlesztéssel szembesültek, ami szintén csökkenthet a félretehető összeget. Tudni kell azonban, hogy nem csak a gazdasági helyzet játszhat szerepet, mert gyakran előfordul olyan is, hogy amikor nő a jövedelmünk, vele együtt nőnek a kiadásaink is, ezt a pénzügyekben úgynevezett életmód inflációnak is nevezik. Könnyen hozzászokunk például egy magasabb életszínvonalhoz, többet költünk étteremre, utazásra vagy impulzus vásárlásokra, és végül ugyanúgy nem maradt pénzünk megtakarítani, mint korábban. Tehát ezért nagyon fontos időnként átnézni a családi költségvetést, és feltenni magunknak a kérdést, hogy valóban minden kiadás szükséges-e, vagy nincsenek-e ott olyan tételek, amik mondjuk észrevételül elfolyatják a pénzt a családi kasszából.
1: És az ön által említettet tulajdonképpen az adatgyűjtés is igazolja, mivel rámutatott, hogy az emberek kétharmada nem követi figyelemmel, hogy mire és mennyit költ, és ahogy jelezte, ez hibának minősül, de tulajdonképpen hogyan kellene jól követni a költéseinket, hogyha szeretnénk takarékot képezni már azzal, hogy felesleges dolgokra nem költünk pénzt?
0: Igen, sajnos ez az egyik leggyakoribb oka, hogy hónap végén sokan úgy érzik, hogy csak úgy eltűnt a pénzünk, közben pedig nem történt semmi rendkívüli ugye az adott hónapban. Ha nem vezetjük legalább nagy vonalakban a kiadásainkat, akkor nagyon nehéz megmondani, hogy valójában mire megy el a pénz. Sok apró kiadás önmagában ugye jelentéktelennek tűnik, egy kávé, egy online rendelés, egy előfizetés, vagy egy impulzus vásárlás, ugye, de amikor ezeket összeadjuk hónap végére, akár több száz euróról is beszélhetünk, és persze nem azt szoktuk javasolni, hogy most minden egyes euró centet félre tehát lemondjunk mindenről, tehát hogy most minden euró fillére pontosan vezessünk, mert ugye hosszú távon ezt kevesen csinálják, nehéz tartani, viszont már az is nagyon sokat segít, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy mi az az összeg, ami befolyik, mik a kiadásaink, és így már ugye tudatosabban tudunk dönteni. Ugye a tudatos pénzkezelés nem azt jelenti, hogy mindenről le kell mondanunk, inkább azt, hogy mi döntjük el, hogy mire költünk, és nem hagyjuk, hogy a pénz csak úgy kifolyjon mondjuk a kezünk közül.
1: Összegezve tehát, hogyha tudatosan kezeljük a pénzügyeinket, akkor akár az anyagi helyzetünk is tulajdonképpen észrevétlenül javulhat?
0: Igen, a tudatosság nagyon sokat tud javítani az anyagi helyzetünkön, bár fontos hangsúlyozni, hogy önmagában nem old meg minden problémát, vagy ha valakinek nagyon alacsony a jövedelme a kiadásaihoz képest, ott nem csak a költségek átgondolása lehet a megoldás, hanem érdemes lehet azt is megvizsgálni, hogy hogyan tudná hosszabb távon mondjuk növelni a bevételeit, például új ismeretek megszerzésével, tudásbővítésével, vagy akár új lehetőségek keresésével, viszont tényleg a legtöbb háztartásnál már az nagyon sokat számít, ha tisztában vagyunk, hogy azzal, hogy mennyi pénz érkezik be, mennyit költünk, milyen hiteleink vannak, és milyen céljaink vannak, ugye, ilyenkor könnyebben hozunk tudatos döntést, és ugye ennek a legnagyobb előnye, hogy nem csak a jelenlegi helyzetünket javíthatja, hanem segít megelőzni ugye a későbbi problémákat is. Például, ha valaki időben elkezd tartalékot építeni, átnézni a kiadásait, vagy előre tervez ugye nagyobb célokra, akkor kevésbé lesz kiszolgáltatott egy váratlan helyzetben, és ha tudjuk, hogy hova szeretnénk eljutni, legyen az egy biztonsági tartalék, saját otthon, gyermekem jövője, vagy egy nyugodtabb nyugdíjas év, nyugodtabb nyugdíjas évek, akkor sokkal könnyebb jó döntéseket hozni, és a legfontosabb talán az, hogy már az első lépés ugye a bevételek kiadások átlátása és egy kisebb rendszeres összeg félretétele tényleg elindíthat egy olyan folyamatot, amely hosszú távon aztán érezhetően javíthatja a családpénzügyi helyzetét.
1: Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy negatív elmozdulás nem csak a megtakarítások terén tapasztalható, hanem maguk a lakosok is egyre pesszimistábbak, mivel mostanra az emberek közel fele úgy érzi, hogy sokkal rosszabb pénzügyi helyzetben van, mint korábban. Az ilyen érzések vagy megélések azok inkább pozitívan vagy negatívan hatnak a spórolás vagy a tartalékképzésre, tehát mik az természetes emberi reakciók úgymond egy ilyen helyzetben?
0: Én azt veszem észre, hogy most ez a helyzet inkább arra motiválja az embereket, és jobban felnyitja a szemet arra, hogy az avas tartalék az nagyon fontos, hogy ott legyen, és többen gondolkodnak most szerintem azon, hogy a jövőben hogyan készüljenek fel ugye ilyen váratlanabb helyzetekre. Jók ilyen felmérések, nekünk is felnyitja a szemünket, úgyhogy remélhetőleg javul ez a tendencia.
1: Ugyanakkor így az emelkedő megélhetési költségek és a mélyülő megélhetési válság árnyékában sokan eleve ugye küszködnek a tartalékképzéssel, mellé még a bevételeik is csökkennek, a kiadásaik folyamatosan nőnek, és a pesszimizmus talán erre is rányomja a bélyegét, és úgy gondolják, hogy a tartalékképzés az teljességgel lehetetlen. Nekik egyébként mit lehet tanácsolni? Ők inkább kérjék szakember segítségét, hogyha ennyire elveszettek, vagy saját hatáskörben is tudnak olyan változásokat eszközölni, amik mondhatni azonnali sikert hozhatnak.
0: Igen, sokan ugye azt gondolják, hogy csak akkor érdemes megtakarítani, hogyha nagyobb összeget tudnak félretenni, pedig ez egy tévhit. Ugye a legfontosabb nem az összeg, hanem inkább a rendszeresség. Tehát én mindig azt javaslom, hogy nézzük meg először, ugye, hogy mennyi pénz érkezik a háztartáson, mennyi a kiadás, és ugye ez alapján jobban át tudjuk látni, könnyebben meghatározni azt az összeget, ami esetleg minden hónapban reálisan félretehető. Ugye nagyon jó módszer ugye az automatikus megtakarítás, amikor ugye, ha megérkezik a fizetés, akkor egy előre meghatározott összeget mondjuk rögtön elkülönítek egy külön megtakarítási számlára, így ugye nem azt tesszük félre, ami hónap végén marad, mert sokszor nem marad semmi, hanem először hát időzőjelben magunknak fizetünk, ugye, és az interneten nagyon sok lehetőség van, nagyon sok befektetési lehetőség, nagyon vigyázni kell ugye arra, hogy a pénzünk biztonságban legyen, vannak olyan megoldások, ahol a vésztartalékunkat mondjuk egy stabil hozamú alapba tudjuk tenni, amely bármikor hozzáférhető, hiszen a vésztartalék az arra van, hogy ugye rögtön hozzá tudjak férni, viszont ha hosszabb távú céljaim vannak, mondjuk lakásvásárlás, nyugdíj, stb., ott már ugye megint más megoldások jöhetnek szóba, tehát én javasolnám szakember megkeresését, hogyha nem vagyunk a témában annyira otthon, inkább.
1: És hogyha a kiadásainkat szeretnénk tudatosan követni, akkor milyen fizetési megoldást érdemes alkalmazni? Készpénzt, vagy jobban járunk, ha mondjuk inkább a kártyát, esetleg az applikációkat, vagy valami hasonló megoldást innovatívabb oldalról preferálunk?
0: Igen, hogyha az a cél, hogy jobban fájjon, hogy kiadjuk a pénzt a kezünkből, akkor nyilván a készpénz lesz a nyertes, mert ott jobban meggondoljuk, ugye, hogy abból a pénztárcából ki kell vennem azt a pénzt, érzem, látom, ahogy csökken ugye az összeg, viszont utána az utána követés az ugye nehezebb, tehát ilyen esetben például vannak, akik otthon Excel táblázatba írják a kiadásokat, vagy akár csak egy füzetbe is. Viszont, hogyha már ugye kártyával fizetünk, akkor már nagyon sok banknak van már olyan banki applikációja, hogy automatikusan szét van szortírozva, ugye, hogy mennyit költöttem élelmiszerre, szórakozásra, tehát hogy ott meg nagyon szuper, hogy bejelentkezek és látom kategóriába, hogy mire költöttem. Ez szerintem mindig egyénfüggő.
1: A lakosok egyre elégedetlenebbek az anyagi helyzetükkel, így mostanra a polgárok közel fele úgy érzi, hogy sokkal rosszabbul él, mint egy évvel ezelőtt. Terül ki az Ipsos ügynökség felméréséből, amely tanulságait az elmúlt percekben Barát Kinga pénzügyi tanácsadóval, a pénzügy munkatársával tekintettük át. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
0: Én köszönöm, szép napot!
2: Utazási kisokos, Kis Bartalos Évával.
3: Olaszország csizmasarka, a napsütötte pulya, a hófehér fallal és kúpostetővel épített házikóiról, a trullikról híres. Ha ide látogatunk, meg kell ismernünk a dél-olasz délutánok szent és sérthetetlen rituáléját, az úgynevezett penikellát. Délután 1:30 és 1:30 között pulya szárazföldi részén szinte teljesen megáll az élet. Bezártak a boltok, a gyógyszertárak, a múzeumok, sőt még a benzinkutak kasszái is. Ilyenkor a helyiek alszanak, vagy a családjukkal vannak, és az utcákon síri csend honol. Turistaként óriási tiszteletlenség ilyenkor hangoskodni, az autóval dudálni, vagy zajongani a lakóövezetekben. Ha pedig Alberobellóban, a trullik fővárosában járunk, tartsunk be még egy fontos szabályt. Sok trulli ma is magánház, ahol helyiek élnek. Bár a tulajdonosok hozzászoktak a látogatókhoz, soha ne lépjünk be az udvarukra hívás nélkül, és ne másszunk fel a tetőikre egy jobb fotó reményében, mert ezt a rendőrség is bünteti. Mert pulya igazi szépsége nem csak a fehér falakban és különleges házikókban rejlik, hanem abban a nyugodt életformában is, amelyet a helyiek évszázadok óta őriznek.
2: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. E-mailek és üzenetek láttak napvilágot, amelyek igazolják, hogy a korábbi magyar kormányzat igyekezett befolyásolni a közmédia működését. De milyen tanulságokat kellene levonni ezekből a dokumentumokból a jelenleg is zajló átalakítási folyamat árnyékában? A folytatásban erről is beszélgetünk majd. Előbb azonban regionális híreink jönnek Gazsik Viktóriától.
2: Az Eperjesi kerület 62 olyan településen biztosítja a napi alapélelmiszerekhez való hozzáférést mozgóboltokkal, ahol nincs állandó üzlet. A szolgáltatás több mint 11 ezer lakost, főként időseket és elzártabb térségekben élőket segít. A megye már második éve támogatja a falusi mozgó élelmiszer és drogéria boltok működését, idén pedig megduplázta az érintett települések támogatását, amely így 1000 euróra nőtt. A programra összesen 60 ezer eurót különítettek el. A mozgó üzletek hetente legalább egyszer érkeznek a kijelölt településekre, és alapvető élelmiszereket, valamint helyi termékeket is kínálnak. Tavaly a kezdeményezés több mint 6000 lakoshoz jutott el. Megkezdődött a történelmi tűzoltó szertár felújítása Losoncon. A műemléki védettségű épület a munkálatok után a Losonci Városi Múzeum részeként működik majd. A város az Európai Uniós forrásokból több mint 800 ezer eurót nyert a beruházásra, a közbeszerzés során pedig mintegy 744 ezer eurós kivitelezési árat sikerült elérni. A rekonstrukció során megerősítik az épület szerkezetét, felújítják a homlokzatot, a tetőt, a nyílászárókat, valamint korszerűsítik a víz, fűtési és elektromos rendszereket is. A felújítás célja, hogy a Városi Múzeum nagyobb kiállító terekkel és korszerűbb háttérrel mutathassa be a régió történelmét a helyieknek és a turistáknak. Folytatódik a harmadosztályú utak korszerűsítése a Dunaszerte helyi járásban. A Nagyszombat megyei önkormányzat csaknem 2 kilométeres útszakaszt újít fel Szent Mihályfa és Kolónia között. A munkálatok idejére az érintett útszakaszt teljesen lezárták, a forgalmat kijelölt kerülő utakra terelik. A beruházás várhatóan szeptember 15-ig tart, értéke meghaladja 646 ezer eurót. A megyében jelenleg a Lég és Dunaszerdahely közötti út korszerűsítése zajlik.
0: Időjárás.
2: Napsütéses derült égból lesz ma jellemző, délután már megnövekedhet a felhőzet, elszórtan záporok vagy viharok is kialakulhatnak. Füllet, meleg idő várható, a hőmérséklet ma is elérheti a 41 Celsius fokot, az ország egész területén hőségriadó lép érvénybe. Legkevesebb 32 fokot mérhetünk ma. A légmozgás többnyire gyenge marad, helyenként felélénkülhet a szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Rimaszombatban a Kassai úton a Sráll töltőállomás után Tornalja felé. Fennakadást jelenleg nem jelentenek. Torlódásra számíthatnak azonban Kassán a VSS hídon az Optima irányába. 10 perccel hosszabbodik a menetidő. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Virágzó a kecva ág, örök álmát alussza, a hót sereg, szorgos kezek,

0: 7 óra 37 perc. Egy 482 oldalas dokumentumot adott át a Magyar Távirati Iroda néhány munkatársa a megújuló közmédia júliusban kinevezett megbízott vezetőinek. A magukat pro domo munkacsoportnak nevező tudósítók és hírszerkesztők több mint 10 éven át gyűjtötték az iratanyagot, amely tanulságai szerint számtalan közéleti, gazdasági és külpolitikai téma esetében a döntések nem szakmai, hanem politikai szempontok alapján születtek meg. Az összegzés feldolgozása még tart, a megállapítások azonban nem új keletűek, hiszen a Direkt 36 oknyomozó portál egy 2022-ben megjelent cikke már rámutatott, hogy mi zajlik a színfalak mögött. A vonalban pedig már itt van velünk a Szóban forgó írás szerzője, Virt Zsuzsanna újságíró. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, köszönöm a megkeresést!
0: Kérem, kezdjük egy rövid eligazítással arra vonatkozóan, hogy a magyar közmédia struktúrájában tulajdonképpen milyen súllyal is bír a Magyar Távirati Iroda, vagyis az MTI, illetve milyen feladatokat kellene ellátnia ideális esetben?
1: Az MTI, a Magyar Távirati Iroda, az tulajdonképpen az állami hírügynökség szerepét tölti be lényegében évtizedek óta, tehát még az előző rendszerben, sőt már a világháború idején és előtt is működött ilyen hírügynökség, és ez fennmaradt egészen máig is. Egy sor szervezeti változtatáson átment, egyébként a Fidesz kormányok ideje alatt beolvatta a közmédia nagy rendszerébe, és hogyha jól emlékszem, akkor az M1 közszolgálati TV csatornát csatornaigazgatónak az irányítása alá került az MTI. Ez volt az egyik fontos változtatás, ami velük kapcsolatban történt, a másik pedig az, hogy a hírszolgáltatását az Orbán kormány 2010 után nem sokkal ingyenessé tette, ami azt jelentette, hogy attól kezdve mindenki korlátlanul hozzáférhetett tulajdonképpen az MTI-nek a tartalmaihoz. Egyébként ugye egy állami hírügynökségnek a feladata az, hogy a szerkesztőségeket, a független médiát Magyarországon megbízható és pontos tájékoztatással lássa el, hogy a tudósítói ott legyenek olyan eseményeken, amelyekre ugye egy átlagos kisebb szerkesztőségnek nincsen kapacitása, hogy tudósítót küldjön. Az MT egyébként tudomásom szerint a mai napig működtet külföldi tudósítói hálózatot, ez szintén évtizedek óta így van. Vannak olyan külföldi tudósítók, akik évtizedek óta például nem tudom, Rómában, Londonban, Brüsszelben dolgoznak, és akkor onnan folyamatosan szállítják az aktuális híreket. Körülbelül annak úgy írnám le az MTI-nek a feladatát, hogy a független tájékoztatásnak és a pontos és alapos tájékoztatásnak egy ilyen alapvető feltétele és eszköze az MTI. Ez körülbelül az a szerep, amit elkezdett nem betölteni nem sokkal a 2010-ben hatalomra lépő Orbán kormány hatalomra lépése után.
0: És tulajdonképpen az MTI híreit nem csak Magyarországon, hanem a határon túl is használják, tekintve, hogy a határon túli magyar szerkesztőségek is nagyon gyakran merítenek a magyar hírügynökség híreiből, és ahogy ön is jelezte, a működés tekintetében egy bizonyos pont után bekövetkezett, mondhatni, egy törés, ami után, vagy amit követően már nem az etikai, illetve a szakmai elveknek megfelelően zajlott teljesen ez a munka, és a Direkt 36-hoz már 2022-ben eljutottak olyan dokumentumok, amelyek rámutattak, hogy mi történik a színfalak mögött, de mi rajzolódott ki ezekből a levelezésekből, tehát hogyan kezdtek el dolgozni akkor, hogyha politikailag érzékenyebb témákról, esetleg tartalmakról volt szó?
1: Hát én úgy tudom, hogy bár már nem dolgoztam a közmédiában, és ugye kifejezetten ennek a témának a szakértője sem vagyok, de úgy tudom, hogy az Orbán kormánynak gyakorlatilag az első intézkedései között volt az, hogy elkezdje a közmédiának a csatornáit, illetve az MTI-t valamilyen szinten politikai irányítás alá venni, és ez amennyire tudom, így az évek során így folyamatosan egyre erősödött ez a befolyás. Ugye nagyon könnyen volt a dolga az államnak, hiszen hiszen közpénzből finanszírozott szervezetekről van szó, olyan vezetőséggel, amelynek az összetételébe természetesen egyébként nyilvánvaló, hogy van valamennyi beleszólás a mindenkori kormánynak, és hát ez tette lehetővé azt, hogy ezek a szerkesztőségek, mondjuk az MTI szerkesztősége, illetve a hírcsatornák, a rádiócsatornák, azok fokozatosan egyre inkább a politikai irányvonalnak megfelelő módon kezdtek el híreket szolgáltatni. Ez a gyakorlatban úgy működött, hogy a vezetők egyre szorosabb kontroll alá vonták azt, hogy a hírszolgáltatásnak az úgymond politikailag érzékenyebb területei azok, hogy nézzenek ki, és a tartalmakat befolyásolták. Ennek több példáját is lehet látni. Ez a munkacsoport, amit említett, amelynek most kijött ez a hosszú gyűjteménye, beszámolt arról, hogy bizonyos híreket egyszerűen nem lehetett megjelentetni, ezeket úgy nevezték, hogy kukázták ezeket a híreket, tehát amit ugye tudósítók megírtak, és aztán utána nem látták viszont nyilvánosan, mert hogy nem engedték át a vezetők. Voltak olyan hírek, amelyeket manipuláltak, voltak olyanok, amelyekből bizonyos részleteket ki kellett hagyni, mert mondjuk politikailag érzékenyek voltak, és hát voltak olyan hírek is, amelyeket kifejezetten felső utasításra kellett megjelentetni a megfelelő formában. Bizonyos minisztériumi közleményeket például kötelező módon cím és lead változtatás nélkül szó szerint kellett kiadni, ez néhány állami vállalatra, illetve a miniszterelnök családjához közel álló gazdag vállalkozóknak a cégeinek a közleményeire is igaz volt, hogy módosítás nélkül kellett őket közzétenni. Volt még egy... Igen, bocsánat.
0: Itt közbeékelném, hogy tulajdonképpen melyek voltak azok a történések, amelyek feldolgozása esetében leginkább látható vagy érezhető volt a cenzúra, illetve a manipuláció, és melyek voltak azok a témakörök, amik egyenesen, ahogy arra utaltak, kukába kerültek?
1: Elképesztően széles volt a paletta, és mindig változott az, hogy milyen témák voltak, úgymond tiltó listán, ezeket általában ilyen körímélben jelezték a munkatársaknak, hogy mivel nem kellene foglalkozni, vagy mivel csak bizonyos szemszögből kellene foglalkozni, de egyébként a Orbán kormány mindenkori külpolitikájának megfelelő, külpolitikai irányának megfelelő irányba kellett terelni a hírszolgáltatást. Tehát például az orosz-ukrán háborúnak a tálalása az nagyon szigorú ellenőrzés alá esett, kifejezetten az oroszok számára hát káros vagy hátrányos hírszolgáltatást, azt abszolút vissza kellett fogni, miközben nagyon erősen kellett olyan tartalmakat gyártani, amelyek az ukrajnai háborúnak a borzalmait emelik ki. Ennek az volt valószínűleg az értelme, hogy az Orbán kormány kifejezetten a békepártiságot hirdette a külpolitikájában, és ennek kapcsán egyébként inkább az ukrán ellenes irányba vitte el a kommunikációt, mint sem az orosz ellenes irányba. Azt megelőzően a korábbi években, amikor ugye még ki sem tört ez a háború, akkor is volt egy sor tiltólista, vagy egy sor olyan téma, ami tiltólistán volt. Én amire emlékszem, az ugye a migrációval kapcsolatos dolgok. Voltak olyan szervezetek, amelyeknek a közleményeit nem lehetett kiadni, például emlékeim szerint az Amnesty International és más ilyen nemzetközi civil szervezetek. Greta Thunbergnek a nevét azt alapvetően nem jelentette meg az MTI. Tehát én nagyon-nagyon-nagyon széles körben mozogtak azok a témák, amikről éppen nem lehetett írni, vagy pedig csak szigorú ellenőrzés mellett nagyon visszafogva lehetett írni.
0: Ilyen körülmények között volt bármi esély arra, hogy a kormány számára kellemetlen, vagy inkább nem konform témák is bekerüljenek a hírszolgáltatásba?
1: Ezt ezt én ugye csak így külső szemlelőként, meg amelynek újságíróként, aki foglalkozott ezzel, úgy tudom mondani, hogy szerintem ennek a végén már biztosan lényegében semmi tere nem volt. Egyszerűen a felelős szerkesztők olyan szoros kontroll alatt tartották a hírszolgáltatást, hogy erre nem igazán volt esély, hogy az ő jóváhagyásuk, vagy tudtuk nélkül kikerüljenek hírek. Nem az állásával játszhatott az, aki ilyesmit mégis megpróbált, vagy megkockáztatott volna, és hát nagyon szoros vezetés alatt volt a M1 a csatornaigazgatóját, Németh Zsoltnak hívják őt, belső berkekben Pitbull néven ismerték, ezekben a levelezésekben, amelyekből most is megjelent ez a gyűjtemény, nagyon sokszor bukkan fel az ő neve, és ebből ugye az rajzolódott ki, hogy alapvetően ő volt az, aki a kapcsolatot tartott a kormányzati szereplőkkel, ő volt az, aki tudta, hogy hogyan kell az irányvonalat meghatározni. Emlékeim szerint ő levelezett például arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatóin kinek mit kell kérdeznie, utána milyen gondolatokat kell kiemelni a miniszterelnök mondandójából, azt esetenként milyen címmel, liddel kell kiadni, de legalább egy olyan eset is van, amikor van arra bizonyíték, hogy maga Havasi Bartalan, Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke diktálta azt, hogy mi is szerepeljen egy adott hírben. A Havasi a levélben ugye arról ír, hogy akkor ezt légy szíves, adjátok ki ezt a hírt, amit most ő itt csatol, és egy későbbi e-mailben elküldte előre megírva a címét és a leadjét is annak az anyagnak, amit közzé kellett tenni, és én ellenőriztem annak idején, ez aztán valóban szó szerint úgy jelent meg az MTI felületén, ahogy azt Havasi kérte. Ez ugye apróságnak tűnik, de ez egyértelműen azt mutatja, hogy a miniszterelnök sajtófőnöke az szó szerint megmondta, hogy minek kell megjelennie az állami hírügynökség anyagaiban, és ez egy nagyon-nagyon súlyos független, a sajtó függetlensége elleni jelenségnek tűnik.
0: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Virt Zsuzsanna újságíróval beszélgetünk a magyar közmédiával kapcsolatos friss fejleményekről. Az Önök szerkesztőségéhez 2022-ben eljuttatott belső levelezés, kibővített, közel 500 oldalas változata az, amit a közmédia megbízott vezetése is megkapott a napokban, és már az első közlemények alapján tudni lehet, hogy ennek a csomagnak része mindaz, amit Önök is feltártak, mivel azonban az áttanulmányozása ennek a paksamétának még zajlik, így a közmédia egyelőre csak egy rövid, nagyjából 15 oldalas összegzést tett közzé ebből. Ez tartalmaz kifejezetten új megállapításokat ahhoz képest, amiről eddig beszélgettünk, vagy inkább megerősíti azt, amiről szó volt?
1: Én úgy mondanám, hogy inkább megerősíti, tehát vannak átfedések, illetve vannak újabb példák, amelyeket felhoztak, ezek elsősorban inkább arra vonatkoznak, hogy a orosz-ukrán háborúval kapcsolatos híreket hogyan dolgozták fel, ez ugye ahogy telt az idő, egyre fontosabbá vált a kormány külpolitikájában, és ugye mivel ezek az MTV a közleménye alapján elsősorban a külpolitikai, az MTI-nek a külpolitikai szerkesztőségéből származó információk, ezért főleg ez a fókusz. Az, hogy a belpolitikai területen milyen hasonló típusú befolyásolás zajlott, azt csak elképzelni lehet. Én azért valószínűsítem, hogy hasonló volt a helyzet ott is.
0: A közmédia megbízott vezetése leszögezte, hogy a további anyagok közlésének jogi kockázatait egyelőre mérlegelik, illetve próbálják majd szem előtt tartani az érintettek, valamint az esetleges áldozatok védelmét is. Ennek fényében hogy látja, van esély arra, hogy a jövőben további iratok vagy dokumentumok, levelezések kerülhetnek nyilvánosságra, vagy ez a 15 oldalas betekintés az összes, amit a nyilvánosság láthatott?
1: Szerintem van esély, tehát biztosan meg lehet találni annak a módját, amennyiben ez a szándék a közmédia új vezetésének, hogy ezeket akár anonimizált formában, akár szerkesztve közzétegyék, ha nem is mondjuk az anyagok 100%-át, de szerintem egy nagyon nagy része olyan, ami nem feltétlenül csak privát levelezésekről van szó. Amikor én is foglalkoztam ezzel a témával, akkor pontosan ugyanezek a megfontolások voltak, tehát hogy a forrásvédelem akkor is előkerült, és lehetett rá találni megoldást. Nagyon sok olyan e-mail van, olyan dokumentum van ebben a gyűjteményben is, amelyeket nem csak egy ember kapott meg, hanem több, tehát nem csak a privát üzenetekről is van szó, hanem körlevelekről, amelyeknek szerintem a közzétételéhez nem hinném, hogy komoly problémába ütközne ezeknek a közzététele, úgyhogy én szerintem erre van lehetőség abszolút.
0: A jelenleg is zajló vizsgálat végeztével feltehetően majd eldől, hogy milyen sorsra jutnak a dokumentumok. Azt azonban már most tudni lehet, hogy a közmédiában zajló átvilágítás részeként is komolyan kezelik azt, ami az új megbízott vezetés kezébe került. De milyen tanulságokat kellene levonni a történtekből a közmédia jelenleg is zajló átalakítása árnyékában?
1: Hát nagyon bonyolult kérdés, de szerintem összességében azt, hogy Magyarországon most elég egyértelmű talán, hogy van a társadalom részéről egy olyan elvárás, hogy a közmédia hírszolgáltatásának pártatlannak és függetlennek kell lennie, a közmédia működésének az államtól, a mindenkori politikai vezetéstől szintén függetlennek kell lennie, ahol a lehetőség szerint a szakmai szempontoknak kell érvényesülnie, és ennek ez akkor tud megtörténni, hogyha tényleg zavartalanul tudnak dolgozni azok a szakemberek, akik majd itt ebben a szervezetben fölállnak. Rengeteg kérdés van még nyitva, ugye ön is említette, hogy egyelőre még ideiglenes intézkedésekről, ideiglenes kinevezésekről van szó. A szakmai vezetők is még nyilvánvalóan változhatnak, és egyébként változnak is, és nincs még kialakítva az új műsorstruktúra, ezt is amennyire tudom, őszre lehet várni. Tehát egy nagyon hosszú folyamatnak vagyunk az elején. Szintén nem lehet még tudni azt, hogy mekkora költségvetésből fog működni a közmédia, mennyivel lesz adott esetben karcsúbb, mint a korábbi, mert azt tudni kell, hogy az Orbán kormányok idején folyamatosan növekvő költségvetéssel dolgozott a közmédia. Teljesen átláthatatlan volt ezeknek a pénzeknek az elköltése. Úgy volt kialakítva a struktúra, hogy azt ne lehessen átlátni, ne lehessen kívülről megtudni, a kommunikáció nagyon zárt volt, tehát nem is adtak ki adatokat kérésre sem. Ezen a területen is változásokat ígér az új kormány, transzparens és szakmai alapokon nyugvó és függetlenített hírszolgáltatást és közmédia működést ígérnek. Ezt, hogy ez valójában mennyire fog aztán végül megvalósulni, azt nyilván azt ezen a ponton még nem lehet tudni. Vannak szerintem nagyon biztató jelek, és vannak kevésbé biztató jelek is, tehát ez még így abszolút a jövő zenéje, hogy hova jut.
0: És van még egy másik nagy nyitott kérdés is, hiszen a megbízott vezetők az ön által már felsoroltakon kívül azt is ígérték, hogy az átvilágításra azért van szükség, hogy elkerüljék, hogy a propagandisztikus gyakorlata a jövőben is megismétlődhessen. De tudnak olyan intézkedéseket foganatosítani, amik valóban garantálhatják, hogy a múlt ne ismételje majd meg egyszer önmagát?
1: Én nem tudom, hogy ez lehetséges-e. Biztosan lehetséges felállítani olyan garanciákat, amik lehetővé teszik a független működést, de azért hozzátenném csak, hogy a korábbi tapasztalat is az volt, a korábbi alatt azt értem, hogy még az Orbán kormány megelőző időkből is, amikor kifejezetten szakmai alapokon működött a közmédia nagyon sokszor, akkor is voltak azért jelei, annak, hogy bizonyos fokú öncenzúrát alkalmaz időnként a közmédia, és itt nem azokat a szakembereket szeretném bírálni, akik ott dolgoztak, hanem egyszerűen a rendszer jellegéből fakadhatott az, hogy mivel egy államilag finanszírozott szervezetről van szó, ezért nem feltétlenül a leg élesebb kritika ebből az irányból érkezett. Ugyanakkor abszolút ragyogó anyagok, és az a mindenkori kormány számára kifejezetten kellemetlen hírszolgáltatás is megjelent. Tehát ennek azért megvoltak a lehetőségei. Azt én csak remélem, hogy ez ezen túl, vagy mostantól is egy ilyen irányba megyünk, hogy ez újra kiépülhet. Ugye a közmédia hírszolgáltatását, a propagandisztikus tartalmakat azt nagyon látványosan függesztették fel néhány hete Magyarországon, elsötétült a tévéképernyője, az M1 csatorna és a többi csatorna képernyője, a híradónak a Facebook oldala és a rádiók is, és egy ilyen bocsánatkérő üzenetet sugároztak, amiben az szerepelt, hogy a közmédia nem hazudhat, és mi korábban hosszú éveken át mégis ezt tettük, és ezért őszintén elnézést kérünk, és amióta ez az üzenet megjelent, azóta nincsen híradó a közmédiában, hanem legalábbis a köztévében nincsen hírszolgáltatás, hanem klasszikus régi magyar filmeket és egyéb ilyen archív tartalmakat sugároznak most a közmédiában, tehát ez az átmeneti állapot, aztán majd meglátjuk, hogy ősztől hogyan indul újra, és mi történik.
0: Nagyjából egy percünk van, de arra még kérem térjünk ki egy kicsit bővebben, hogy van-e már valamilyen menetrend őszre arra vonatkozóan, hogy ez az újraindulás hogyan és mikor történhet pontosan?
1: Én úgy tudom, hogy ezt így fokozatosan jelentik be, tehát bizonyos vezetőket már megneveztek. A nyilvános közlés az, hogy a műsorstruktúrán is dolgoznak, illetve fel fog állni majd egy új testület, amelyik felügyelni fogja a közmédia működését. Ez erre vonatkozó törvényt azt már megalkotta az országgyűlés. Ebben az szerepel, hogy egyenlő arányban fognak részt venni ennek a testületnek a működésében az ellenzék, illetve a kormány képviselői, és helyet kapnak benne a magyar független sajtónak a megbízottjai is, hogy képviseljék a szakmai értekeket, szakmai szempontokat ebben a testületben. Így nagyon röviden így erre tudnék kitérni, de majd össze még többet látunk belőle, hogy hogyan alakul.
0: Egy közel 500 oldalas dokumentumban gyűjtötték össze a magyar távirati iroda munkatársai, hogy hogyan manipulálták a híreket az elmúlt években politikai utasítások alapján. A közmédia új megbízott vezetése teljes átvilágítást ígért, hogy a jövőben ne kerülhessen sor hasonló befolyásolásra. Arról, hogy megakadályoztató-e, hogy a múlt megismételje önmagát, Virch Zsuzsannát, a Direkt 36 oknyomozó portál munkatársát kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: reggeli Pilancsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 6-án csütörtökön. A választók két évvel hivatali idejének lejárta után is Zuzana Csaputovát tartják az ország eddigi legjobb államfőjének. De minek tudható be, hogy Szlovákia első és egyelőre egyetlen női köztársasági elnökének népszerűsége máig töretlen? A folytatásban erre a kérdésre is igyekszünk majd választ adni. Előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A belügyminisztérium cáfolja az orosz megfigyelőrendszerről szóló állításokat. Új hajózási útvonalról állapodott meg Irán és Omán a Hormuzi szorosban. Főleg meleg idő várható, a hőmérséklet ma is elérheti a 41 Celsius fokot. Következnek a részletek. A belügyminisztérium visszautasította az ellenzéki progresszív Szlovákia állításait, amelyek szerint orosz gyártmányú közúti megfigyelőrendszer telepítenének Szlovákiában, és az hozzáférést biztosítana a minisztérium adatbázisaihoz. A tárca szerint az állításokra nincs bizonyíték, a használt berendezés pedig nem orosz gyártású, és zárt kommunikációs rendszerben működik külső hozzáférés nélkül. A minisztérium közölte, folytatják az automatikus közlekedési szabálysértés felismerő rendszer bevezetését, amelynek célja a bírságolási folyamat digitalizálása. Az ellenzéki párt korábban biztonsági kockázatokat emlegetett a kamerarendszer miatt. Tegnap délután megdőlt az abszolút országos melegrekord, az érsekújvári Karamkövesden 41,4 Celsius fokot mértek, erősítette meg Ivan Garcsár, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet szóvivője. Hozzátette, előzetes adatról van szó, a mérést utólag még hitelesítik. Az előző rekordot szintén ebben a dél-szlovákiai faluban mérték június 30-án, akkor 41,3 Celsius fok volt Karamkövesden. Míg további két állomáson mértek 41 Celsius fokot meghaladó hőmérsékletet, Muslán és Alsó-Palojtán összesen 26 mérőállomáson emelkedett legalább 40 Celsius fokig a levegő hőmérséklete. Szlovákia a rendkívüli szárazság ellenére is teljesíti nemzetközi kötelezettségeit, és továbbra is biztosítja Magyarország számára a hágai döntésben rögzített másodpercenkénti 400 köbméter vízmennyiséget, közölte Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter. Hozzátette, a Duna alacsony vízállása miatt mindkét ország nehéz helyzetben van, de Szlovákia nem csökkenti a Magyarországra jutó vízmennyiségét. A miniszter cáfolta azokat az állításokat is, amelyek szerint a bősi vízerőmű áramtermelése miatt tartanák vissza a vizet. Elmondása szerint az erőmű jelenleg is csak a szükséges mértékben működik, és ha javul a helyzet, Szlovákia kész további vízmennyiséget is átengedni. Irán és Omán megállapodott egy új hajózási útvonal kialakításáról a stratégiai fontosságú Hormuzi szorosban, és előkészítik annak közös irányítását, közölte az iráni külügyminisztérium. Teherán szerint a felek már egyeztették az útvonal földrajzi koordinátáit, a végleges megállapodás előkészítése pedig folyamatban van. Irán ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az egyesség önmagában nem garantálja a zavartalan hajózást, mert a térség biztonságát továbbra is veszélyeztethetik az Amerikai Egyesült Államok lépései. A német hatóságok nyomozást indítottak, miután robbanóanyaggal felszerelt drónt találtak a lipcsei Haller repülőtér egyik kifutó pályája közelében. Az eset miatt ideiglenesen lezárták a légikikötő egy részét. Több járatot, köztük a DHL teherszállító gépeit is átirányították a drónt. A repülőtér dolgozói találták meg egy korlátozott rakodási területen. A szakértők pedig eltávolították róla a gyújtószerkezeteket. A drezdai ügyészség és a Szászország bűnügyi hivatal terror elhárítási egysége vizsgálja az ügyet, és nem zárják ki a politikai indíték lehetőségét sem. A német repülőterek fokozott készültségben vannak az utóbbi időben megszaporodott drónincidensek miatt.
0: Időjárás.
2: Napsütéses, derült égbolt lesz ma jellemző, délután már megnövekedhet a felhőzet, elszórtan záporok vagy viharok alakulhatnak ki. Füllet, meleg idő várható, a hőmérséklet ma is elérheti a 41 Celsius fokot, az ország egész területén hőségriadó lép érvénybe, legkevesebb 32 fokot mérhetünk ma. A légmozgás többnyire gyenge marad, helyenként felélénkülhet a szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Rimaszombatban a Kassai úton a Shell töltő állomás után Tornalja felé, fennakadást jelenleg nem jelentenek. Tollódásra számíthatnak azonban Kassán, a VSS hídon az Optima irányába 10 perccel hosszabbodik a menetidő. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóval.
3: A Ferencváros az Üllői úton 13 ezer néző előtt 1-0-ra nyert a lengyel Zabrze ellen, a labdarúgó Európa Liga harmadik selejtező körének első mérkőzésén. Mindkét csapat óvatosan játszott a rekkenő hőségben. A találkozó egyetlen gólját Marius Korbu lőtte a 65. percben. A Fradi értékes győzelmet aratott, és előnyből várhatja a jövő csütörtöki lengyelországi visszavágót. Ma játsszák a labdarúgó konferencia liga selejtező harmadik fordulójának első mérkőzéseit. Felettébb nehéz feladat vár a Dacra. A dunaszerdehelyiek 20 órakor a nagy esélyes Twente otthonában lépnek pályára. Mint ismert, a hollandokat az Európa Liga második selejtező körében a Ferencváros búcsúztatta 4-3-as összesítéssel. Ezt követően kerültek a harmadik számú kupasorozatba. A Debrecen hazai közönség előtt szerepel. A Nagyerdei stadionban 19 órától a dán FC Kopenhágával méri össze erejét. A Győr szintén 19 órától a lett Riga otthonában mérkőzik. A visszavágókat egy hét múlva bonyolítják le. Mint ismeretes, a török Trabzonspor labdarúgó csapatában folytatja pályafutását Mohamed Salah. Az egyiptomi klasszist szurkolók tömegei várták a trabzoni repülőtéren. A 2026-2027-es idénytől három helyett 4 sárgalapos figyelmeztetés után jár majd automatikus egymeccses eltiltás a labdarúgók számára az európai kupasorozatok főtábláján. Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke válságtanácskozást hívott össze az általa előterjesztett, majd a külső és belső nyomásra visszavont gazdasági tervei miatt kialakult helyzet okán. Betlehem Dávid és Mihályvári Farkas Viktória is ezüstérmet szerzett, a nyílt vízi úszók 5 kilométeres versenyszámában a Párizsi Európa-bajnokságon. Az ugyanitt 2 éve 5-karikás bronzérmes Betlehem, akárcsak egy nappal korábban 10 kilométeren, ezúttal is a németek sztárjával, Florian Welbrockkal csatázott az elsőségért, a hajrában pedig ezúttal sem tudta megfogni a legnagyobb riválist. Betlehem így a második ezüstjét szerezte a francia fővárosban zajló EB-n, míg Rasovszky Kristóf címvédőként csak a 7. helyen csapott célba. Mihályvári ugyanúgy, mint kedden 10 kilométeren, ezúttal is az olasz Ginevra Taddeuccival vívott csatát a győzelemért, és végül ismét riválisa ünnepelhetett. Böhm Csaba, Koleszár Mihály, Szép Balázs és Tamás Botond ott lehet az isztambuli öttusa Európa-bajnokság pénteki elődöntőjében. Kimi Antonelli 6 futam győzelemmel és 50 pontos előnnyel zárta a 2026-os Forma 1-es idény első felét, Toto Wolff azonban Babonából még nem hajlandó őt a világbajnoki cím favoritjának nevezni. Annál is inkább, mert még túl sok van hátra a szezonból. A Mercedes rendkívül versenyképes autóval kezdte a sportág új korszakát, és Antonelli egyéni pontversenyben kialakított előnye mellett a konstruktőri bajnokságot is jelentős különbséggel vezeti. Megerősítette visszavonulását Lara Gut Berami, a svájciak olimpiai bajnok alpesi sízője. A 35 éves sportoló tavaly június 26-án jelentette be, hogy az olimpiai szezon után befejezi pályafutását. Súlyos sérülése és térdműtétje miatt nem állhatott rajthoz februárban a milánói kortinai ötkarikás játékokon.

0: 8 óra 13 perc. Az elnöki palotában tanulta a politikát, hivatali ideje alatt példátlan krízisek sorával nézett szembe, helyzetét pedig a személye, valamint a családja ellen irányuló támadások is nehezítették, így végül arra jutott, hogy a következő választáson már nem méretteti meg magát. Zuzana Csaputová népszerűsége azonban ezek után is töretlen. Az ország lakosai még 2 évvel a mandátuma lejárta után is Szlovákia történetének legjobb államfőjeként tartják számon. Derül ki a Fókusz ügynök legfrissebb felméréséből. De mi a női politikusok sikerének titka? Erről is beszélgetünk Őrsi Nórával, a nőjogi kérdések szakértőjével, aki már itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Zuzana Csaputová politikai pályafutása sokak szerint jó példa arra, hogy nőként nehezebb közjogi tisztséget vállalni. De a társadalom valóban más elvárásokat támaszt a női és a férfi vezetőkkel szemben?
1: Különböző kutatások különböző országokban, és igazolják el. Alapvetően oda vezetnek vissza, mint okok, hogy a döntéshozói vezetői pozíciót férfias sajátosságokkal, karakterisztikumokkal tudja társítani a társadalom. Tehát, hogy erős, azott, erős markú vezetőt képzelnek el jó vezetőként, viszont ez a női szerepkörökkel és a női nemi elvárásokkal élesen ellen megy. Úgyhogy itt egy ilyen nehéz helyzetbe kerül egy női politikus, hogy hogyan legyen önazonos, és hogyan feleljen meg mégis annak a képnek, amit a nagy adalom egy jó döntéshozóról gondol. Úgyhogy ez egy elég általános jelenség, igen.
0: Ez egyet jelent egyébként azzal is, hogy a közjogi tisztséget vállaló nőknek többet kell bizonyítania ahhoz, hogy mondjuk ugyanolyan hitelesnek tartsák őket, mint a férfi társaikat? Tehát a politikában még mindig markánsan jelen van az úgynevezett üvegplafon, amit elég nehéz áttörni?
1: Igen, abszolút. Magyarországon is történt egy kutatás ez ügyben nem olyan régen, ennek az eredményei is ezt igazolják. Ez az ilyen mindennapi, talán egészen más jellegű munkaügyi pozíciókban is érezhető látens szexizmus alapvetően, ahol a nők megjelenése a munkahelyen előbb vett fel kérdéseket, kevésbé gondolnák, főleg férfi munkatársak, hogy kompetensek, képesek, hanem inkább egy olyan képet társítanak női kollégákhoz, hogy örödőek, kedvesek, ilyen anyuka szerep körben megfelelőek, illetve a külsejük nagyon-nagyon gyakran jön, tehát a nemiségük a munka kontextusában is, és ezt a magyar politikus nőkkel történt kutatás is erőteljesen alátámasztja, hogy közszereplőkni a politikusoknál kifejezetten nőknek a külsejükről sokkal több szó esik, mint a szakmai kompetenciáikról, illetve ami a támadásokat éri, az is szexuális jellegű általában, hol a férfiaknál ez egészen más irányba tud menni.
0: Több különböző felmérés eredményeit is említette, de hol tartunk például össze-európai összehasonlításban? Gondolok itt arra, hogy régiónk országai más, mondjuk fejlettebb nyugati államokhoz képest mennyire számítanak nőbarátnak politikai vagy ilyen közéleti szempontból?
1: Nehéz ezt korrektan megválaszolni, mert ugyanolyan kutatás, ugyanolyan módszertannal én nem tudok róla, hogy történt volna ilyen összehasonlító jelleggel különböző országokban. Az mindenképpen egy látványos tendencia, hogy azokban az országokban, ahol több női politikus van, illetve több női vezető, ott az elfogadás.

0: a támogatottságuk is arányait tekintve magasabb. Ez ugye azzal tud összefüggésben lenni, hogy a negatív sztereotípiák, a különböző hátrányos elképzelések, előítéletek egy pozitív tapasztalat ellenében fel tudnak oldódni. Úgyhogy az egy ilyen bevett módszer tud erre lenni, hogy pozitív tapasztalattal abszolút át lehet írni ezeket a sztereotípiákat és hátrányos megkülönböztetéseket, és azokban az országokban, ahol ennek nagyobb hagyománya van, több tapasztalat van női vezetőkkel, régebb óta ott az előítélet is a női vezetők felé alacsonyabb.
1: Nem véletlen tehát, hogy a nők politikai alulreprezentáltsága kapcsán is nagyon gyakran felmerül az a kérdés, hogy szükség lenne az úgynevezett női kvóta bevezetésére a politikában, de mennyire lenne előnyös egy ilyen megoldás, különösen az előzőleg felvázolt tendenciák ismeretében, illetve hosszabb távon a pozitív vagy a negatív következményei lennének túlsúlyban egy ilyen változtatásnak?
0: Szerintem ez ügyben nagy vita van, és nem tudnék egy eldönthető, egyértelmű választ adni. Elég sok ellen és pro érv is felsorakozik. Én személyesen azt gondolom, hogy eleinte egy időszakos kvóta bevezetése mindenképpen hasznos volna, pont emiatt a pozitív tapasztalat megszerzése miatt, illetve amiatt is, hogy a nők merjenek politikai vezetői pozíciót vállalni. Úgyhogy is nem csak az történik, hogy a külvilág hátrányosan ítéli meg őket, hanem az is történik, hogy természetesen a nők is internalizálni tudják ezeket a képeket. A magabiztosságuk, a kiállásuk, az önbizalmuk nagyon sokszor egyszerűen annyira le van nyomva ezek által a társadalmi negatív sztereotípiák által, hogy nem is indulnak el ilyen pozíciókért, meg sem méretetik magukat, hogy ki sem próbálják őket, és egy kvóta rendszer az erre egy nagyon jó megoldás tud lenni. Viszont alapvetően hosszú távon én nem ebben látnám a megoldást, mert ez egy tüneti kezelés, és ezáltal a gyökerét a problémának nem egészen oldja meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az iskolarendszer, az oktatás és a társadalom kultúra különböző részeiben valamiről érdemes arra figyelni, hogy hogyan jelennek meg nők, milyen sztereotípiákat társítunk nőkhöz, milyen nemi elvárásokat tartunk életben a társadalomban, és hosszú távon ennek a kritikus megvizsgálásával és átformálásával lehetne elejét venni ennek a jelenségnek szerintem.
1: Egyébként mit veszít a társadalom a nők politikai alulreprezentáltságával? Tehát mit tudnak a nők másképp csinálni, mint a férfiak? Beszélhetünk mondjuk olyan készségekről, adott esetben szemléletmódról, ami miatt akár talán még jobb vezetők is lehetnek, mint a férfiak?
0: Alapvetően azok a tapasztalatok és tudások becsatornázása, amik tipikusan nőket érintik és érik életük során, mindenképpen egy ilyen dolog volna. Tehát a női szocializációban erőteljesen megjelenik a gondoskodás, másokért való felelősségvállalás, a kifelé figyelés. A kevésbé van jelen, ha megnézzük akár a gyerekek szocializációjától kezdve a versengés, önmaga, egymaga érvényesítése, tehát különböző, tehát ilyen még röviden összefoglalva, még a gyerekek babáznak, addig a fiúk verekednek, most csak egy ilyen nagyon sztereotíp példával élve. Szóval ilyen értelemben bizonyára vannak bizonyos szocializációs elemek, amik változtatják azt, hogy egy női politikus hogyan tud jelen lenni, vagy milyen döntéseket tud hozni. Emellett természetesen az a saját érintettség is egy ilyen aspektus, tehát női politikusoknak orvos, szülészeti ellátás tekintetében, gyermeknevelés tekintetében, óvodáztatás, iskoláztatás, akár gondoskodási munkák, politikai kérdéseinek ügyében elképzelhető, hogy más véleménye van, mint férfitársaiknak, mert általánosan őrájuk hárulnak ezek a gondozási feladatok, és ebből adódóan valószínűleg statisztikailag nagyobb tapasztalatuk is van az ilyen jellegű társadalmi problémákról. Azt viszont nem vagyok benne biztos, hogy lehetne állítani, hogy inherensen más egy nő, mint egy férfi, tehát hogy ezek inkább tapasztalati úton szerzett különbséget, de nem gondolnám, hogy, hogy ne lehetne másképpen, vagy hogy egy-egy személy karakterisztikuma ne tudna eltérni. Szerintem azzal vigyázni kell azzal a gondolattal, hogy a nők belülről a természetükből adódóan más személyiségek, vagy más karakterisztikumokat hordoznak, mint a férfiak, mert pontosan ez az a kép, ami a mögött is áll, amiért nem tartják a nőket annyira kompetensnek.
1: Minden érmének két oldala van tehát, és az előzőekben a döntéshozatali részvétel kapcsán főként klasszikus női témákat említett, de vannak ezen túl is olyan kérdések, amikben mondjuk előrelépést vagy elmozdulást hozhat, hogyha annál a bizonyos asztalnál, ahol a döntések születnek, nem csak férfiak foglalnak helyet?
0: Én nem tudnék személyesen konkrétan olyan témaköröket még felidézni, ami a női élettapasztalaton túlmutatóan jelen van, vagy egy ilyen statisztikailag, vagy hogy mondjam, valószínűsíthetően különbséget hozó téma volna. Az bizonyára van, hogy magában a tárgyalás kultúrájában, döntéshozatal folyamatában akár, az együttműködésben nagyon valószínűsíthető, hogy más hozzáállást tudnak női politikusok hozni az asztalhoz, a tárgyalóasztalhoz, mint férfi politikusok, de ennek is valószínűsíthetően, hát hogy csak szociális okai lehetnek, vagy szocializációs okai, elnézést, tehát más élettapasztalatokkal rendelkeznek, más hogyan kellett eddig is létezniük nőként a világban, mint férfiaknak, máshogy kellett beszélniük, máshogy tudtak problémákat megoldani, és ebből adódóan nyilván ez a politikában és a tárgyalóasztalnál is megnyilvánul. Persze az is nagyon fontos szerintem, hogyha egy össztársadalmi kérdésről van szó, politikáról van szó, akkor minél több nézőpont és minél több élettapasztalat jelenjen meg a döntéshozói asztalnál, és azt gondolom, hogy ez volna a legfőbb értéke annak, hogy több női politikus legyen jelen a különböző országokban a politikában, ugyanis az mindenképpen hozzáad a demokratikus elemhez, hogy egy színesebb és különböző a társadalmat jobban reprezentáló életélményekkel rendelkező emberek hoznak döntéseket a helyet, hogy csak egy szűkebb réteg.
1: Az ilyen lehetséges motiváló tényezők mellett vannak azonban elrettentő faktorok is, tekintve, hogy a női politikusokat érő támadások jó része általában nem a mindennapi ténykedésüket bírálja, hanem sokkal inkább a személyük ellen, adott esetben a külsejükre vagy a családjukra irányul. De mennyire tántoríthatja el a hölgyeket mindez attól, hogy politikai pályára lépjenek, vagy akár csak attól, hogy közéleti szerepet vállaljanak?
0: Erre nem nincsenek sajnos kutatások, amikkel én találkoztam volna, de valószínűsíthető, hogy nagyon. A magyar előző ciklusban parlamenti képviselők közötti női minden frakciót reprezentatívan mérő kutatás szerint női politikusok nagyon nagy részben szexualizáló személyiségüket, családi állapotukat és leginkább külsejüket madó kommenteket kaptak az online térben. Nagyon-nagyon elenyésző volt a szakmai jellegű hozzászólás vagy támadás. Ezt különböző médiakutatások is igazolják, és ezt természetesen bármilyen más közszereplőre is igaz, nem csak politikusra. Szerintem az így a mindennapi tapasztalatból eléggé érthető, hogy hogy ez egy nagyon eltántorító tényező, ugyanis ezek olyan dolgok, amikkel egyrészt nők a mindennapokban is tudnak találkozni, nem akkor éri őket először, amikor belépnek a nyilvánosságba, illetve az is egy nagyon-nagyon kényelmetlen helyzet, hogy nem tudnak mit tenni ellene. Ezek nem produktív kritikák, ezek nem építő hozzászólások, hanem azt inkább bántóak, és végtelenül lealacsonyítóak, és ez egy nagyon frusztráló helyzet, hogyha egy nő nagyon sok energiát tesz a munkájába, nagyon elhivatottan dolgozik, és nem annyira sokakat érdekel, vagy arról nincs annyi szó, mint a külsejéről, mint a családi állapotáról, a magánéletéről, egyebekről. Szerintem az nagyon nehéz elképzelni, hogy ez ne lenne hatással arra, hogy hány ember vállal ilyen pozíciót és ilyen élethelyzetet.
1: Bár a közvéleménykutatások tanulságai szerint a lakosok még mindig Zuzana Csaputovát tartják az ország eddigi legjobb köztársasági elnökének, a volt államfő története is igazolja, hogy a nők közéleti szerepvállalását máig számos akadály szegélyezi. Arról, hogy miért nehezebb nőként érvényesülni a politikában, Ősi Nórával, a nőjogi kérdések szakértőjével beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
0: Köszönöm én is.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. Az elmúlt napok energiaellátási nehézségei árnyékában Budapesten ismét központi téma lett az évtizedek óta tabunak számító vízlépcső kérdés. De hogyan viszonyul az ügyhöz a közvélemény a Bős-Nagymaros projekt kudarca után? A folytatásban ennek járunk majd utána. Műsorunk záró fél óráját azonban ma is regionális híreinkkel kezdjük, így most Gazsik Viktóriáé a szó.
2: Tavaly évvége óta nem működik a Betléri Kastélypark egyik látványossága, a római vízesés. A Betléri Múzeum szakemberei már dolgoznak a műemlék helyreállításának tervein. A vízesést legutóbb 2016-ban újították fel, azóta azonban a fagy és a folyamatos vízszivárgás miatt ismét jelentősen megrongálódott. Megrepettek a falak, megsérült a lépcsőzet, az építmény pedig meg is dőlt. A szakemberek 3D-szkenneléssel és talajradaros vizsgálatokkal mérték fel az állapotát, most a részletes szakvéleményre várnak. A teljes rekonstrukció előtt a vízelvezető rendszert is helyre kell állítani, ezért idén várhatóan még nem indítják újra a vízesést. A több mint 200 éves építményt az 1820-as években építették az Andrássy család Betléri kastélyparkjában. Új közlekedési fejlesztéseket készít elő az MH Invest Nagysurány városában, az érsekújvári járásban. A tervezett beruházások a Surányi Industrial Park stratégiai projekt részei, amelyhez egy 16 kilométeres kerékpárúthálózat és a város jövőbeli elkerülő útja is kapcsolódik. A kerékpárutak célja, hogy összekössék az ipari parkot a várossal, a vasútállomással, a buszközlekedéssel és a környező településekkel. Az elkerülő út tanulmánya azt vizsgálja majd, melyik nyomvonal lenne a legmegfelelőbb közlekedési, gazdasági és környezetvédelmi szempontból. A projektekhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányok és tervdokumentációk elkészítése már megkezdődött. A látványterveket várhatóan az év végéig mutatják be. A fejlesztés része az út és vasúti infrastruktúra korszerűsítése is. Folytatódik a harmadosztályú utak korszerűsítése a Dunaszerdahelyi járásban. A Nagyszombat megyei önkormányzat csaknem 2 kilométeres útszakaszt újít fel Szent Mihályfa és Kolónia között. A munkálatok idejére az érintett útszakaszt teljesen lezárták, a forgalmat kijelölt kerülő utakra terelik. A beruházás várhatóan szeptember 15-éig tart, értéke meghaladja a 646 ezer eurót. A megyében jelenleg a Légi és Dunaszerdahely közötti út korszerűsítése is zajlik.
0: Időjárás.
2: Napsütéses, derült égbolt lesz ma jellemző, délután már megnövekedhet a felhőzet, elszórtan záporok vagy viharok is kialakulhatnak. Füllet, meleg idő várható, a hőmérséklet ma is elérheti a 41 Celsius fokot, legkevesebb 32 fokot mérhetünk ma. A légmozgás többnyire gyenge marad, helyenként felélénkülhet a szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Tolódásra számíthatnak Kassán a VSS hídon az Optima irányába, 10 perccel hosszabbodik a menetidő. Sebességet mérnek Érsekújvár elején Kamocsa felől és a Surányi letérőnél Érsekújvár irányából. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 37 perc. Több mint 3 évtizeddel azután, hogy Magyarország úgy döntött, eláll a Csehszlovákiával kötött szerződéstől és nem építi meg Nagymarost, Budapesten ismét lendületet vett a dunai vízlépcsők szükségességéről szóló vita. Az egyre vehemensebbé váló eszmecsere katalizátora a rekordalacsony vízállás volt, amely következtében az ország az energiaválság küszöbére sodródott. A történteket pedig többen is úgy értelmezték, hogy a Duna most benyújtotta azt a számlát, amely kifizetését a magyar politikusok egyre csak halogatták. A vonalban Wagner Ernő okleveles építészmérnök, igazságügyi szakértő, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke. Jó reggelt kívánok!
1: Kezét csókolom.
0: Nem véletlen, hogy a szakértők úgy fogalmaznak, hogy a Duna benyújtotta a számlát, hiszen ez az aktuális helyzet egyáltalán nem egy előzmény nélküli, váratlan természeti csapás, hanem egy régóta követhető folyamat kicsúcsosodása. De melyek voltak azok az intőjelek, amiknek már konkrét lépések meghozatalára kellett volna sarkalnia a kormányzatot?
1: Engedje meg, mielőtt rátérnék a válaszra, vagy pontosítsam, én okleveles építőmérnök vagyok, nem építészmérnök, akik két tevékenység, illetve két diploma között azért akad némi különbség, mi épp elsősorban olyan létesítményeket építünk, amelyek nem a magas építéshez kapcsolódnak. Nem előjel nélküli történetről beszélünk, tulajdonképpen már korábban Mosonyi professzor megfogalmazta annak szükségességét, hogy a Duna magyarországi szakaszain is kell vízlépcsőt építeni. Amúgy én már több cikket írtam ezzel összefüggésben régebben, csak hát kevésbé volt vízhangja. Hát egyértelmű, hogy Fajszón, Adonyba és Nagymarosnál kellene vízlépcsőt építeni, az más kérdés, hogy nem feltétlenül azzal a technológiával, amivel annak idején a egyezmény során azt korábban megálmodták. Az is tény, hogy a magyarországi rendszerváltás egyik jelképe volt a nagymarosi vízlépcső megépítésének megakadályozása. Hát azért azt kell mondjam, hogy nyilvánvalóan a nagymarosi vízlépcső annak idején nem a legkorrektebb mérnöki megoldás volt, de hát ha azt mondjuk, hogy a rendszerváltás jelképe volt a nagymarosi vízlépcső megtorpedózása, azt kell mondjam, hogy ez a rendszerváltás sem volt hibamentes. Tehát nyilvánvalóan eltelt 30 év, újra kell gombolni a kabátot.
0: Ugye, ahogy arra ön is utalta, a bős nagymaros történet, vagy akár fiaskó, talán így is nevezhetjük, igencsak rányomta a bélyegét a vita alakulására az elmúlt évtizedekben, de tulajdonképpen miért és hogyan vált ennyire terhelt politikai kérdéssé ez a vízlépcső ügy?
1: Hát a mostanira tetszik gondolni, az nyilvánvalóan a korábbiból gyökerezik. Egyrészt nagyon erősen kötődött a nagymarosi vízlépcső az akkori politikai kurzushoz, és nyilvánvalóan ezen keresztül tudták leginkább megtorpedózni az akkori politikai rendszert, és hát magával rántotta a műszaki megoldást a politikai óhaj. Valójában ebből fakad az, hogy egy általános elutasítási hangulat alapozódott meg akkor annak idején, és hát nyilván ezek a sztereotípiák még most is élnek, és hát jellemző, hogy alapvetően a tiltakozást a politikára érzékeny rétegek generálták, és hát nyilvánvalóan a humán értelmiséget sokkal közelebb áll a társadalmi viták lefolytatásához, és nyilvánvalóan ők ezen szocializálódtak, hogy egy mérnöki megoldás szükségképpen rossz, hogyha már ezzel politikát lehet támadni.
0: A társadalmi hangulat jellegét pedig jól példázza, hogy a legtöbb téma kapcsán általában törésvonalak szoktak kialakulni a politikusok vagy az egyes politikai táborok között. Az elmúlt évtizedekben azonban feltűnően nagy egyetértés uralkodott abban, hogy a Dunai vízlépcsőzés ügyét jobb nem szakmai döntésig vinni. Ebből az alapgondolatból kiindulva, ezek a történtek, illetve a konkrét lépések hiánya, amikről beszélgettünk, egy konkrét kormányt, illetve politikai garnitúrát terhel, vagy valamilyen módon az elmúlt 3,5 évtized minden politikusa felelős a kialakult helyzetért?
1: Hát ez politikai kurzusokon túlmutató probléma. Tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy a politikai haszonszerzés egyik eleme volt az, hogyha valaki a vízlépcsőt, lépítést támadja, akkor szükségképpen jó pontot szerez a választók körében, illetve a választók többségének a körében. De én most abban bízom, hogy azért sikerül előbb-utóbb szakmai mederbe terelni ezt a vitát, hiszen nem hinném, hogy Ausztria antidemokratikusabb ország lenne, ugyanakkor ott a Dunán számtalan vízlépcső működik, és békében a lakossággal.
0: Ha már a szomszédos országok példáját említi, akkor olyan államokról van szó, ahol a vízlépcső kérdés nem rendelkezik olyan politikai terheltséggel, mint például Magyarországon, és bár említhetnénk akár mondjuk Szlovákiát is, korábban volt ugyan ellenérzés, de mára már a vízlépcső nem számít annyira szitokszónak, még minden hátulütője ellenére is. De melyek azok a pozitív külföldi tapasztalatok, amiket mondjuk Magyarországnak is érdemes lenne mérlegelnie, hogyha ez a vízlépcső kérdés terítékre kerül?
1: Mondjuk Magyarországon nem feltétlenül ezt kommunikálja a sajtó, hogy Szlovákiában béke van a vízlépcső körül. Én is úgy tudom, hogy béke van e körül, e körül a téma körül Szlovákiában. Viszont a magyar sajtó nem így tálalja ezt a kérdést. Ami pedig az előnyöket illeti, a legfontosabb az, hogy meg kell nézni az egyes országok áramtermelésének ökológiai lábnyomát. Ha Ausztriát nézzük, lényegesen kedvezőbb az uniós átlagnál az osztrák áram ökológiai lábnyoma. Itt ezt úgy mérik, hogy egy kilovattóra áramtermelés mekkora, hány gram széndioxid kibocsátással jár. Az uniós átlag az 226 gram per kilovattóra, az osztrák ennél biztosan alacsonyabb. Tehát a legfontosabb az, hogy nyilvánvalóan Ausztriát nem lehet összehasonlítani Magyarországgal, mert egy sekélyebb esésű Dunaszakaszról van szó. Ausztriában leginkább azt mondanám, hogy a hajózás és az áramtermelés prioritás. Magyarországon azért volna ennek egyéb előnye is, például a talajvízszint emelkedése szükségképpen jobb feltételeket biztosítana a mezőgazdasági termeléshez.
0: Turbulenciák kétségkívül voltak, és egyébként vannak is még máig Szlovákiában is, viszont egy a mostanihoz hasonló, mondhatni krízis helyzetben azért a pozitívumok mindig felül tudnak kerekedni, és valami ilyesmi történik most is a közbeszédben, és ha már az előnyök mellett a negatívumokat is említettük, akkor talán ez a következő lépés, amire érdemes kitérni, hiszen a legtöbb országban elsősorban a környezetre gyakorolt hatásuk miatt eredményeznek komoly vitákat ezek a bizonyos vízlépcsők, de a környezeti hatásnak automatikusan egyet kell jelentenie a környezeti károkkal, különösen úgy, ahogy arra ön is utalt, már más helyzetben vagyunk, mint például Bős Nagymaros korában voltunk.
1: Egész biztosan nem. Én abszolút mértékben megbízom a kollégáimban abban a tekintetben, hogyha találkoznak egy probléma felvetéssel, akkor azt megoldják. Gondolok itt például arra, hogy a halak miatt komoly aggodalmakat fogalmaztak meg a természetvédők. Erre mi volt a válasz? Hallépcsők helyett most már halátjárókat terveznek a kollégák, és hát van már halbarát turbina is, ahol a túlélés aránya, hogyha netán belekeveredik a hal a turbinába, akkor a túlélés aránya meghaladja a 95-98%-ot. Tehát egy a lényeg, hogy problémafelvetés és megoldás követi általában a mérnökök részéről az ilyen aggodalmakat. Tehát én emiatt nem problémáznék, hanem tárgyalni kell és felvetni azt, hogy milyen gondokkal szembesülünk. Ott van például annak idején, ugye Nagymarosnál a talajvízszint növekedés miatt aggodalmaskodtak a környezetvédők, most pedig ugye a talajvízszint csökkenése okoz óriási problémákat az alsóbb szakaszokon. Nyilvánvalóan egy vízlépcső ebben a tekintetben nagyon sokat tudna segíteni. Bordalék tekintetében szintén megoldások vannak.
0: Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Wagner Ernővel, a Magyar Mérnöki Kamara elnökével beszélgetünk a vízlépcső kérdésről. Ahogy említette, a szakértőknek most már számos felmerülő problémára vannak alternatív megoldási javaslataik. Felmerül tehát a kérdés, hogy a szakma mit tud tenni azért, hogy ez a vita, illetve az újranyitása konstruktívabb legyen és előremutatóbb vagy előremozdulóbb irányba haladjon?
1: Hát leginkább az lenne a megoldás, hogyha a kollégáink végre kijönnének a fényre, és nem óvatosságból, nem kényelemből, kényelemszeretetből hallgatni kell, hanem el kell mondani a ezzel kapcsolatos tényeket, és hogyha megtanulunk okosan és értelmesen érvelni, akkor nem gondolnám, hogy a társadalom többsége ezt ne fogadná el. Tehát nagyon egyszerű, kérdezzék a mérnöküket, és akkor tudunk rá választ adni. Egyébként az a probléma, hogy országainkban gyökere van annak, mély gyökere vert a mérnökök háttérbe szorítása, hiszen volt egy posztkommunista rendszer, ahol a munkásosztály vezető szerepe prioritást kapott, és a munkásoknak a mérnökök voltak a főnökei, hát nyilvánvalóan a mérnököt kell lenyomni. Ez az elmúlt időszaknak a prioritása volt, és ez meggyökerezett a társadalomba. Tehát a mérnök az másodrangú értelmiségének minősült régen, és most is még mindig.
0: Amennyiben tehát ez a diskurzus abban a mederben folyik tovább, mint amiben korábban is zajlott, akkor feltehetően csak egy újabb elvi vízlépcsővita alakult majd ki, azon túl, hogy a szakemberek szaktudásának sokkal nagyobb teret kellene kapnia ebben a párbeszédben, mi egyebet kellene tenni, hogyha el szeretnék kerülni, hogy parttalan viták alakuljanak ki a kérdés kapcsán?
1: Mi csupán ennyivel is már megelégednénk. Nyilvánvalóan azonban nekünk is komoly tennivalóink vannak, és ennek nyomán a Magyar Mérnöki Kamara eltökélt szándéka, hogy ebben a tekintetben konferenciákat szervez, nyíltan elmondjuk a problémáinkat, és szerintem a társadalmi vita ezen sokat fog segíteni. Jellemző egyébként, hogy amikor 2 évvel ezelőtt megírtam az első ilyen cikkemet, akkor merevebb utasítás volt. Most a Facebook kommentek tekintetében, most azért egyensúly alakult ki. Mondhatnám azt, hogy több pozitív vélemény, ha fogalmazódott meg, mint negatív a múltkori fiaskóhoz, illetve a múltkori lehangoló válaszokhoz képest.
0: Ezek szerint az utóbbi napok eseményei, legyen szó az aszályról, a vízszint csökkenéséről, vagy egy kifejezéssel fogalmazva a klímaváltozás egyre érezhetőbb hatásai kapcsán, van egyfajta elmozdulás a közbeszédben is? Tehát érzékelik ezeket a történéseket olyan vízválasztónak, ami mutathat társadalmi nyitottságot arra, hogy ez a párbeszéd ne csak újrainduljon, hanem konstruktív irányba folyjon tovább?
1: A legkevésbé sem szerettem volna azt, hogy ilyen körülmények között szembesüljön a társadalom ezzel a problémával, de hát ez így alakult, és szembesültek ezzel a problémával, meggyőződésem, hogy másképp fognak ez a kérdéshez a jövőben hozzáállni, talán hallgatnak inkább rá.
0: Összegezve tehát van egyfajta elmozdulás, ugyanakkor a párbeszédbe bekapcsolódó felek egy része továbbra is a tüneti kezelést preferálja, ha fogalmazhatunk így, a konkrét probléma megoldása helyett, hiszen felmerültek olyan alternatív megoldási javaslatok, például a paksi atomerőmű kérdések kapcsán, hogy egyszerű választ adjanak a paks ügyre, és meghosszabbítsák azt a bizonyos szívócsövet, így röviden és velősen összegezve, de a jelenlegi helyzetben lehet még ezt a gondot egy konkrét szegmensre koncentrálva orvosolni, vagy valóban eljött az ideje egy átfogó megoldás meghozatalának?
1: A szívócső meghosszabbítása fizikailag, fizikai szempontból nem megoldás, mert a szivattyú szívó képességének, amit a szakma nem így nevez, de a közérthetőség kedvéért inkább így fogalmazok, korlátai vannak. Tehát az elméleti határ az 10 méter körül van, a gyakorlati határ még ennél is kevesebb, tehát a szívócső meghosszabbítása az nem megoldás. Na most mennyiben javít a Dunavíz szintjén, hogyha magát a szivattyú állomást helyezik lejjebb? Egy csomó pénzzel kell költeni, ugyanakkor a Dunavíz szintje ettől nem emelkedik. Elhangzott az, hogy hűtőtoronnyal kellene megoldani ezeket a problémákat. Több 100 milliárd forint lenne a paksi atomerőműnél hűtőtoronnyal megkezelni ezt a problémát, nem beszélve arról, hogy a paksi atomerőmű ideje előbb-utóbb lejár. Tehát egy nem új atomerőműnél most hűtőtornyokat építeni tulajdonképpen szerintem nem megoldás. Ez sem orvosolja a vízszint problémákat. Tehát meggyőződésem, hogy valamilyen módon a vízlépcső segítene. Jellemző példa a meggondolatlan beruházásokra, hogy ott van a Mohácsi Dunahíd esete. Ha a Mohácsi Dunahíd, ne adj Isten, egy duzzasztó művel kombinált átjáró lenne, akkor igaz, hogy 2,5-3-szor annyiba kerülne, de most, hogyha ott 6 méter duzzasztanának Mohácson, akkor az 1 méterrel növelné meg a paksi szintet, és egy tartósabb megoldás lenne. Tehát én őszintén szólva nem hiszek az alternatív megoldásokban és az utólag kitalált pótcselekvésekben legkevésbé sem hiszek.
0: Egy korszerű, több célú dunai vízszint szabályozási, illetve víz visszatartási programról lenne tehát érdemes beszélni, de milyen alapokon kellene nyugodnia egy ilyen projektnek?
1: Hát mindenképpen először megvalósíthatósági tanulmányt kellene készíteni, felvetni azokat a problémákat, azokat az aggályokat, amelyek e tekintetben előfordulhatnak. Meg kellene találni a kollégáimnak, a mérnököknek azokat a megoldásokat, amelyek csökkentik, vagy teljesen elhárítják ezeket az aggályokat, és tulajdonképpen egy komplex dunai vízrendezési programot követően meg kellene építeni az első vízvisszatartó műtárgyat, ami nem mellesleg energiát is termel. És itt jut eszembe az, hogyha hűtőtoronnyal próbálnák a paksi rendszert utólag megoldani, az energia felhasználással járna, a vízlépcső pedig energiatermeléssel járna. Tehát nem mindegy.
0: A rendkívüli asszály ismét fellobbantotta a vitát a dunai vízlépcsők szükségességéről. A bökkenő csak az, hogy a diskurzus az elmúlt évtizedekben inkább politikai, mint szakmai mederben zajlott, így már a téma felvetése is komoly indulatokat kelt. Arról, hogy ledönthetőek-e a kérdés kapcsán kialakult évtizedes társadalmi tabuk, Wagner Ernővel, a Magyar Mérnöki Kamara elnökével beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
1: Én is köszönöm.
0: És 8 óra 56 perckor nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Ennyi fért napindító magazinunkba augusztus 6-án csütörtökön. A 9 órai hírek után a Nappali című műsorral folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben ezúttal Récsei Noémi várja majd önöket. A hangmérnök Zsapka Levente és a hírszerkesztő Gazsik Viktória nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Tilajcsik Dórát hallották, minden jót, a viszonthallásra!

0: 9 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Pátria Rádió menetrendszerű magazin műsorát, a Nappalit hallgatják 2026. augusztus 6-án délelőtt, egy forró nyári délelőttön. Ha velünk töltik az előttünk álló közel 3 órát, megtudhatják, hogy milyen volt civilként Jókai Mór. Jöjjön egy kis ízelítő Nyári Krisztián irodalomtörténésszel készített interjúmból.
2: Laborfalvi Róza az első ilyen celeb színésznő, és megnézi, és akkor azt látja, hogy ott van egy ilyen szőke herceg, lázálomban fekszik az ágyban, és nem tudja, hol van, és hörög, és nem tudom, és akkor kicseréli a homlokán a borogatást, ez az első találkozás. De nyilvánvalóan, ha nem egy ilyen szőke, mondjam, ölelni való szép fiú fekszik ott, akkor lehet, hogy a nagy színésznő az nem és tüsténkedik ott a borogatással.
1: Hamarosan részletes tartalom ismertetőnkkel szolgálok, előtte azonban híreket mondunk, a mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: Szlovákia továbbra is biztosítja a Dunából járó vízmennyiséget Magyarországnak. Több tucat embert vádoltak meg a ceutai migrációs válság miatt Marokkóban. Főlet meleg idő várható, a hőmérséklet ma is elérheti a 41 Celsius fokot. Következnek a részletek. Tegnap délután megdőlt az abszolút országos melegrekord az érsekújvári Garamkövesden. 41,4 Celsius fokot mértek, erősítette meg Ivan Garcsár, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet szóvivője. Hozzátette, hogy előzetes adatról van szó, a mérést utólag még hitelesítik. Az előző rekordot szintén ebben a dél-szlovákiai faluban mérték június 30-án, akkor 41,3 Celsius fok volt Garamkövesden. Két további meteorológiai állomáson haladta még meg a hőmérséklet, a 41 Celsius fokot Muzslán és Alsó-Palojtán. Összesen 26 mérőállomáson emelkedett legalább 40 Celsius fokig a levegő hőmérséklete. Szlovákia rendkívüli szárazság ellenére is teljesíti nemzetközi kötelezettségeit és továbbra is biztosítja Magyarország számára a hágai döntésben rögzített másodpercenkénti 400 köbméter vízmennyiséget, közölte Tomás Taraba, környezetvédelmi miniszter. Hozzátette, a Duna alacsony vízállása miatt mindkét ország nehéz helyzetben van, de Szlovákia nem csökkenti a Magyarországra jutó vízmennyiségét. A miniszter cáfolta azokat az állításokat is, amelyek szerint a bősi vízerő áramtermelése miatt tartanák vissza a vizet. Elmondása szerint az erőmű jelenleg is csak a szükséges mértékben működik, és ha javul a helyzet, Szlovákia kész további vízmennyiséget is átengedni. A marokkói ügyészség 86 embert vádolt meg a spanyolországi Ceutát érintő migrációs válsággal összefüggésben. A vádak között szerepel az illegális határátlépések szervezése, engedély nélküli személyszállítás, túlzsúfolt hajók használata, valamint biztonsági erők elleni támadás és közvagyon rongálása. A múlt héten több tízezer migráns próbált Marokkóból bejutni a spanyol fenntarthatóságú Ceutába, többségük később visszatért Marokkóba. A határátlépési kísérletek során legalább 77 ember meghalt. A marokkói kormány visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint szándékosan lazított volna a határellenőrzésen. Az eset több európai országban is szigorúbb határintézkedéseket váltott ki. Japán ma emlékezett meg a hiroshimai atomtámadás 81. évfordulójáról. A békeparkban tartott ünnepségen mintegy 50 ezeren vettek részt, köztük 120 ország képviselői is. Helyi idő szerint reggel 8 óra 15 perckor egy perces csenddel tisztelegtek annak a mintegy 140 ezer embernek az emléke előtt, akik az 1945-ös amerikai atomcsapás következtében haltak meg. Hiroshima polgármestere Matsui Kazumi bírálta a nagyhatalmakat a háborúk miatt, és arra szólított fel, hogy a nukleáris fegyverek birtoklása helyett a leszerelésre törekedjenek. Japán miniszterelnöke Takeichi Sanae ugyanakkor hangsúlyozta, realista megközelítéssel támogatja egy olyan világ megteremtését, ahol soha többé nem vetnek be atomfegyvert. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
4: A Ferencváros az Üllői úton 1-0-ra nyert a lengyel Zabze ellen, a labdarúgó Európa Liga selejtező harmadik fordulójának első mérkőzésén. A labdarúgó Konferencia Liga harmadik selejtező körében ma 20 órától játsszák a Twente Dac odavágót. Betlehem Dávid és Mihályvári Farkas Viktória is ezüstérmet szerzett a nyílt vízi úszók 5 kilométeres versenyszámában a párizsi Európa bajnokságon.
0: Időjárás.
3: Napsütéses, derült égbolt lesz ma jellemző, délután már megnövekedhet a felhőzet, elszórtan záporok vagy viharok is kialakulhatnak. Füllet, meleg idő várható, a hőmérséklet ma is elérheti a 41 Celsius fokot, az ország egész területén hőségriadó lép érvénybe, legkevesebb 32 fokot mérhetünk ma. A légmozgás többnyire gyenge marad, helyenként felélénkülhet a szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Balesetre figyelmeztetnek a D1-esen Bicsa mellett. Trencsén felé 10 perces torlódásra számíthatnak továbbá Pozsonyban a Pionierszkán a Racsianszká felé és a Vajnorszkán, valamint a Rozsnyovszkán a Nagyszombati út irányába. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Tartalom ismertetőn következik, lássuk az előttünk álló három órában, milyen témákra, összeállításokra, beszélgetésekre számíthatnak. Kedves hallgatóink, íme vegyük sorjába, milyen témákat kínálunk. Fél tíz körül meghallgathatják menetrendszerű eseménynaptárunkat, melyből megtudhatják, hogy milyen világnap van augusztus 6-án. Fél tíz és tíz óra között ismételten Norvégiába látogatunk egy riportunk által. Nagy Ildikót hallják egy rövid bejátszás erejéig.
1: Ismét Norvégiából jelentkezem be. Erdélyből költöztem ki több mint 4 éve, és naponta meg tud lepni még mindig ez az ország annyira különleges bizonyos szempontokból. Házasság is digitálisan működik. Na, nem úgy, hogy a Facebookra feltöltünk egy képet, és megváltoztatjuk a családi állapotot, majd jön a pap és lájkolja, hanem fellépünk az adóhivatal oldalára, hogy be akarunk jelentkezni házasságkötésre, és a rendszer automatikusan leellenőrzi, hogy házasodhatsz vagy nem.
0: A teljes beszélgetés tehát fél és 3:45 között közvetítjük, majd meghallgathatják menetrendszerű színes hír összefoglalónkat, és arra is kitérünk, hogy miről ír a Vasárnap hetilap legújabb lapszáma. 10:45 után Zsigárdra látogatunk egy beszélgetésünk, illetve egy összeállításunk által. Szó lesz a közösség megtartó erejéről, a generációkon átívelő érdeklődéstől, és szó lesz arról is, hogy mi motiválja a zsigárdi bölcsis tábor szervezőit évről évre, miért tartják fontosnak, hogy megszólítsák a térség kisgyermekes családjait. Jöjjön egy kis ízelítő összeállításunkból.
2: Edukáció vagy a gyermeknevelés az egy közügy, az nem lehet valahova beskatujázni. Az társadalom számára fontos, hogy neveljük a gyermekeket, és mindentől függetlenül, vagy kicsi, vagy nagy, vagy ilyen, vagy olyan. Főleg az is, hogy egy közösségben, akik élünk, együtt élünk, mi is összeszokjuk, együtt legyünk, találkozunk, ismerjük egymást, tudjunk egymást segíteni. Szóval igazából ezt a cél szolgálja ez a tábor.
0: A teljes összefoglalót 10:45 és 11:45 között közvetítjük. 10:45 körül Lehocki Evelin gyógypedagógust arról kérdezem, hogy érdemes-e a nyári szünidőben fejleszteni a gyerekeket. Arra is kíváncsi vagyok, hogy van-e arany középút. Mit javasol a szakember? 10:45 körül megtudhatják. Milyen volt civilben Jókai Mór? Miképp képzeljük el a nagy író óriást? És milyenek voltak az ő emberi és szerelmi viszonyai? Egyebek mellett erről is kérdezem majd 10:45 után Nyári Krisztián írót, irodalomtörténészt. Jöjjön egy kis izgalmas részlet Jókai és Laborfalvi kapcsolatáról.
3: Laborfalvi Róza az első ilyen celeb színésznő, és megnézi, és akkor azt látja, hogy ott van egy ilyen szőke herceg, lázálomban fekszik az ágyban, és nem tudja, hol van, és hörög, és nem tudom, és akkor kicseréli a homlokán a borogatást, ez az első találkozás. De nyilvánvalóan, ha nem egy ilyen szőke, hogy mondjam, ölelni való szép fiú fekszik ott, akkor lehet, hogy a nagy színésznő az nem és tüsténkedik ott a borogatással.
0: A teljes beszélgetés tehát 10:30 és 11:30 után közvetítjük. 11:30 után hűsítő tanácsokkal szolgálunk hallgatóinknak, arra nézvést, hogy éljék túl ezeket a forró nyári napokat. Magazinunk záró perceiben pedig, ahogy már megszokhatták, tartunk egy lapszemlét. A hangmester Zsabka Levente nevében is kellemes, hűsölős nyári délelőttöt kívánok!

Augusztus 6-án Berta és Bettina nevű hallgatóinkat köszöntjük. A Berta női név germán eredetű jelentése fényes, tündöklő, híres. A német Bert elemet tartalmazó női nevek beceneve is lehet egyébként a Berta. Míg a Bettina a Betta név olasz eredetű továbbképzése. És érdekesség számba megy, hogy a Bettina név pontosan ugyanazt jelenti, mint a Berta női keresztnév, tehát itt is a fényes, tündöklő, híres jelentéssel számolnak a névviselői. Isten éltesse valamennyi névnapos és születésnaposunkat, nekik kedveskedünk a soron következő zeneszámmal.

0: Augusztus 6. napján is érdemesnek tartom fellapozni eseménynaptárunkat, lássuk a teljesség igénye nélkül, milyen eseményeket, történéseket jegyez a szóban forgó dátum. 1566. augusztus 6-án történt, hogy az első Szulajmán oszmán szultán vezette török haderő megkezdte Szigetvár ostromát. A szóban forgó ostromot Zrínyi mintegy 2500 katonával védte, 34 napig ellenállt a török túlerőnek. 1566. szeptember 7-én, amikor már a belső vár is lángokban állt, Zrínyi és még harcképes 300 katonája kitörést kísérelt meg, de a várkapuban valamennyien hősi halált haltak. A vár bevétele után a törökök azonnal megkezdték az erőd és a település újjáépítését. Magát a várat tégla, illetve kőfalakkal erősítették meg, aminek eredményeként a későbbi felszabadítást követő kisebb átalakításoktól, bővítésektől eltekintve kialakult a mai formájában látható erőd. Számos középületet emeltek a városban, melyek közül több nagybecsben álló oszmán-török építészeti alkotás, köztük a Szulajmán szultán és Ali Pasa dzsámija, valamint az úgynevezett törökház, kisebb-nagyobb mértékben átalakítva napjainkig fennmaradt. A várvédő harcok időszakának és a helyi török uralom végnapjainak történeti eseményeihez és mindennapjaihoz szolgálnak érdekes és értékes irodalmi adalékokkal Újkéri Csaba Sziget pajzsai és Hanzsára tükörben című történelmi regényei. Ban történt, hogy első Napóleon francia császár követelésére első Ferenc osztrák császár lemond német-római császári címéről. E minőségében a második Ferenc nevet viselte, ezzel formailag is megszűnt a német-római birodalom. Augusztus 6-án történt, hogy első György görög király és Olga királyné felavatták a korintoszi földszorost átmetsző Gerster Béla által tervezett csatornát, az úgynevezett korintoszi csatornát, amely 6343 méter hosszú mesterséges vízi út Görögországban az Égei tenger és a Jón tenger között, amelyet a korintoszi földszoros átvágásával hoztak létre 1881 és 93 között. Gerster Béla egyébként Kassán született, a műegyetemet Bécsben végezte, és pályáját is ott kezdte városi mérnökként. Később a Ferenc csatorna építésének főmérnöke volt. Ahogy már említettem, a korintoszi csatorna kivitelezését Gerster vezette. Az 1888-as határidőre előre nem látott nehézséget miatt csak a munka háromnegyede készült el. A késedelem többletköltséget okozott, és akár csak Panamában a tőzsdei manipulációkban elveszett a beruházásra szánt tőke, és a társaság csődbe ment. A csatorna építésén átlagosan 4000 munkás dolgozott. A 6345 méter hosszú csatorna vízmélysége 8,5 méter, a vízfelszínen 25, a fenéken pedig 22 méter széles. A munka során 11 millió köbméter követ termeltek ki. Gerster magyar és francia nyelvű kötetekben számolt be a munkáról, leírásai kivívták a nemzetközi szaksajtó elismerését. Ma van egyébként a nukleáris fegyverek betiltásáért folyóharc világnapja. A Békevilágtanács elnöksége 1978. július 13-ai ülésszakaszának javaslatára augusztus 6-át, a hiroshimai atombomba támadás évfordulóját, a nukleáris fegyverek betiltásáért folyóharc világnapjává nyilvánította. A kezdeményezés társadalmi jelentősége abban áll, hogy évről évre emlékeztet a tömegpusztító fegyverek emberi és környezeti következményeire, valamint a tartós béke fenntartásának erkölcsi kötelességére. Ezen a napon világszerte harangszóval, békefórumokkal, papírdarvak hajtogatásával és csendes megemlékezéssel tisztelegnek az áldozatok előtt. A világnap további célja, hogy a közösségek és a politikai döntéshozók figyelmét a nukleáris leszerelésre, az atomsorompó szerződések betartására és a békés dialógus elősegítésére irányítsa. 1928. augusztus 6-án született Andy Warhol amerikai képzőművész. Egyike volt azon amerikai képzőművészeknek, akik központi figurájává váltak a pop art irányzatnak. Sikeres reklámrajzoló karrierje után Warhol világhírnévre tett szert, mint festő és mint avantgárd filmkészítő. 1963-ban kezdett filmet rendezni, legtöbb filmje az unalomról szólt, Warhol később így nyilatkozott a mozgóképeiről. Én szeretem az unalmas dolgokat, az is szórakoztat, ha csak ülök és kifelé bámulok az ablakon. Csak időkérdése, mindig lehet látni embereket, akik folyton az ablakból bámészkodnak. És ha nem az ablakból mozizom, akkor egy üzletben ülök és onnan figyelem az utcát. A film számomra nem más, mint az időtöltés egyik módja. Magyarul 2004-ben jelent meg munkásságáról kötet, melynek címe így szól: Andy Warhol filozófiája A-tól B-ig és vissza, fordítója Halász Péter volt. 1908. augusztus 6-án született Vajda Lajos festő, a magyar szürrealizmus egyik legnagyobb hatású mestere. Életműve a 20. századi magyar képzőművészet egyik legösszetettebb és legmagasabb színvonalú teljesítménye. A mindössze 33 évet élt művész a szentendrei fiatalok körében vált példaadó mesterré. Az 1945 utáni progresszív művészeti irányzatokat képviselő európai iskola a magyar avantgárd egyik legendás alkotójaként tisztelte, a művészettörténész szakma pedig Vajda Lajost egyértelműen a modern magyar művészet egyik vezéregyéniségének tekinti. 1997. augusztus 6-án hunyt el Herceg Klára, Munkácsi díjas szobrász és éremművész. A 60-as évek végétől alkotta az életművében jelentős szerepet betöltő irodalmi, képzőművészeti, zenei ihletésű vagy mitológiai, bibliai témát feldolgozó, részletgazdag mintázású érmeit, kis plasztikáit, hagyatékát a Petőfi Irodalmi Múzeum őrzi. 10 évvel ezelőtt hunyt el Laux József, rock és jazzdobos könyvkiadó. Első felesége a gútai származású Adamis Anna volt, aki Kossuth díjas magyar dalszövegíróként, költőként, jogászként és az LGT 5. tagjaként is ismert. Laux József egyébként alapító tagja volt az Omegának, majd Presser Gáborral kiváltak és megalakították a Lokomotív GT-t. 76-ig volt a zenekar dobosa, később disszidált és Los Angelesben telepedett le. A 90-es években tért haza, 10 évvel ezelőtt, tehát augusztus 6-án hunyt el. Kedves hallgatóink, eseménynaptárunk végén Laux Józsefre emlékezünk.
1: Egy,

0: Soron következő beszélgetésünk által ismételten Norvégiába látogatunk. Kedves hallgatóink, ez a negyedik epizód, amelyet Nagy Ildikóval rögzítettünk. Íme.
1: Ismét Norvégiából jelentkezem be. Erdélyből költöztem ki több mint 4 éve, és naponta meg tud lepni még mindig ez az ország annyira különleges bizonyos szempontokból. Norvégia, mint tudjuk, a világon az egyik legdigitalizáltabb ország. Itt ebben nem csak az a lényeg, hogy online mindent el tudsz érni, hanem ezek a rendszerek össze vannak mind kötve. Van egy azonosítód, Bank ID, és ezzel minden állami és banki rendszer, minden ügyintézés, teljes egészségügyi rendőrség, abszolút minden össze van kötve, és a hátadnál titokban intézik ezeket a kis ügyintézéseket, amíg eddig Romániában, Erdélyben néha akár órákat álltunk sorban. Ezt az online belépési rendszert használjuk a bankokban, az adóhivatal oldalán, vállalkozások engedélyének a megszerzésében, a szociális ügyekben, egészségügyben, például orvosi időpontfoglalás, leleteket itt kapjuk meg, az oltási adatokat, házi orvost tudunk váltani online, kórházi dokumentumokat, orvosi igazolást, minden automatikusan megy. Erdélyben, mikor én eljöttem, akkor még nagyon gyerekcipőben járt a digitalizáció, de itt a gyógyszerrecepteket nem kapjuk kézben, hanem mire belépünk a gyógyszertárba, a gyógyszerésznek csak mondjuk a nevünket, és már a receptető látja is, hogy milyen gyógyszert kell nekünk kibocsátson. Ugyanígy működnek a biztosítók, ingatlan és a kocsi adásvétel. Például, hogyha lakást akarsz vásárolni, akkor nem kell neked semmilyen bizonyítványt bemutatnod, mert mindent ők látnak a rendszerben. Megegyezel a vevővel. Hát ez egy kicsit bonyolultabb, mert általában licittel működik, de a végső stádiumban, mikor megegyeztek, akkor akár az utcán 5 perc alatt átírtátok a lakást, hogyha mind a kettőnek a kezében van a telefon. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy akár egy fiktív lakást át tudnék én írni, vagy nincs a nevemen, mert ezek a rendszerek a háttérben kommunikálnak, és egymástól megkapják a telekkönyvi kivonatot, meg azt, hogy ki vannak-e fizetve az adók a lakásra, hány személy van bejelentve arra a lakásra, stb. De ezeket te már nem kell utána járjál semminek. Ezt maga a rendszer leellenőrzi. Digitális aláírása van mindenkinek ezzel a kis belépővel, azonosítóval. A jogosítványok is digitálisak, de ez most már gondolom, hogy több országban működik, Romániában még mindig nem. Az útdíjakat automatikusan fizetjük, mert hogy beolvasó rendszer van, nem kell megállni sehol. És ami még nagyon vicces, hogy a házasság is digitálisan működik. Na, nem úgy, hogy a Facebookra feltöltünk egy képet, és megváltoztatjuk a családi állapotot, majd jön a pap és lájkolja, hanem fellépünk az adóhivatal oldalára, hogy be akarunk jelentkezni házasságkötésre, és a rendszer automatikusan leellenőrzi, hogy házasodhatsz vagy nem. Ellenőrzi a családi állapotodat, az adóazonosítást, és akár, hogyha külföldi állampolgár vagy, akkor is ezt meg tudja tenni. 2 tanúk kell bejelentsél, ezek is belépnek a saját azonosítójukkal, és igazolják, hogy ismernek, és szabad akaratból házasodtok. Majd ezek után kaptok egy időpontot az esküvőre. Arra azért természetesen illik megjelenni, mert ha nem, a digitalizáció tovább nem segít, és vénlány maradhatsz, vagy aglegény. A VIPS az hasonlít egy kicsit a Revoluthoz, csak épp, hogy egy létező számláthoz van már hozzá kötve, de ugyanúgy telefonszámmal fizetsz, telefonszámra fizetsz, nem kell tudjad az illetőnek, vagy akár a cégnek is a bank számlaszámát. Ez ugyanúgy működik személyek között is, mint cégekkel. VIPS-el ki tudjuk fizetni akár a közműszámlánkat is, de akár az útszéli epres fiúnak is fizetünk azzal, vagy a becsületkasszás mézes tannak, ahol nem áll senki, csak épp ki van írva ez a telefonszám, amire vipszelni kell, és az értéke a méznek az ára. A fizetések természetesen itt is titkosak, és a norvégok erről nem is szeretnek beszélni. Ez csak olyan jó magyar szokás, de már nálunk is kihalóban van Erdélyben. Viszont ha azonosítóval belépsz a rendszerbe, meg tudod nézni bárkinek a fizetését. Ennek viszont van egy kis hátulütője. ugyanis ez a rendszer rögtön értesíti az illető szemét, hogy kinézte meg a bérét. Tehát minden nagyon nyílt, nincs rejtegetnivaló, de rögtön nem is érzed szükségét annak, ennyire kíváncsi legy másoknak a zsebére. Az áramszolgáltatóknak is van egy applikációja. Az áramszolgáltatásnak két ága van. Az egyik vagy, hogy kiválasztod azt, hogy te egy fix értéken fizeted állandóan, vagy tudod választani a változó értéket, az viszont tényleg változó, nem olyan, mint egy kis libikóka, inkább olyan, mint hogyha egy norvég hullámvasút lenne. Van úgy, hogy nagyon drága, és van, amikor negatív értéke van. Tehát, ha akkor használsz, amikor negatív, akkor olyan, mint hogyha ők fizetnének neked. Persze ez azért mégsem úgy működik, mert van külön egy szállítási díj, az egy állandó kilovattos érték, és azt mindenképp ki kell fizetned, hogyha használsz. De ezt az ingadozást állandóan követni tudod. Sőt, tervezni is tudsz vele, mert mutatja körülbelül, mennyi lesz óránként neked előrevetítve egy napra. Így tudom tervezni, hogy mikor fogjak neki mosni, vagy épp kalácsot sütni. Norvégiában az autósboltban is elég bemondani a kocsidnak a rendszámát, és már tudják, milyen autód van, milyen gyártmány, mikor adták ki, és rögtön azonosítják a szükséges alkatrészt. Összességében azt szeretném mondani, hogy Norvégia digitalizációja kényelmes, sőt, nem egyszerűen kényelmes. Inkább olyan, mint amikor minden apró ügyintézés eltűnik a háttérben. Lassan elfelejted, milyen volt sorbálni a rendőrségen, a bankban, vagy a polgármesteri hivatalban. A kényelmet könnyű megtanulni, így észrevétlenül, mintha mindig is így kellett volna mindennek működnie, csak megyünk előre. Azért remélem, hogy otthon is egyre több minden halad ebbe az irányba. Jó lenne, hogyha rendszereket összekapcsolnák, úgyhogy közben teljesen biztonságban érezd magad. Az adataid nem szivárognak ki, a rendszer nem omlik össze. Jó dolog élvezni csak a technika előnyeit.
0: Az elmúlt percekben Norvégiában barangoltunk, mert hogy a norvégiai mindennapokban nyerhettünk betekintést Nagy Ildikó által. Ebben az epizódban arról volt szó, hogy Norvégiában miképp működik a hétköznapi digitalizáció. Amennyiben hallgatóink élénkebben is érdeklődnek a téma iránt, keressék bátran a Norvégiai mindennapok elnevezésű közösségi médiás oldalakat.

0: Kedves hallgatóink, elérkeztünk mai színes hír összefoglalónkhoz. Ezúttal Gazsik Viktória szerkesztésében hallgathatják meg az imént említett rovatot.
1: Több mint 1500 éves Szarmata település maradványait tárták fel a Jósa András Múzeum régészei a Nyíregyházi Ipari Park területén. A kutatók eddig 3-4 lakóház nyomait és 2 kutat azonosítottak. A kutak akár 4-6 méter mélyek is lehettek. A régészek arra számítanak, hogy az aljukon épségben megmaradt kerámia edényekre bukkanhatnak. A feltárás során már most is nagy mennyiségű szarmata kerámia és állati csont került elő, amelyek egykori háztartási hulladékként kerültek a földbe. A szomszédos területen egy temetőt is feltártak, amely feltehetően a település lakóihoz tartozott. A szarmaták iráni nyelvű, eredetileg lovas nomád nép voltak, akik az időszámításunk szerinti 1. és 5. század között az Alföldön telepedtek le. Földműveléssel és állattartással foglalkoztak, a régészek szerint pedig gabonatermesztésük és kereskedelmük is jelentős lehetett. Horvátország partjainál a földközi tenger egyik leggazdagabb bizánci hajóroncsát tárták fel a régészek, ami egy sziget közelében fekvő 7.-8. századi roncsból több mint 600 g aranyékszer, császári aranypénzek, drága kövekkel díszített övveretek és egy rendkívül ritka aranypecsétgyűrű került elő. A kutatók szerint a leletek arra utalnak, hogy a hajó fedélzetén a bizánci birodalom egyik magasrangú tisztviselője vagy katonai parancsnoka is utazhatott. Az aranyövek és a császári képmással díszített pecsétgyűrű ugyanis kizárólag a birodalom legelőkelőbb vezetőinek rangjelvényei voltak. A búvár régészek amfórákat, kereskedelmi mérlegeket, elefántcsontból készült tárgyakat és kerámia edényeket is találtak, amelyek élénk kereskedelmi kapcsolatokra utalnak. A szakemberek úgy vélik, a hajó a rossz idő elől kereshetett menedéket a Polacsa-öbölben, mielőtt elsüllyedt. A lelőhelyet 2015 óta kutatják, és a szakértők szerint ez a korszak egyik legjelentősebb bizánci hajóroncs telete, amely új részleteket tár fel a korabeli mediterrán hajózásról és a bizánci birodalom kapcsolatrendszeréről. Egy új kutatás szerint egy ősi vízrendszer is segítette az első valódi egyiptomi piramis megépítését. A Dashuri vörös piramis közelében található korában építési rámpának vélt kőszerkezetekről a kutatók úgy vélik, valójában hatalmas gátak maradványai lehetnek. A több mint 4500 éves Snofru fáraó idején emelt vörös piramis környékét műhold felvételek és hidrológiai modellek segítségével vizsgálták. Az eredmények alapján a 2-600-700 méter hosszú kőszerkezet inkább vízvisszatartó létesítményre hasonlít, mint építési útra. A feltételezések szerint az egyik gát összegyűjtötte az időszakos áradások vizét, a másik pedig szabályozta annak tovább haladását egy csatornába. A rendszer akár 400 négyzetkilométeres vízgyűjtő területről is összefoghatta a csapadékvizet, amelyet az építkezés vízellátására használhattak. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, az elméletet egyelőre csak távérzékelési adatok támasztják alá, ezért további régészeti feltárásokra lesz szükség annak bizonyítására, hogy valóban vízrendszer segítette az első piramis építését.

0: Nézzük, miről ír a Vasárnap heti lap legújabb lapszáma. Lapajánlón következik, a mikrofonnál Kuklis Katalin.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Baranyai Barna. A magyaros humor egyik alapja, hogy szeretünk a saját nyomorunkon is nevetni, vallja a népszerű fiatal győri komikus, akivel Szászi Fanni készített interjút. Hová tűnt egy év alatt 10 000 szlovákiai magyar? Miért épp Párkány lakossága az egyik legdrasztikusabban fogyatkozó közösség idehaza? A témának Vrabec Mária járt utána. Édesanyja szülővárosában, Rimaszombatban járt Szacsvai László. Beszélgetni hívták az ismert színészt, ennek kapcsán mesélt Szabó G. Lászlónak családi emlékekről és arról, milyen évadot zárt idén. Kollégánk Lencsés Zoltán többször járt a Himalájában, jól ismeri Nepál kedvelt túraútvonalait. Élménybeszámolójából kiderül, mire kell odafigyelnie annak, aki a világ tetején kirándul. Ezeken kívül ismét jelentkezik az Életem tanítója rovat és a Koperta, de találnak még a labban recepteket, színház és filmajánlót, regényrészletet, dupla oldalas keresztrejtvényt, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a Vasárnappal!

0: 10 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat magazinműsorunk hallgatása közben. A napokban módonban állt beszélgetést készíteni Tóth Krisztián református lelkipásztorral. Jöjjön egy kis ízelítő a szóban forgó interjúból.
2: Edukáció vagy a gyermeknevelés az egy közügy, az nem lehet valahova beskatujázni. Az társadalom számára fontos, hogy neveljük a gyermekeket, és mindentől függetlenül, vagy kicsi, vagy nagy, vagy ilyen, vagy olyan. Főleg az is, hogy egy közösségben, akik élünk, együtt élünk, mi is összeszokjuk, együtt legyünk, találkozunk, ismerjük egymást, tudjunk egymást segíteni.
1: Hamarosan jövök a részletes tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: Magyarország Szlovákia segítségét kéri a Dunavíz hozamának fenntartásához. Több tucat embert vádoltak meg a ceutai migrációs válság miatt Marokkóban. Füllet, meleg idő várható, a hőmérséklet ma is elérheti a 41 Celsius fokot. Következnek a részletek. A belügyminisztérium visszautasította az ellenzéki progresszív Szlovákia állításait, amelyek szerint orosz gyártmányú közúti megfigyelőrendszer telepítenének Szlovákiában, és az hozzáférést biztosítana a minisztérium adatbázisaihoz. A tárca szerint az állításokra nincs bizonyíték, a használt berendezés pedig nem orosz gyártású, és zárt kommunikációs rendszerben működik, külső hozzáférés nélkül. A minisztérium közölte, hogy folytatják az automatikus közlekedési szabálysértés felismerő rendszer bevezetését, amelynek célja a bírságolási folyamat digitalizálása. Az ellenzéki párt korábban biztonsági kockázatokat emlegetett a kamerarendszer miatt. Szlovákiában évente több mint 10 000 tonna egészségügyi hulladék keletkezik, amelynek mintegy 72%-a veszélyes hulladéknak számít. Az FCC Slovensko új projektet indított a Kisuca régióban, amelynek célja bizonyos egészségügyi hulladékfajták sterilizálása és fertőző tulajdonságaik megszüntetése. A technológia forró gőzzel vagy mikrohullámú kezeléssel működik zárt rendszerben, és nem égetést jelent. A vállalat szerint az eljárás biztonságosabbá és átláthatóbbá teheti a hulladékkezelést, mivel a folyamat minden lépését ellenőrzik és rögzítik. A beruházás jelenleg környezeti hatásvizsgálaton van. Magyarország Szlovákia segítségét kérte a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakult helyzet kezelésében. Orbán Anita magyar miniszterelnök helyettes és külügyminiszter, Juraj Blanár külügyminiszter, valamint Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter segítségét kérte a folyó egyenletesebb vízhozamának biztosításához. Szlovákia jelezte, hogy a saját vízhiánya ellenére teljesíti nemzetközi kötelezettségeit, és továbbra is biztosítja a Magyarországot megillető másodpercenkénti 400 köbméteres vízmennyiséget. A Duna alacsony szintjét a tartós hőség, szárazság okozza, ami már a hajózást és a paksi atomerőmű működését is érinti. A marokkói ügyészség 86 embert vádolt meg a spanyolországi Ceutát érintő migrációs válsággal összefüggésben. A vádak között szerepel az illegális határátlépések szervezése, engedély nélküli személyszállítás, túlzsúfolt hajók használata, valamint biztonsági erők elleni támadás és közvagyon rongálása. A múlt héten több 10 000 migráns próbált Marokkóból bejutni a spanyol fennhatóságú Ceutába, többségük később visszatért Marokkóba. A határátlépési kísérletek során legalább 77 ember meghalt. A marokkói kormány visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint szándékosan lazított volna a határellenőrzésen. Az eset több európai országban is szigorúbb határintézkedéseket váltott ki. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
4: A Ferencváros az Üllői úton 1-0-ra nyert a lengyel Zabze ellen, a labdarúgó Európa Liga selejtező harmadik fordulójának első mérkőzésén. A labdarúgó Konferencia Liga harmadik selejtező körében ma 20 órától játsszák a Twente Dac odavágót. Betlehem Dávid és Mihályvári Farkas Viktória is ezüstérmet szerzett a nyílt vízi úszók 5 kilométeres versenyszámában a Párizsi Európa-bajnokságon.
0: Időjárás.
3: Napsütéses, derült égbolt lesz ma jellemző, délután már megnövekedhet a felhőzet, elszórtan záporok vagy viharok is kialakulhatnak. Föllett meleg idő várható, a hőmérséklet ma is elérheti a 41 Celsius fokot, az ország egész területén hőségriadó lép érvénybe, legkevesebb 32 fokot mérhetünk ma. A légmozgás tömére gyenge marad, helyenként felélénkülhet a szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: 5-10 perces a torlódás Pozsonyban a Vajnorszkán a Sancová felé. Sebességet mérnek továbbá Szalóc után Pessőc felé és Rozsnyó elején Betlér irányába. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800-900-800. Reklám. Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Tartalomismertetőnk következik, lássuk az előttünk álló közel két órában, milyen témákkal, beszélgetésekkel és összeállításokkal várjuk hallgatóinkat. 4:11 után Zsigárdra látogatunk egy beszélgetésünk, illetve egy összeállításunk által. Szó lesz a közösség megtartó erejéről, a generációkon átívelő érdeklődéstől, és szó lesz arról is, hogy mi motiválja a zsigárdi bölcsis tábor szervezőit évről évre, miért tartják fontosnak, hogy megszólítsák a térség kisgyermekes családjait. Jöjjön egy kis ízelítő összeállításunkból.
1: Edukáció vagy a gyermeknevelés az egy közügy, az nem lehet valahova beskatujázni, az társadalom számára fontos, hogy neveljük a gyermekeket, és mindentől függetlenül, vagy kicsi, vagy nagy, vagy ilyen, vagy olyan. Főleg az is, hogy egy közösségben, akik élünk, együtt élünk, mi is összeszokjuk, együtt legyünk, találkozunk, ismerjük egymást, tudjunk egymást segíteni. Szóval igazából ezt a cél szolgálja ez a tábor.
0: A teljes összefoglalót 4:45 és 11:45 között közvetítjük. 11:45 körül Lehocki Evelin gyógypedagógust arról kérdezem, hogy érdemes-e a nyári szünidőben fejleszteni a gyerekeket. Arra is kíváncsi vagyok, hogy van-e arany középút. Mit javasol a szakember? 11:45 körül megtudhatják. Milyen volt civilben Jókai Mór? Miképp képzeljük el a nagy író óriást? És milyenek voltak az ő emberi és szerelmi viszonyai? Egyebek mellett erről is kérdezem majd 11:12 után Nyári Krisztián írót, irodalomtörténészt. Jöjjön egy kis izgalmas részlet Jókai és Laborfalvi kapcsolatáról.
2: Laborfalvi Róza az első ilyen celeb színésznő, és megnézi, és akkor azt látja, hogy ott van egy ilyen szőke herceg, lázálomban fekszik az ágyban, és nem tudja, hol van, és hörög, és nem tudom, és akkor kicseréli a homlokán a borogatást, ez az első találkozás, de nyilvánvalóan, ha nem egy ilyen szőke, hogy mondjam, ölelni való szép fiú fekszik ott, akkor lehet, hogy a nagy színésznő az nem tüsténkedik ott a borogatással.
0: A teljes beszélgetés tehát 11:30 és 11:40 után közvetítjük. 11:30 után hűsítő tanácsokkal szolgálunk hallgatóinknak, arra nézvést, hogy éljék túl ezeket a forró nyári napokat. Magazinunk záró perceiben pedig, ahogy már megszokhatták, tartunk egy lapszemlét. A hangmester Zsabka Levente nevében is kellemes, hűsölős nyári délelőttöt kívánok!

0: Játékkal, zenével, mesével és kreatív programokkal telt a július vége a Zsigárdi Napsugár bölcsödében, ahol negyedízben került megrendezésre az intézmény nyári tábora. A háromnapos program keretében a kisgyermekek játékos formában fedezhettek fel új dolgokat, miközben a szülők és a gondozók is hasznos tanácsokat, útravalókat és naprakész tudást kaptak a gyermekek fejlődéséről. Szó esett többek közt a mozgásfejlődéstől, a képernyőhasználatról és a beszédfejlődéstől is. A tartalmas és programok tekintetében is igényes napok során így nem csak a gyerekek, hanem a szülők is számos élménnyel és hasznos útravalóval gazdagodhattak. Összeállításunk első részében a főszervezőt, Tóth Krisztiánt, a Zsigárdi Református Keresztjén Egyház község vezetőjét, lelkipásztorát kérdezem.
1: A negyedik alkalommal szerveztük meg a bölcsis tábort, amit úgy látjuk, hogy évről évre fejlődik, és nagyon szeretjük mi is látni azt, hogy van egy hely, ahol tényleg az anyukák és a gyerekek találkozhatnak. Idén annyiból lettünk jobbak, ha mondhatom így, hogy többet gondoltunk az édesanyákra is, tehát lett külön foglalkozás igazából, amik külön a szülők számára lett kitalálva. Ez például a szakemberek lettek hívva, logopédus, illetve pszichológus, akik egy-egy bizonyos szülői területről beszéltek, ahol lehetnek akár hiányosságok, vagy ahol érezzük a hiányt szülőként, gyakorló szülőként, hogy mintha nem teljesítenénk úgy, vagy lehetne jobban fejleszteni a gyereket, és persze gyakorló szülőként mindig érezzük azt, hogy lehetne többet adni a gyerekeknek, és hát talán ez egy ilyen jó fórum volt arra, hogy tudjunk ebben is fejlődni.
2: Számomra egyébként meglepő volt, hogy nem csak felekezeti tagokat kívánt megszólítani az egyház közösség. Miért fontos az, hogy civilek is jelen legyenek, jelen tudjanak lenni, és ne legyen kizáró ok az, hogy valaki református vagy sem, katolikus vagy sem, számomra ez civilként nagyon érdekes.
1: Igen, tehát önmagában a bölcsőde, mint intézmény, a gyülekezet, tehát református egyházközség berkén belül működik, viszont ez, mint a tábor, ez mindenki számára nyitott, mindenkit szeretettel várunk, mert a edukáció, vagy a gyermeknevelés az egy közügy, az nem lehet valahova beskatujázni, az egy egyszerűen a társadalom számára fontos, hogy neveljük a gyermekeket, és mindentől függetlenül, vagy kicsi, vagy nagy, vagy ilyen, vagy olyan, de igen, az a fő. És főleg az is, hogy egy közösségben, akik élünk, együtt élünk, mi is összeszokjuk, együtt legyünk, találkozunk, ismerjük egymást, tudjunk egymást segíteni. Szóval igazából ezt a cél szolgálja ez a tábor.
2: Gyakori kérdés egyébként, hogyha ilyen jellegű közösségi programokról, táborokról, megmozdulásokról beszélgetünk, hogy lehet jól közösséget építeni gyerektáborokon, bölcsis táborokon túl, hogy lehet ezt a fajta közösséget, ezt a fajta zsongást egész évben megtartani, fenntartani, és a különféle generációkat megszólítani?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, fogalmunk sincs.
2: De működik, nem?
1: Hát mikor, hogy igazából az a helyzet, hogy nagyon sokat imádkozunk ezért, a feleségemmel nagyon sokat beszélünk ezen, hogy lehetne még jobban megszólítani az embereket, de ami nélkül nem működhetne, az biztos, hogy a imádságos háttér, tehát mi imádkozunk nagyon sokat ezekért az alkalmakért, hogy legyenek hatásosak. Nem azért, hogy rengetegen legyünk, hanem azért, hogy minőséget tudjunk adni, mert igazából akkor fogunk tudni mink is megnyugodni, és tehát úgy utána boldogak lenni, ha azt látjuk, hogy volt ennek hatása, értelme volt az egésznek, és ami nélkül még nem működhetne, az a önkétesek nélkül, akik idejüket, energiájukat beleteszik, a gyülekezeti tagok, meg, és itt jön elő, hogy nem gyülekezeti tagok is.
2: Tehát civilek is jelen vannak az önkéntesek részéről. Reagálnék egy érdekes kifejezésre, amely úgy szólt, hogy az igényesség az egy fontos

0: eleme vagy pillére ezeknek az eseményeknek. Miért fontos, hogy igényes programokkal kerüljenek megszólításra a szülők és a gyerekek? Miért fontos, hogy ez pillérként jelen legyen bármely közösségen belül, akár az önök közösségén belül?
1: Csupán azért, mert egyszerűen azt látjuk a világban, hogy minden úgy minél egyszerűbben, minél gyorsabban, minél elérhetőbb legyen valami, és itt ami számunkra is nagyon fontos az elérhetőség, de közben ne az legyen, hogy minél gyorsabban, minél egyszerűbben, mindegy csak menjen, hanem tényleg ott van mögötte, hogy amit mi adunk, meg ki szeretnénk adni a kezünkből, az egy igényes valami lenne, minőség, hogy továbbadják a hírt, és azt mondják, hogy na igen, hogy itt ez valami más, na és ez a szó, hogy itt ez valami más, amit mi tudunk nyújtani.
0: És egy picit még tovább megyek, értékeli a közösség, akár a református keresztény közösség, a helyi közösség, vagy pedig a civilek értékelik-e az ilyen jellegű törekvéseket, amelyek a minőségen nyugszanak, amelyek szembe mennek a fogyasztói társadalom trendjeivel, ugye erről is érdemes talán szólni, értékelik-e?
1: Nagyon, és hálásak is érte, mert maguk is látják, hogy ez valami más, mint amihez akár gyakran találkoznak, vagy hozzá vannak szokva, és igazából értékelik és hálásak ezekért a táborokért, mert igazából a bölcsöde tábor, én bevallom őszintén, hogyha felvidéket nézek, én nem tudok még egy ilyen táborról. Lehet, hogy van, csak én nem tudok ilyenről, szóval ez is ilyen unikális dolog, amit mi elkezdtünk, és az a szép az egészben, hogy évről évre fejlődünk, és már most is tudom, hogy milyen újdonságokat lehetne jövőben felhasználni.
0: És hogyha már a fogyasztói társadalomnál tartunk, én közelebb hoznám hallgatóink irányába azt a témát, vagy azt a témát, mi szerint, aki itt van, az szellemiekben lett gazdagabb. Tehát ahogy a lelkész úr is említette, hogy a szülők iskolája, vagy a szülők irányába olyan edukatív jellegű programok, beszélgetések voltak Kínába, vagy felsorakoztatva, amelyek a szülőket szolgálták, a gyerekek pedig olyan hétköznapi, egyszerűbb dolgokat is kaptak, mint például az ilyen kézzel kis mattatás, a finom motorika, a durva motorika fejlesztése és egyebek. Tehát teljesen hétköznapi módon zajlott itt minden, és maguk a foglalkozások is olyan jellegűek voltak, amelyek az igényességet tartották szem előtt. Hogyan lehet szembe menni, vagy miért érdemes szembe menni a fogyasztói társadalom trendjeivel, és választani az ilyen jellegű offline tevékenységeket, amire azért nagy érdeklődés van a 4. Zsigárdi bölcsis táborban?
1: Hát, ha én értelmezném a fogyasztói társadalomnak a lényegét, akkor az lenne, hogy ez, amit manapság látunk, hogy ez mindet le lehet cserélni, igazából nem fontos, nem értékes, mi pedig szeretnénk ezt hangsúlyozni, hogy de igenis értékes, hogy vannak olyan dolgok, amiket örököltünk, amely a miénk egyszerűen kaptunk, és azt lehet értékelni, és nagyon sok jó dolog is van benne. És igazából, ahogy látni itt a bölcsöde tábor, itt a templom tövénél van, tehát az a szellemi lelki háttér is fontos számunkra, hogy meglegyen, hiszen a bölcsöde, mint iskolájú, vagy szociális rendszer, a templom, mint vallási rendszer, hogy ezek, ha így összeállnak ezek a dolgok, akkor hiszem azt, hogy felülről is van áldás, meg amit mi emberileg meg tudunk csinálni, akkor igyekszünk minél minőségűbb dolgot tudni.
0: Egy-két óra múlva véget is ér az idei évad, és szerintem sokan szomorúan nyugtázzák, hogy vége egy remek eseménynek, egy kezdeményezésnek. Mire számíthatnak azok, akik ezt a szellemiséget szeretnék a civil hétköznapokban is követni? Lesz-e olyan eseménye a szóban forgó közösségnek, amelyre látogatóként, civilként szeptember folyamán akár érkezhetnek az érdeklődők, a szülők, a gyerekek?
1: Számunkra nincs vége, mert jövő héten kezdődik a következő tábor, ott a 5 éves gyerekektől egészen a 13-4 éves korúakig lesz a tábor, és szeptember 12-én pedig családi napot tartunk, ahol szeretnénk megtartani a Szólybá papnak eseményt, ahova meghívunk három lelkészt, evangélikus felekezetből egyet, katolikus felekezetből, és ugye reformátusból, és ez egy ilyen új dolog, errefelé főleg, lehet, hogy sokan nem is ismerik, hogy miről szól ez a dolog, de ez egy szabadabb lehetőség, amikor ténylegesen lehet kérdezni a lelkész olyan dolgokat, amelyek érdekelnek, nyomasztanak, vagy jó érzésekkel töltenek el, és koncerttel is készülünk, meg a gyermekek számára készülünk akkor is attrakciókkal, szóval igen, nem állunk meg.
0: Van-e igény társadalmi párbeszédre a civil társadalom részéről az egyházak irányába? Milyen tapasztalatokkal bír a közösség vezetője etéren? Nyitott-e a társadalom az ilyen jellegű kezdeményezések iránt, és üdvözlik az ilyen jellegű kezdeményezéseket?
1: Én azt látom, hogy erre is edukálni kell az embereket, mert jelenleg az van, hogy a online kommunikációban nagyon is van rá igény, meg ott van, de amikor így szemtől szembe kell kérdezni, ott már nem nagyon mernek kérdezni. Én most próbálok egy olyan megoldást is létrehozni, hogy lesz kivetítő, és akár QR kóddal lehet mobilon csatlakozni rá, és aki nem mer úgy föltenni kérdést mindenki előtt, akkor mobilon fölteszi, és akkor csak megjelenik a kérdés a képernyőn.
0: Összegezve és kanyarodjunk vissza az eredeti témánkhoz, talán annyit mondhatunk el hallgatóinknak így összességében, hogy jó és érdemes az offline életben is kapcsolódni az emberekhez, a kicsiknek, a nagyokhoz, a nagyoknak a kicsikhez, és minden generációt kiszolgálva érdemes igényes programokkal szolgálni a közösségeket, akár az egyházi közösségeket, akár a civileket.
1: Hajrá, offline tér!
0: Játékkal, zenével, mesével és kreatív programokkal telt a július vége a Zsigárdi Napsugár bölcsődében, ahol negyedízben került megrendezésre az intézmény nyári tábora. Az elmúlt percekben a tábor ötletgazdájával, főszervezővel, Tóth Krisztián lelkipásztorral beszélgettünk. Egy rövidet zenélünk, és a zene után pedig folytatjuk összeállításunkat. Ha tehetik, kérem, maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: Játékkal, zenével, mesével és kreatív programokkal telt a július vége a Zsigárdi Napsugár bölcsődében, ahol negyedízben került megrendezésre az intézmény nyári tábora. Helyszíni riportunk második részében Berki Angelika óvodapedagógus, házigazda, ötletgazda, vendég és előadó szólal meg első ízben, másodízben pedig Tóth Molnár Éva házigazda áll majd hallgatóink rendelkezésére. Elsőként tehát Berki Angelikát kérdezem.
1: Én azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres és nagyon kedves rendezvényt zártunk. Így 3 napot első alkalommal töltöttem itt a táborban. Előző években voltam itt egy-egy ringató foglalkozással, de hogy teljes egészében háziasszonyként még nem voltam jelen. Szívemnek ez egy nagyon kedves rendezvény volt. Nagyon nagy szeretettel készültünk rá, és egy kicsit izgalommal is, mert hogy picit változtattunk az eddigi programokon, az eddigi évekhez képest, és hogy nagyon sok olyan programot igyekeztünk a évikével beiktatni, ami nem csak babáknak, gyerekeknek, de a szülőknek is szól. Én azt hiszem, hogy amit terveztünk, és ami célja volt ennek a tábornak, azt elértük, úgyhogy én most nagyon boldogan mondom itt a végszót, ahogy mondtuk ezt a tiszteletes úrral is a végén, hogy bízunk benne, hogy jövőre újra ugyanilyen szép számban találkozunk majd itt.
2: Én bennem pedig végtelen nagy hála van, ugyanis nem jöhetett volna létre most ez a 4. zsigárdi tábor, hogyha tényleg nincs olyan háttérországunk, mint Angelika is, az önkénteseink a gyülekezetből, ugyanis most ugye mi is szülőként is részt vettünk ezen a táboron, van egy pici lányunk, aki lassan betölti az 1 évet, és ő mellette azért jelentősen nehezebb volt készülni, még bedolgozni Angelika keze alá is, néha-néha nehézségbe ütközött, úgyhogy bennem óriási hála van egyrészt így a segítség iránt, és itt értem azt, hogy a gyülekezet összefogott, volt, aki gyümölcsel, volt, aki eszközökkel, tehát a kukoricás játszó azért tudott megvalósulni, mert a régi teknőket, az eszközöket a gyülekezet tagjai biztosították, összehordták. Természetesen Angelikának, aki nagyon szépen összefogta, csokorba szedte, és kigondolta a programok nagy részét.
0: Összeállításunk ezen pontján arra voltam kíváncsi, amikor az interjút rögzítettük, hogy miért fontos a szülőkön keresztül megfogni a gyermekeket. Ezzel kapcsolatban Berki Angelika válaszát hallgathatják meg.
1: Mióta én gyerekekkel és szülőkkel dolgozom, azt mutatja, hogy nekünk elsősorban a szülőknek kell valamiféle utat, valamiféle irányt mutatni abban, hogy hogyan tudják majd a saját gyerekeiket nevelni. Nagyon nehéz elveszni ennek a sok információinak az útveszőjében, és ezért fontos az, hogy legyenek kapaszkodó pontok a szülők életében, ahová nyúlhatnak, és nem utolsó sorban egy-egy ilyen tábor, egy-egy foglalkozás, a közösség és a közösségnek is nagyon nagy megtartó ereje van, akár a szülőségben is.
2: Igen, és egyik ilyen sarkalatos pont, vagy sarkalatos téma talán az eszköz használat, vagy az úgynevezett kütyű használat a mai világban. Egyrészt sokakhoz még nem jutott el ennek a káros hatása, másrészt akikhez pedig eljutott, ott inkább ilyen bélyekként, egy ilyen nagyon erős rossz hallásként. Nem mindig kapnak a szülők kapaszkodókat, hogy rendben, ha nem ezt, akkor mihez tudunk hozzányúlni. És próbáltuk ezt a programot úgy összeállítani, hogy ne egy bírálatként éljék meg a szülők, akkor próbáljuk meg ezt a témát és ennek a fontosságát valahogy úgy kommunikálni, hogy kapjanak alternatív eszközöket a kezükben, hogyha ezt nem, akkor mit lehet adni a gyereknek, hogyan lehet a stressz csökkenteni, akár egy szülő mit tud kezdeni az olyan helyzetekkel, és akkor ebből kifolyólag elkezdtük-e köré a téma köré rendezni a gondolatainkat és a szakembereket, és így jött az ötlet, azzal kapcsolatban egy pszichológust megszólítsunk. Angelikának köszönhetjük, hogy az egészséges lábacskák program bekerült, ugyanis a lánya fizioterapeutkánként dolgozik, és így lehetőségünk volt egy fizioterapeután keresztül megtudni, hogy hogyan érdemes a gyerekeknek cipőt vásárolni, milyen babamasszázsal tudjuk a gyermekünk egészségét megőrizni.
0: Hogy lehet jól szerintetek közösséget
1: építeni, nevelni? Érdekes programokkal, mert hogy ezért ez eljut a szülőkhöz, és keresni fogják ezután is, tehát hogy amit nyújtunk, az értékes legyen, vagy valamilyen értéket képviseljen, és akkor fognak jönni a szülők, meg a gyerekek.
2: Én is remélem, hogy vagy így, hogy jó úton járunk. És akkor egy kicsit így beharangozva az 5. Zsigárdi bölcsistábort, már Almási Lilla logopédus barátnőmmel beszélgetünk, és mondta, hogy egyszerűen annyi témát ki kellett húznia, mert hogy már azt látta, hogy 2 órás lenne az előadás, és nem fér bele az 1 órába, és hogy erről se tudott beszélni. Úgyhogy már egy nagyon érdekes téma fel is ütötte a fejét, most még csak ilyen sejtelmesen mondom, de érdemes lesz figyelni és várni a következő Zsigárdi bölcsis tábort, ugyanis készülünk, és Almási Lilla logopédus is nagyon érdekes témával készül hozzánk.
0: A 4. Zsigárdi bölcsis táborban igényes zenei programok is megszólították a legkisebbeket. A téma kapcsán Takács Brigitta foglalkozásvezető, a Talentino művészeti műhely egyik oszlopos tagja mondja el hallgatóinknak, miért fontos a korai zenei nevelés. Takács Brigittát hallják.
3: Miért fontosak az ilyen jellegű igényes programok?
4: Mindenképpen a gyerekek számára, de legfőképpen egyébként az anyukák és az apukák számára ez nagyon fontos, hogy ilyen helyen és biztonságos környezetben össze tudjunk ülni. Én nagyon-nagyon feltöltődve érzem magam ilyenkor, és hát meg is hatottam az előadás végére, mert nagyon-nagyon tudnak figyelni és ráhangolódni az emberre a gyerekek, de aztán az anyukákon is azt látom, hogy mennyire fel tudnak töltődni ilyen foglalkozásoktól, tehát hogy ez egy töltelék, ez egy plusz töltet, amire mindenkinek szüksége van.
3: A gyerekekhez vezető út a szülőkön keresztül történik meg. Te is osztod ezt a véleményt egyébként?
4: Abszolút, tehát ugye nálunk is arra törekszünk, hogy igényes minőségi foglalkozásokat nyújtsunk, állítsunk össze, és hát minőségi hangszerekkel dolgozunk, úgyhogy ez is nagyon fontos számunkra, hogy ilyet tudjunk biztosítani a szülőknek, meg a gyerekeknek.
3: Milyen visszajelzések érkeznek ilyenkor a szülők részéről? Mennyire a hétköznapjaik részét képezi a zenei nevelés, az éneklés, a hangszerek megszólaltatása? Megkapjátok ezt visszajelzésszerűen? Ja. És itt egy kis baba csörömpöl mellettünk.
4: Igen, az éneklés teljes mértékben, nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy teljes mértékben benne van a mindennapokban, viszont a hangszer használat az nagyon nem. És például ezekkel az új dalokkal is, és az Anyajelzdel újra című könyvvel is ezt szeretném hangsúlyozni és támogatni, hogy a szülők tudjanak otthon hangszereket használni, nagyon-nagyon alapszinten, de tudjanak használni, és mindent el tudjanak játszani a gyerekeiknek, és be tudják nekik mutatni az alapvető hangszereket.
0: Almási Lilla logopédus is jelen volt a szobaforgó eseményen. Elmondja nekünk, hogy miért fontos a szülőket megfelelően edukálni. Almási Lilla logopédust hallják.
5: Azt gondolom, hogy azért nagyon fontos erről beszélni, mert a mai világban rengeteg információ terjeng az interneten, ilyen-olyan felületeken, és szerintem nagyon nehéz a szülőknek abban tájékozódni, hogy mi az, amivel valóban használnak a gyermekeik mozgás és beszédfejlődésének, vagy nyelvfejlődésének.
3: Fontos a félinformációkat is kiszűrni, mert ugye az interneten különféle félinformációk terjednek, és akár a szóbeszéd is táplálhatja az ilyen félinformációkat, amelyek nem szakmai jellegűek. Az ilyen fórumok helyet és teret biztosítanak arra, hogy a szülőnapra kész információt kapjon a szóban forgó kérdésekről is.
5: Igen, mindenképpen nagyon fontosnak tartom, hogy mindig szakemberhez forduljunk, hogyha bármilyen problémát észlelünk, vagy akár csak kétségeink merülnek föl. Illetve itt hangsúlyoznám azt is, hogy fantasztikus, hogy anyukák egymással beszélgetnek, de egyáltalán nem biztos, hogy ami az egyik anyuka gyermekénél működött, az a másik gyermeknél is ugyanúgy fog működni. Tehát, hogy erre is mindenképpen legyünk tekintettel, hogy ha úgy érezzük, hogy baj van, persze beszélgessünk egymás köz, de mindenképpen keressünk szakembert.
3: Milyen témák merültek fel a szóban forgó előadásban a teljesség igénye nélkül? Hozzuk közelebb hallgatóinkhoz azokat a témákat, amelyeket itt megvitatott a szakember, illetve megvitatásra kerültek a szülői fórumon.
5: Röviden beszélgettünk a mozgásfejlődésről és annak fontosságáról, az egyes lépésekről, ugyanígy a nyelvfejlődésről, hogy mi a nyelvfejlődésnek a tipikus menete, milyen problémákra lehet odafigyelni, illetve hogy hogyan tudjuk segíteni megfelelőképpen a gyermekünknek a nyelvi és a beszéd fejlődését, illetve néhány játékos ötlet is elhangzott, amivel konkrét segítséget tudtunk nyújtani.
3: Nehéz egyébként az online világban olyan jellegű nyelvi kapaszkodókat adni amelyek akár a logopédiával függnek össze. Nehéz a gyereket nevelni a mai világban. Ezt annak jegyében vagy annak okán teszem fel, hogy a Steigerwald Krisztián generációkutató mondta, hogy most nő fel az első olyan generáció, amely a szülői szemkontaktusért is versengeni kíván vagy kényszerül. Mit mond ezzel kapcsolatban a logopédus? Ez a téma is egyébként felmerült?
5: Igen, nagyon nehéz, ugyanis nagyon sokszor azt sugallja nagyon sok minden, hogy milyen nagyon fejlesztő hatásúak a mindenféle kütyük és eszközök, és amik beszélnek helyettünk, vagy mindenféle furcsa hangot, zajt adnak ki. De hogy ez nem így van. Tehát az élő beszédnél, a kapcsolódásnál semmi nem lehet fejlesztőbb hatású.
3: És mire érdemes odafigyelni a nyári szünetben, amikor a beszéd és a kommunikáció kerül terítékre? Ugye már említette a szakember, hogy a szemtől szembeni kommunikáció, a klasszikus beszélt nyelv, azért ez fontos, így laikusként mondom. Mi az, amire még érdemes odafigyelni nyáron, amit így behozhatunk ebbe a beszélgetésbe?
5: Próbáljunk meg minél többet kint lenni a szabadban, minél közelebb kerülni a természethez, akár kavicsokkal játszani, kis mohát, füvet simogatni, fát, hallgatni a madarakat. Tehát a csönd is nagyon fontos. Próbáljunk meg kicsit csöndben lenni, és akkor fülelni, mit hallunk, madarat, békát, a szél susogását. Tehát, hogy ezek is nagyon fontos dolgok, egy kicsit lelassulni, együtt lenni, és a szabadban lenni, szabadon mozogni.
0: Július végén játékkal, zenével, mesével és kreatív programokkal telt a Zsigárdi Napsugár bölcsődében a negyedízben megrendezésre került nyári tábor. A háromnapos program keretében a kisgyermekek játékos formában fedezhettek fel új dolgokat, miközben a szülők is hasznos tanácsokat, útravalókat és naprakész tudást kaptak a gyermekek fejlődéséről a szakemberektől. Szó esett többek közt a mozgásfejlődésről, a képernyő használatról és a beszéd alakulásáról is. A tartalmas napok során így nem csak a gyerek, hanem a szülők is számos élménnyel és hasznos útravalóval gazdagodtak. Az elmúlt percekben helyszíni összeállításunkat hallgathatták meg.

0: Mit gondolnak, kedves hallgatóink, vajon ártunk-e, vagy használunk-e a gyerekeknek azáltal, ha a nyári szünetet betáblázzuk, gyakorlásra, fejlesztésre fordítjuk? A szakemberek szerint a túltervezett szünidő többet árt, mint használ, és a valódi fejlődés a nyár folyamán is a szabadjátékban, a közös családi beszélgetésekben rejlik. A következő percekben Lehocki Evelin gyógy és speciális pedagógussal arról beszélgetünk, miért fontos a nyarat egy kicsit lazábban kezelni, egy kicsit engedékenyebbnek lenni, és egy kicsit felszabadultabbnak lenni a kötelezettségek alól, ahogy már említettem, Lehocki Evelin válaszol.
1: Ez egy nagyon komplex kérdés, és nagyon sokrétű választ tud egy gyógypedagógus adni rá, mert úgy gondolom, hogy ez korcsoport függő. Fontos azt viszont megjegyezni, hogy az ideális nyár nem a teljesítményről szól, hanem főleg a töltődésről, a pihenésről. Úgy, ahogy a sportolóknál is megvan, hogy a szünetnek, a pihenésnek megvan a maga fontossága, ugyanúgy a gyermekeknél is, akár a felnőtteknél is fontos az, hogy az energiákat visszacsapoljuk, mert így tudunk aztán később belevágni a különböző más kihívásokba.
0: Milyen szempontok alapján érdemes ezt a témát megnyitni, megvitatni, és úgy átgondolni szülőként, pedagógusként, kisgyereket nevelőként? Mit mond ezzel kapcsolatban a szakember? Milyen napra kész tanácsokkal tud szolgálni hallgatóinknak?
1: Nagyon fontos több szempontból is nézni ezt a kérdést, hogy szükséges-e gyermeket nyáron fejleszteni, mert nyilván, hogyha kontraindikáció az, hogy nyáron nem foglalkozunk az adott problematikával, vagy az adott terület fejlesztésével, akkor igen, gond lehet. Tehát, hogyha egy fejlesztő központban megbeszéljük azt, hogy itt a nyáron még behozható az a lemaradás, még fejleszthető a gyermek, akkor hallgassunk a szakemberre, viszont minden esetre felhoznám azt a tippet, hogy játékosan is lehet egyébként fejleszteni. Többféle lehetőség is adott arra, hogy játékosan bekapcsoljuk a gyermekeket a mindennapi rutinba, és ezáltal kulcskompetenciákat is fejleszthetnek. Amely szuper dolog vagy tipp az az, hogy minél többet segítsenek például a házi munkában. Itt nagyon fontos megjegyezni azt, hogy gyakran szokták azt mondani, hogy jó, de nem szeretném azt, hogy a gyermekem az én szolgám legyen, nem akarom őt annyira beavatni. Tehát ezt lehet úgy is venni, hogy már a kezdetek óta a munkához való viszonyulása más lesz, mint a többi gyermeknek, aki például nincsen annyira bevonva a házi munkába. Itt abszolút egyszerű dolgokra gondolok, például segíteni, kiteregetni, például a csipeszeket adogatni, vagy összerakni az okniát, és az teljesen mindegy, hogy most az tökéletesen rakja, vagy nem rakja tökéletesen, hogyha valamit nem tökéletesen csinál, mert ez is teljesen rendben van, ez is a tanulási folyamatnak a része. Fontos azt megjegyezni, hogy a nyár az inkább más ritmusú legyen, az azt jelenti, hogy lazább, pihenősebb, játékosabb, élményalapúbb, sokszor észrevétlen legyen a tanulásnak a folyamata. Például gyakran hallottam problémaként azt, hogy egy elsős diák, aki már elvégezte az alapiskola első osztályát, hamar kikerülnek ebből az olvasási lehetőségekből, viszont itt egy nagyon hasznos és jó tippként felhoznám azt, hogy rájuk lehet például bízni azt, hogy ők olvassák el a bevásárló listát, ami valóban nem hosszú szöveg, mégis gyakorolják a betűket, tehát ezt is lehet játékosan, és egy hatalmas nagy feladattal lesznek felruházva, és fontosnak fogják magukat érezni, úgyhogy ilyen apró mozzanatokkal is be lehet őket vonni, és mégis fejlesztés történik játékos módon. Én szakemberként fontosnak tartom itt megtartani a rutint és a szabadságnak az egyensúlyát, tehát a gyermek azért tudja, hogy a napnak van egy rutinja, mi várható rá, vagy hogyha esetleg annyira változik az előző napokhoz képest, akkor csináljunk egy naptárat velük, beszéljük át, hogy mi várható a héten, legyen sok szabad játék, az azt jelenti, hogy minőségi időt töltsünk velük. Nem muszáj, hogy mi szülőkként legyünk az úgynevezett mediátorok, akik állandóan szórakoztatják őket, legyenek a szociális kapcsolataikba is bevonva, mint például a barátaikkal, családbarátokkal közösen valahova elmenni, vagy akár ők maguk oldják meg a saját vitahelyzeteiket. Tehát ez is sok-sok mindent fejleszt, úgyhogy ha ilyen apró dolgokra is gondolunk, igazából fejlesztéssel bír. Az is, hogy hogyan kommunikálunk a másikkal, az is, hogy hogyan reagálunk a másikra, hogy betartjuk el szabályokat, hogy illedelmesen viselkedünk a másikkal. Tehát ezek mind-mind olyan kompetenciák fejlesztése, amelyre így lehet, hogy elsősorban így nem is gondolunk. Hogyha sok környezeti inger veszi körül a gyermekeket, például akár mezítlábjárás, vagy új helyzetek felfedezése, ez mind-mind fejlesztheti például az orientációt, különböző helyekre menjünk el velük. Nem kell itt nagyon nagy kiadásokban gondolkodni, elég a helyi erdőbe kimenni, nézelődni, hallgatni a fáknak a suhogását, hallgatni a pataknak a csordogálását, ez mind-mind megnyugvást, a relaxációt is elősegíti, tehát egy kicsit az elcsendesedést, ez mind-mind jó hatással van a testre is, lélekre egyaránt. Úgy gondolom, hogy nem kell ezt túl gondolni, viszont gondoljunk arra, hogy igen, a nyár az legyen tényleg a pihenés, és jogosan kérdezheti a szülő azt, hogy jó, de akkor nekem is kijár a pihenés. Tehát itt próbáljunk olyan dolgokra is gondolni, hogy rendben van, hogy ott van a gyermekünk is, és vele is időt töltünk, de ugyanakkor minőségi idő legyen az az idő. Itt mindenképp fontosnak tartom megemlíteni az internet használatot, az okostelefonok használatát, amennyire csak lehet csökkentsük. Számos kutatás megmutatja azt, hogy mennyire sok negatív hatása van az okos eszközök használatának. Tehát amennyire csak tudjuk, szorítsuk vissza ezt ugyanúgy a nyári szünidőben is, engedjük szabaddá a fantáziánk ugyanúgy nekik is, és igen, ér unatkozni. Úgy, ahogy Vekerdi Tamás is mondta, ő szerinte az unalom nem ellenség, hanem a kreativitás és a belső fantáziavilág elengedhetetlen táptalaja. Tehát fontosnak tartom azt, hogy igen, unatkozzon a gyermek, jöjjön rá maga, hogy mivel szeretne magát lefoglalni, gondolkozzon, hogy mire vágyna. Nem kell mindig a szülőnek ott lenni, és a szájába rágni, szépen mondva, hogy mit csináljon. Biztos nagyon nehéz, viszont számos olyan lehetőség van, amely segíti ezt a kapcsolódást is. Például a kapcsolódó nevelés egy nagyszerű lehetőség lehet arra, hogy egy behatárolt időt szánunk arra, hogy most valóban minőségi időt töltök veled, viszont most már a szülőnek, vagy nekem, mint szülőnek most van más feladata is, tehát ezt úgy gondolom, hogy egy idősebb gyermek már megérti.
0: A nyár és ezzel párhuzamosan a nyári szünet a végtelen időígérete, mégis sokszor elkövetjük azt a hibát szülőként, pedagógusként és gyermeket nevelőként, hogy a szünidő heteit is naptárakkal, fejlesztő füzetekkel és teljesítménykényszerrel bástyázzuk körül. Pedig a gyermekkor legszebb törvénye éppen az, hogy a lélek a semmittevésben, a szabadjátékban és a fáramászás csendes örömeiben növekszik a legnagyobbakat. Vagy egyébként Lehocki Evelin gyógy és speciálpedagógus is, Vekerdi Tamás szavaira hivatkozva. Vajon kell-e fejleszteni a gyermekeket a legforróbb hónapokban, vagy a pihenés maga a legnagyobb iskola? Erről beszélgettünk az elmúlt percekben a Szóban forgó szakemberrel.

0: 11 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök még mindig a Pátria Rádió menetrendszerű magazin műsorát, a Nappalit hallgatják 2026. augusztus 6-án. Milyen ember volt civilben Jókai Mór? Erre a kérdésre keressük a választ hamarosan, most pedig jöjjön egy kis ízelítő a szóban forgó beszélgetésből. Nyári Krisztián irodalomtörténészt hallják.
2: Ahogy az édesanyja is egy nagyon erős egyéniség volt, és mindig ott állt a fia mögött, néha, hogy mondjam, túlságosan is ott állt, hasonló nők vették körül egész életében. És ő ezeknek a nőknek a társaságát kereste, ugye az édesanyánkat nem mi választjuk, de azért a házastársaknál ez már nem igaz, tehát ő mindig nagyon határozott és erős egyéniségű nőket választott, valószínűleg ott az édesanyja mintája azért azok közrejátszott.
1: Hamarosan jövök a tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: Több vízmegtartó beruházásra lesz szükség a környezetvédelmi államtitkár szerint. Magyarország Szlovákia segítségét kéri a Duna vízhozamának fenntartásához. Főlet melegítő várható ma, a hőmérséklet elérheti a 41 Celsius fokot. Következnek a részletek. Filip Kufa környezetvédelmi államtitkár szerint Szlovákiának a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a vízmegtartó intézkedésekre, hogy jobban felkészüljön a tartós aszályokra. A közösségi oldalán arra is figyelmeztetett, hogy a rendkívüli szárazság miatt jelentősen megnőtt a tűzveszély. Arra kérte a lakosságot, hogy legyenek különösen óvatosak a tábortüzekkel, a cigarettacsikkek eldobásával és minden olyan tevékenységgel, amely tüzet okozhat. Kufa szerint Európában az idei évben az elmúlt évtizedek legnagyobb kiterjedésű erdő és bozott tüzei pusztítottak, az aszály pedig nem csak Szlovákiát, hanem az egész kontinenst sújtja. Júliusban 36 szlovákiai vállalat került csőd vagy szerkezet átalakítási eljárás alá, ami csak nem negyedével több, mint júniusban, és a legtöbb 2024 novembere óta, közölte a hitelnyilvántartó. Az érintett cégek összesen mintegy 1,4 millió euróval tartoztak az államnak adók és járulékok formájában. A legtöbb csődöt a pozsonyi kerületben jegyezték fel. A hitelnyilvántartó elemzője szerint a vállalkozásokat továbbra is megterheli a kedvezőtlen gazdasági helyzet, az energiaválság, a geopolitikai feszültségek és a háborúk elhúzódó hatása. Júliusban több csődeljárást vagyonhiány miatt is megszüntettek, így az állam közel 1,4 millió euró követeléstől esett el. Magyarország Szlovákia segítségét kérte a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakult helyzetkezelésében. Orbán Anita magyar miniszterelnök helyettes és külügyminiszter, Juraj Blanár külügyminiszter, valamint Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter segítségét kérte a folyó egyenletesebb vízhozamának biztosításához. Szlovákia jelezte, hogy a saját vízhiánya ellenére teljesíti nemzetközi kötelezettségeit, és továbbra is biztosítja a Magyarországot megillető másodpercenkénti 400 köbméteres vízmennyiséget. A Duna alacsony szintjét a tartós hőség és szárazság okozza, ami már a hajózást és a paksi atomerőmű működését is érinti. Oroszország közlése szerint az éjszaka folyamán 605 ukrán drónt lőttek le orosz területek, valamint a megszállt Kriv fölött. A Tveri területen egy internetes kereskedelmi központ logisztikai bázisa is megrongálódott a lehulló dróndarabok miatt, személyi sérülés nem történt. A Jaroszlavi régióban a hatóságok minden eddiginél nagyobb dróntámadásról számoltak be, és egy olajfinomítóban tűz is keletkezett. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök azt közölte, hogy az ukrán erők több a fronttól távoli orosz olajipari létesítményt is eltaláltak, valamint katonai hajókat támadtak a Fekete-tengeren. Az orosz és az ukrán fél állításait független forrásból nem sikerült megerősíteni. Rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
4: A Ferencváros az Üllői úton 1-0-ra nyert a lengyel Zabze ellen, a labdarúgó Európa Liga selejtező harmadik fordulójának első mérkőzésén. A labdarúgó Konferencia Liga harmadik selejtező körében ma 20 órától játsszák a Twente Dac odavágót. Betlehem Dávid és Mihályvári Farkas Viktória is ezüstérmet szerzett, a nyílt vízi úszók 5 kilométeres versenyszámában a Párizsi Európa-bajnokságon.
0: Időjárás.
3: Napsütéses, derült égbolt lesz ma jellemző, délután már megnövekedhet a felhőzet, elszórtan záporok vagy viharok is kialakulhatnak. Hőségriadó érvényes, ma is legfeljebb 41, legkevesebb 32 fokot mérhetünk. Gyenge szélre vagy friss szellőre van kilátás.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt a D1-es keleti szakaszán az Eperjesi alagút után Kassa felé. Sebességet mérnek Nagymagyaron Gomba irányába és Nácegen Nyárast felé. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Magazinunkban utoljára tartalom ismertetővel szolgálunk. Érdemes lesz figyelni és fülelni, mert hogy 4:12 után is izgalmas témát kínálok önöknek. Milyen volt civilben Jókai Mór? Miképp képzeljük el a nagy író óriást? És milyenek voltak az ő emberi és szerelmi viszonyai? Egyebek mellett erről is kérdezem majd 4:12 után Nyári Krisztián írót, irodalomtörténészt. Jöjjön egy kis izgalmas részlet Jókai és Laborfalvi kapcsolatáról.
1: Laborfalvi Róza az első ilyen celeb színésznő, és megnézi, és akkor azt látja, hogy ott van egy ilyen szőke herceg, lázálomban fekszik az ágyban, és nem tudja, hol van, és hörög, és nem tudom, és akkor kicseréli a homlokán a borogatást, ez az első találkozás, de nyilvánvalóan, ha nem egy ilyen szőke, ölelni való szép fiú fekszik ott, akkor lehet, hogy a nagy színésznő az nem tüsténkedik ott a borogatással.
0: A teljes beszélgetés tehát 11:30 után közvetítjük. 11:30 után hűsítő tanácsokkal szolgálunk hallgatóinknak, arra nézvést, hogy éljék túl ezeket a forró nyári napokat. Magazinunk záró perceiben pedig, ahogy már megszokhatták, tartunk egy lapszemlét. A hangmester Zsabka Levente nevében is kellemes, hűsölős nyári délelőttöt kívánok!

0: Ezen percekben megpróbáljuk Nyári Krisztián íróval, irodalomtörténésszel bemutatni, milyen lehetett Jókai Mór civilben. Nyári Krisztiánt hallják.
1: Jókai egy városi gyerek, Komárom meg egy igazi város, tehát azért a 19. század első felében, mert főleg a 20-as éveiben, ez az egyik legnagyobb és legpezsgőbb magyarországi város. A fénykorán talán már túl van, az inkább a 18. század utolsó harmada, de azért még bőven ez egy nagyon fontos kereskedelmi helyszín, a dunai hajózásnak egy nagyon fontos városa, és ezért egy kicsit a kultúrája is más, mint azoknak a hagyományos, már a középkor óta nagyjából ugyanazon a ritmuson élő városoknak. Költöznek be sokan, költöznek ki sokan, iskolaváros is, bizonyos értelemben egy nyitottabb emberek élnek, mint mondjuk az ország más kisebb városaiban. Ugye ezt lehet tudni, hogy Jókai korán elveszíti az édesapját, és hát ma nagyon leegyszerűsítjük, akkor azért ez egy ilyen mama kedvence. Egy álmodozó, visszahúzódó kisfiú, aki tulajdonképpen úgy óvnak a széltől is, és ez a gyerekkor, ez biztos, hogy jó lesz arra, hogy meg ez a visszahúzódás, hogy elkezd művészetekkel foglalkozni. Kezdetben azért ez inkább a rajzolás, meg a képzőművészet, de már nagyon korán ír is. Hát ugye az első megjelent írása, az azt hiszem, hogy 8 vagy 9 éves korában jelenik meg, ami egyben azt is jelzi, hogy figyeltek rá, tehát hogy észrevették, hogy ez egy tehetséges kisfiú, és próbálták képezni. Úgyhogy jókor, jó helyen született. Ha arra gondolunk, hogy azonos tehetséggel biztos születik még egy generációban számos hasonló adottságú gyerek, de mégiscsak kevesek előtt nyílik ki egy teljes művész pálya, akkor abban biztos, hogy szerepe van annak, hogy egy olyan helyre született, ahol észrevették ezt a tehetséget. Még akkor is, hogyha egy hagyományos városban élő nemesi család esetében arról szó se lehetett, hogy a festő legyen, hanem el kellett végezni a megfelelő iskolákat, de azért ezt is úgy, ahogy akkoriban sok helyen Magyarországon, de Komáromban főképp csinálták, hogy elküldték különböző helyekre. Elküldték Pozsony környékére, Németszóra, elküldték Pápára tanulni, ott találkozik Petőfivel. Tehát, hogy fontos volt, hogy ő ismereteket szerezzen, és minél szélesebb körűek legyenek ezek az ismeretek, de nem nagyon merült fel egyéb lehetőség, mint hogy jogot kell végezni egy hozzá hasonló adottságú helyzetű nemesi családnál. Ez volt a karriernek a lehetősége, hogy vagy ügyvédként fog tevékenykedni, vagy pedig hát ilyen közéleti vagy hivatalnoki pályára lép, de nagyjából ez volt nyitva ennek a társadalmi osztálynak, de hát amikor ő már Pestre kerül joggyakorlatra, akkor biztos benne, hogy soha nem lesz jogász. Azt nem tudja eldönteni, hogy festő legyen-e vagy író. Szóval körülbelül ez az ifjúkor meg fiatalság, ahonnan indul, és valószínűleg az még egy fontos dolog, hogy ahogy az édesanyja is egy nagyon erős egyéniség volt, és mindig ott állt a fia mögött, néha, hogy mondjam, túlságosan is ott állt, hasonló nők vették körül egész életében, és ő ezeknek a nőknek a társaságát kereste, hogy az édesanyánkat nem mi választjuk, de azért a házastársaknál ez már nem igaz, tehát ő mindig nagyon határozott és erős egyéniségű nőket választott, valószínűleg ott az édesanyja mintája azért az ott közrejátszott. Ugyanakkor a környezetében mindig voltak például fiatal lányok, akiket tulajdonképpen apaként nevelt, ezek vagy az unokahúgai, vagy mondjuk Laborfalvi Róza esetében a Laborfalvi Róza korábban született kislánya, aztán annak a lánya, ahogy a családba hívták, harmadik Róza, tehát Jókait mindig körülvették a nők, és ő jól érezte magát ebben a női dominanciájú közegben.
0: Interjúnk ezen részén arra voltam kíváncsi, hogy miképp született meg Jókai Mór keresztneve. Vajon mennyire volt gyakori abban a korban, amelyben Jókai Mórt anyakönyvezték?
1: Moritz is érdekel. Lenyovszky Móricz a minta, aki szintén, hát túl azon, hogy egy politikai

0: amerikai kalandor, de közben író is, és amikor az ő emlékiratai először megjelentek, akkor vált ez a név ismerté, és mutatja a Jukai apukájának az affinitását, hogy egy ilyen tulajdonképpen irodalmi nevet választ mintaként, és akkor így lesz Móric. És hogy lesz belőle Mór, az meg már ennek a pesti irodalmi közegnek köszönhet, ugye a nyelvújítás időszakában vagyunk, vagy annak az utókorszakában, a reformkorban, ahol mert végülis ez egy névrövidítés, de ebbe benne van a Mórban valami, ez mondjuk egy komorság, másrészt valami keleti dolog, és akkor így választják ki neki a Mór nevet. Először nem tetszik neki. Tóth Lőrinc az a pályatársa, aki először egy levélben őt Mórnak szólítja, és akkor ő viccesen Lőrnek vissza Tóth Lőrincet, de aztán megszereti, és nagyon magáénak érzi, és egy divatot teremt vele, mert utána viszont már egy jó darabig ez egy divatos név, a Mór, de hát azért lehet tudni, hogy családon belül ott azért Móricnak, vagy idősebb korában Móric bátyámnak szólították, tehát otthon azért nem azt mondta neki Laborfalvi Róza, hogy te Mór, kész van a vacsora, hanem Móricom.
1: Mit mond az író, irodalomtörténész Nyári Krisztián, milyen gyerek volt Jukai Mór?
0: Talán az, hogy egy álmodozó kisfiú volt, és nagyon sokszor voltak rémálmai, ilyen horrorisztikus dolgok, amiket aztán később beépített a műveibe. Tehát valószínűleg egy álmodozó magának való kicsit szorongós kisfiú volt, ami hát egy jó alapanyag ahhoz, hogy valakiből művész legyen, hogyha jó kezekben van, és hogy a szerető család, meg szerető környezet veszi körül, és azért neki ebben szerencséje volt.
1: Milyen egyéb fontos és érdekes és számunkra is izgalmas állomásai voltak Jukai életének, amiről érdemes interjúnk ezen pontján beszélni, szótejteni és felhívni rá a hallgatóink figyelmét.
0: Biztos, hogy ki kell emelni a pápai kollégiumot, ahol először találkozik Petőfi Sándorral, hát meghatározza az egész életét. Az mindenképpen fontos, hogy ez egy nagyon jó pedagógiai iskola, tehát sok mindent bízott a gyerekekre, tulajdonképpen tehetségkutatóként is működött, bár nem ez volt a célja egyáltalán. De önmagában az, hogy két ilyen nagyon különböző társadalmi hátterű kamasz fiúot összetud barátkozni, az mutatja, hogy ott egyáltalán nem számított az, hogy ki honnan jön, hogy az egyikük a mészáros fia, a másikuk pedig azért mégiscsak egy nemesi családnak a gyermeke, és ez a közeg azért az később is meghatározó. Onnan pápáról nagyon sokan kerültek aztán akár közéleti pályára, akár az irodalomba, és azért az a meghatározó baráti kör az később is bizonyos értelemben megmaradt Jukainak, és aztán, amikor Pestre került, akkor hát majdnem, hogy a legfiatalabb ebből a társaságból, akik majd később, nem sokkal később megalakítják a Tízek társaságát, aztán akik már jelentős személyi átfedéssel majd később márciusi ifjakként lesznek ismertek, és ez ebben a társaságban abszolút megtalálja magát. Jukai ott már egyáltalán nem gondolkodik azon, hogy majd valami jogász vagy hivatali pályát fog betölteni, hanem a művészet és ott egyre inkább az irodalom az, ami az érdeklődését kitölti. Gyakran ilyen, hát mivel ő a fiatalabbak közé tartozik, ezért ezt a pozíciót fogadja, mint egy osztályban a legfiatalabb fiú. Ráadásul kékszemű, szőkehajú, tehát egy ilyen kicsit olyan kisfiúsnak is gondolják a nagyobb fiúk, viszont a lányoknak meg nagyon tetszik, és hát ez élvezés. Lehet tudni, hogy akkor már Petőfivel lakik egy fedél alatt, mikor nagyon megbetegszik, elkapja a tífuszt, ami akkor egy halálos kimenetelű betegség volt, és hogy ne fertőzze meg a lakótársait, akkor már ugye Szendrei Júlia is ott van, ezért egy olyan helyre költöztetik, ahol olyan szeparáltan lehetnek egy betegszobát fenntartani, és ott a háziaknak lesz ismerőse, vagy ismerőse Laborfalvi Róza, aki meglátogatja őket, és mondják, hogy hát itt van ez a szegény fiatal ember, nagyon beteg, reméljük megmarad, és akkor hát ez az ünnepelt színésznő, aki hát hivatalosan 8, valójában inkább ilyen 10-11 évvel idősebb Jukainál, de hát már mindenki ismeri. A Laborfalvi Róza az első ilyen celeb színésznő, és megnézi, és akkor azt látja, hogy ott van egy ilyen szőke herceg, lázálomban fekszik az ágyban, ágyban, és nem tudja, hol van, és hörög, és nem tudom, és akkor kicseréli a homlokán a borogatást, ez az első találkozás. De nyilvánvalóan, ha nem egy ilyen szőke, hogy mondjam, ölelni való szép fiú fekszik ott, akkor lehet, hogy a nagy színésznő az nem tüsténkedik ott a borogatással. Benke Judit művész nevén Laborfalvi Róza egy vándorszínész családból származik, és ennek megfelelően semmilyen irat nem teljesen biztos. Sokkal valószínűleg, hogy néhány évvel idősebb. Ezt onnan gondoljuk, hogy olyan szerepeket játszik, amikor hivatalosan még csak 12-13 éves, ami nagyon nehezen képzelhető el. Ez egy gyanú, hogy lehet, hogy akkor már egy kicsit idősebb volt, de tulajdonképpen ez mindegy, egy színésznő esetében pedig aztán végképp mindig annyi idős egy színésznő, amennyit mond.
1: Miről tanúskodik az a rengeteg információ, levéltári adat és egyéb történet, ami által fenntartjuk, illetve fent tudjuk még mindig tartani Jókai kultuszát, ismerjük a hétköznapjait, a rigójáit. Miért alakult ez így, és miről tanúskodik ez a fajta korlenyomat?
0: Ez leginkább arról tanúskodik, hogy mennyire fontos a magyar kultúrtörténetben Jókai alakja. Tehát van néhány szereplő az irodalomtörténetben, akiknek kis túlzással minden napját tudjuk rekonstruálni, vagy majdnem. Ilyen Petőfi, ilyen Adi, ilyen József Attila, és ilyen Jókai. Ezzel azt hiszem nagyjából kész is. Tehát, hogy annyian írtak róla, annyira fontos volt ő már életében is, hogy hát akivel kis túlzással három mondatot váltott, az írt róla egy könyvet. De, vagy akivel találkozott. Hát rengeteg olyan, tulajdonképpen máig feldolgozatlan ez. Tehát, aki találkozott Jókai Mórral, az aztán adott róla egy interjút. Tehát nyilván a könyv az túlzás, de abból is született jó pár. Tehát, hogy neki főleg, amikor már ismert volt, a 19. század második felében nagyon sok említése van, mert feldolgozhatatlan, csak ami a sajtóban. Ami egyébként őt zavarta is, hogy egyre inkább, minél idősebb volt, hogy őt ilyen celebritásnak tekintik, és nem tud szabadon beszélgetni egy pincérrel sem, mert lehet, hogy abból újságcikk lesz. Ez most mondjuk a Krasznahorkai László Nobel-díja kapcsán érdemes felidézni, hogy mitől szoronganak a Nobel-díjas írók. Hát ettől, és Jókainak ebben saját életében volt bőségesen része, főleg idősebb korában, tehát iszonyú sok adatunk van. És nyilvánvalóan ezek egy része legenda, mert ezek a figurák előbb-utóbb ilyen népmesei hősökké válnak, de nagyon sok pedig ilyen orálhisztóriszerű dolog, és hát ne felejtsük, hogy ő politikus is volt ebben a minőségében is, járta az országot íróként is, úgyhogy nagyon nagy forrásbőség van, inkább ez a probléma, hogy olyan, mint elefántból szalonnázni, hogy hova nyúljon az ember, mindenütt vannak adatok Jókairól.
1: Ha kimondjuk a nevét, szinte azonnal megjelenik előttünk a 19. századi magyar irodalom egyik ikonikus alakja, a hatalmas bajuszú, tekintélyt parancsoló Jókai Mór. Vajon milyen ember volt a regények és a tankönyvízű életrajz mögött? Milyen volt, amikor nem az ország egyik legismertebb írójaként, hanem egyszerűen Jókai Mórként ébredt reggelente? Mit szeretett, mivel töltötte a szabadidejét? Milyen szokásai, szenvedélyei vagy éppen rigójái voltak? És milyen lehetett vele találkozni, akár Komáromban, egy kávéházban, a kertjében vagy éppen a családi asztal mellett? Az elmúlt percekben ennek eredtünk utána, mert hogy Nyári Krisztián író, irodalomtörténész hozta közelebb Jókai Mór civil karakterét.

Lehet rekkenő hőség vagy elviselhető nyári meleg. Hallgatóink figyelmébe ajánljuk hűsítő nyári tanácsainkat. Lássuk, mivel tehetők kellemesebbé a nyári napok. Ne csak akkor igyunk, ha szomjasak vagyunk. A szomjúság a kiszáradás első jele is lehet. A Harvard Medical School kutatásai szerint a megfelelő hidratáltság javítja a közérzetet, csökkenti a fáradtságérzetet és segít megőrizni a figyelmet. Kortyonként igyunk, ne egyszerre sokat. A legegyszerűbb gyakran a legjobb. A tiszta víz a legjobb szomjoltó. Kerüljük a cukros, szénsavas italokat és az alkoholt, mert ezek inkább szárítanak. Egy kis citromkarika vagy mentalevél kellemes nyári ízt adhat a víznek. A rekkenő nyári hőségben mindig legyen kéznél egy palack víz. Akár dolgozunk, utazunk, vagy éppen pihenünk, ígyünk magunkkal egy újra tölthető palackot. Ha kéznél van, könnyebben eszünkbe jut inni, és kisebb az esélye annak is, hogy megfeledkezünk róla. A nyári napokra való tekintettel pihenjünk minél többet, és ezt is, ha tehetjük, okosan tegyük. A déli órákban érdemes árnyékban vagy hűvös helyen maradni. A nagy meleg nem csak fárasztó a szervezetünknek, de megterhelheti a szívet és a vérkeringést is. Ha tehetjük tehát, tartsunk egy kis siestát, a testünk biztosan meg fogja hálálni. Érdemes másokra is figyelni és vigyázni. Hívjuk fel szeretteinket, szomszédainkat, idős rokonainkat, és emlékeztessük őket is a folyadékpótlásra. Egy pohár víz a nyári melegben, vagy néhány jó szó ilyenkor életmentő lehet. És még néhány jó tanács a gondtalan nyárhoz. Gondoljunk a bőrünk védelmére is. A hidratálás nem csak belülről fontos, ha tehetjük, használjunk fényvédőt, és védjük bőrünket a túlzott napsugárzástól. Már 15 perc napon tartózkodás is hatással lehet bőrünk minőségére és struktúrájára. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a rendszeres fényvédő használat jelentősen csökkenti a bőrrák kockázatát. Megszívelendő tanács lehet a könnyű ételek választása. Ha tehetjük, válasszunk minél könnyebb ételeket. Nyáron a szervezetnek kevesebb energiára van szüksége, a friss zöldségek, gyümölcsök és saláták nem csak könnyen emészthetők, hanem sok vizet is tartalmaznak. Egy hideg gyümölcsleves vagy görögdinnye igazi nyári mentőöv lehet. Ha tehetjük, hűtsük magunkat kívül is és bévül is. Egy langyos zuhany, vagy akár csak egy kis friss levegő a ventilátorból sokat javíthat közérzetünkön. A klímát csak meggondolva használjuk, ne legyen túl nagy a különbség a kinti és a benti hőmérséklet között. Ha tehetjük, kerüljük a megterhelő fizikai munkát a legmelegebb nyári órákban. Amennyiben kerti munkát, háztartási munkát vagy sportot tervezünk, inkább reggel vagy kora este végezzük. A déli időszakban még az egészséges szervezetet is komolyan megterhelheti a hőség.
Végezetül pedig, ha mozgást adjuk a fejünket, azt okosan tegyük. Egy kora reggeli séta, könnyű úszás vagy kerékpározás árnyékos helyen nem csak felfrissít, de segít az energiaszint fenntartásában is. Ne feledjük, a mozgás nyáron is jót tesz, de a hőségben mindig alkalmazkodjunk az időjáráshoz. Bízom benne, kedves hallgatóink, hogy imént közvetített hűsítő nyári tanácsaink által elviselhetőbbé válik a nyári forróság.

0: A nyári szünetben is érdemes fellapozni és egyben meglátogatni a katedra.sk weboldalat. Érdekes és értékes írásokkal találkozhat az olvasó. A következőkben Petres Csizmadia Gabriellát, a Szobanforgó kiadvány főszerkesztőjét hallják.
1: A Katedra folyóirat a tanév hónapjait kíséri az útján, tehát szeptembertől júniusig tesz közzé új cikkeket, új írásokat. A nyári szünetben a szerkesztőség is szabadságol. Azonban úgy gondoljuk, hogy érdemes a folyóiratot a nyári szabadság alatt is lapozni, hiszen digitális folyóirat lévén szabadon elérhetőek, akár az utolsó 33. évfolyam írásai, akár a korábbi lapszámnak az egyes írásai. Ha felszeretném hívni a figyelmet néhány írásra, akkor talán a 33. legutóbbi évfolyamnak a lapszámaiból ajánlanék. Ilyen volt például a május-júniusi lapszámban megjelenő Jövő iskolája tematika, ahol bizony izgalmas írásokat lehetett olvasni arról, hogy hogyan is képzelik a szerzők, az írásra megszólított alkotók a jövő iskoláját, milyen víziókkal rendelkeznek, vagy hogy látják, milyen kihívásokkal fog megküzdeni a jövő iskolája. Izgalmas volt számomra alapból például Sánta Katalinnak az írása, aki a nehézségeket is megemlítette, a aggályait a jövő iskolával szemben, ugyanakkor felhívta a figyelmet a megoldásokra, néhány érdekességre. Vagy Burbély Diana az interjújában a jövő óvodájáról mesélt, és arról fogalmazott meg néhány olyan szempontot, ami szerinte elkerülhetetlen egy ideálisabbnak működő óvodarendszerben. Izgalmas volt úgy gondolom a márciusi-április számban az értékelés, önértékelés, visszajelzés tematikája is, ahol arról olvashattak a szerzők, hogy hogyan reagálunk, hogyan értékelünk, akár a saját tevékenységünkre, akár mások tevékenységére. Ez nem csak pedagógiai vagy szülői szempontból lehet érdekes, hanem minden olvasó számára, főleg a pszichológiai jellegű írások elgondolkodtatók lehetnek. Például Stefkovics Patasi Ágnesnek a dühről szóló, a kamaszok dühéről szóló írása elgondolkodtató volt. Vagy Nagymészáros Krisztinának az alternatív iskolai konfliktus megoldáshoz tett javaslatai is nagyon hasznosak lehetnek a hétköznapi gyakorlatban is, nem csak a pedagógiában. A januári lapszámot fellapozva pedig a társadalmi felelősségvállalás, a közösségszervezés, a közösségépítés került a figyelem középpontjába, és ott alapon belül igyekeztünk hazai közösség szervező, társadalmi feladatot vállaló szervezeteket is megszólítani. Ez a lapszám pedig azért lehet érdekes, mert akár a nyári kirándulások, nyári programok szervezésekor, keresésekor iránymutató is lehet, hogy milyen szervezetek foglalkoznak gyerekekkel, hol lehet olyan programot találni, ahol a gyerekeknek is izgalmas programokat találunk, gyerekeket megszólító programokat találunk. És mindenképp szeretném még kiemelni az esélyteremtés tematikánkat, ami a novemberi-decemberi lapszámban került a folyóirat fókuszába, ahol például Elritók Nóra az elveszített esélyekről, tehát a hátrányos helyzetű gyerekeknek a nevelési pedagógiai kihívásairól ír, vagy Mező Katalin a különleges bánásmódot igénylő gyerekeknek az esélyteremtését állítja a fókuszba. Esetleg Szabari Elikának a figyelemfejlesztés írását is érdemes fellapozni. Én úgy gondolom, hogy ha nagyon forró délután van, és hát ebből ez idáig ezen a nyáron kijutott nekünk, akkor a Katedra folyóirat pont olyan mennyiségű, olyan terjedelmű írásokat tud kínálni, ami egy jó kávé mellett, egy délutáni pihenésnél felüdítő tud lenni. Jó olvasást kívánunk minden hallgatónknak!
0: A nyári szünetben is érdemes fellapozni és egyben meglátogatni a katedra.sk weboldalat. Érdekes és értékes írásokkal találkozhat az olvasó. Az elmúlt percekben a Szobanforgó kiadvány főszerkesztője Petres Csizmadia Gabriella ajánlotta a lapot.

0: A nyár folyamán is értékes olvasnivalót kínál olvasóinak az Irodalmi Szemle. Lássuk, miért érdemes a forró nyári hónapokban is irodalmi szemlét olvasni. A Szóban forgó kiadvány főszerkesztőjének, Németh Zoltánnak lapajánlóját közvetítjük.
1: Az Irodalmi Szemle nyári dupla száma rendkívül gazdag, és egy kicsit zavarban is vagyok, hogy kire hívjam fel a Pátria Rádió hallgatói figyelmét. Végül úgy döntöttem, hogy főként a tájainkról származó, vagy itt élő írókra, költőkre, azaz a szlovákiai magyar irodalom alakjaira irányítom a figyelmet. Kezdve a kisgyarmatról származó Varga Imrével, ővé ugyanis a lapszám kezdőverse, amely a Memento Mori, az emlékezz a halálra gondolatából eredeztethető késő középkori haláltánc műfajának az újraírása. Külön kiemelném a kortár szlovák próza blokkot, a hazai pénzes tíme a Vályi Horváth Erika és Csanda Gábor fordításaival, de például a szlovák szerzők közül is Daniela Kapitányová, délszlovákiai, Komáromban élő szerző. Szeretném továbbá felhívni a figyelmet a hömpölygés a struktúrák fölött a lokális találkozásai a Kozmikussal című interjúra, az ipolysági Entó Tanikó beszélgetésére a lévai Forgács Miklóssal, illetve a peredi származású Szász Pál eszéprózájára a különféle szláv és nem szláv démonokról. Az irodalom és az irodalmi érték nem szűkíthető regionális meghatározottságokra, de az Irodalmi Szemle célja az, hogy a kortárs szlovákiai magyar irodalom legjobbjai megjelenjenek a labban.
0: Az imént Németh Zoltán, az Irodalmi Szemle főszerkesztője ajánlotta a Szóban forgó kiadványt. Én pedig folytatnám, mert hogy az Irodalmi Szemle nyári dupla száma egyszerre három nagyobb tematikus blokkot tartalmaz. Az olvasó összehasonlítást találhat a kortárs szlovák prózáról, három tanulmányt a Dasein-analízis köréből, valamint klasszikus magyar irodalmi, pontosabban vers összeállítást angol fordításban találhat a tisztelt olvasó. Emellett pedig kortárs magyar szerzők verseit, prózáját és kritikáit, illetve egy beszélgetést is közöl a lap. A nyári dupla számot a dunaszerdahelyi születésű Zsigrai Eszter képzőművészeti alkotásai illusztrálják. Munkáiban elsősorban természetes anyagokat használ. Az ecoprint a növényi festés, a lumenprint a fotogram és a fitogram kísérleti technikáit, amelyekben a levelek, a növényi nedvek, a fényérzékeny felületek és a vegyi reakciók nem csupán eszközök, hanem aktív alkotótársak. Az Irodalmi Szemle főszerkesztője Németh Zoltán és szerkesztői Csanda Gábor és Entó Tanikó arra is felhívják a figyelmet, hogy a lap mind nyomtatott, mind pedig interneten elérhető PDF változatban is olvasható, illetve megrendelhető. Ha tehetik, kérem, önök is olvassák a forró nyári hónapokban az Irodalmi Szemlét.

Kedves hallgatóink, lassan el is érkeztünk magazinműsorunk végéhez, mert hogy 2026. augusztus 6-án a balkezesség és a nukleáris fegyverek elleni küzdelem világnapján ez volt a nappali, a Pátria Rádió délelőtti magazinműsora. Bízom benne, hogy tartalmasan telt a közös idő. A hangmester Zsabka Levente nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Récsei Noémi. A mi hamarabbi viszonthallásra.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Magyarország Szlovákia segítségét kéri a Duna vízhozamának fenntartásához. Továbbra is nagy a tanárhiány Szlovákiában. Több tucat embert vádoltak meg a ceutai migrációs válság miatt Marokkóban. Föllett meleg idő várható, a hőmérséklet ma is elérheti a 41 Celsius fokot. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Magyarország Szlovákia segítségét kérte a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakult helyzetkezelésében. Orbán Aditta, magyar miniszterelnök helyettes és külügyminiszter, Juraj Blanárt, a külügyi tárca vezetőjét, valamint Tamás Taraba környezetvédelmi miniszter segítségét kérte a folyó egyenletesebb vízhozamának biztosításához. Szlovákia jelezte, hogy a saját vízhiánya ellenére teljesíti nemzetközi kötelezettségeit, és továbbra is biztosítja Magyarországot megillető másodpercenkénti 400 köbméteres vízmennyiséget. A Duna alacsony szintjét a tartós hőség és szárazság okozza, ami már a hajózást és a paksi atomerőmű működését is érinti. Filip Kufa környezetvédelmi államtitkár szerint Szlovákiának a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a vízmegtartó intézkedésekre, hogy jobban felkészüljön a tartós aszályokra. A közösségi oldalán arra is figyelmeztetett, hogy a rendkívüli szárazság miatt jelentősen megnőtt a tűzveszély. Arra kérte a lakosságot, hogy legyenek különösen óvatosak a tábortüzekkel, a cigarettacsikkek eldobásával és minden olyan tevékenységgel, amely tüzet okozhat. Kufa szerint Európában az idei évben az elmúlt évtizedek legnagyobb kiterjedésű erdő és bozótüzei pusztítottak, az aszály pedig nem csak Szlovákiát, hanem az egész kontinenst sújtja. A kormánykoalíciós SNS felszólította Tomás Taraba környezetvédelmi minisztert, hogy kezdeményezze a nemzeti parkok új övezeti besorolásával kapcsolatos kormányhatározatok visszavonását. A párt Filip Kufa államtitkár állításaira reagált, aki szerint az Európai Bizottság igazat adott neki, és továbbra is veszélyben van a helyreállítási tervből származó 450 millió euró. Taraba ezt visszautasította, és úgy véli, Kufa állításai nem felelnek meg a valóságnak. Az SNS szerint azonban a bizottság kifogásokat fogalmazott meg, és a vitáspontokat sürgősen rendezni kell. A vita középpontjában az áll, hogy a nemzeti parkok erdeinek kezelése teljes egészében a parkokhoz kerül-e, vagy részben továbbra is az állami erdőgazdaságnál marad. Szlovákia iskolái jelenleg több száz pedagógust keresnek a szeptemberi tanévkezdés előtt. A legnagyobb hiány matematikából, angol nyelvből, fizikából, informatikából, valamint szlovák nyelv és irodalomból tanító pedagógusokból van. Az EduJobs állásportálon jelenleg mintegy 500 tanári álláshirdetés szerepel, a legtöbb a pozsonyi kerületből. Bár a nyári hónapok hagyományosan a legerősebbek az álláshirdetések szempontjából, idén júliusban összességében 26%-kal kevesebb oktatási állást hirdettek meg, mint egy évvel korábban. A nem pedagógusi munkakörök közül szakácsokat, takarítókat és konyhai kisegítőket keresnek a legnagyobb számban. A marokkói ügyészség 86 embert vádolt meg a spanyolországi Ceutát érintő migrációs válsággal összefüggésben. A vádak között szerepel az illegális határátlépések szervezése, engedély nélküli személyszállítás, túlzsúfolt hajók használata, valamint biztonsági erők elleni támadás és közvagyon rongálása. A múlt héten több tízezer migráns próbált Marokkóból bejutni a spanyol fennhatóságú Ceutába, többségük később visszatért Marokkóba. A határátlépési kísérletek során legalább 77 ember meghalt. A marokkói kormány visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint szándékosan lazított volna a határ ellenőrzésen. Az eset több európai országban is szigorúbb határintézkedéseket váltott ki. Oroszország közlése szerint az éjszaka folyamán 605 ukrán drónt lőttek le orosz területek, valamint a megszállt Krím fölött. A Tveri területen egy internetes kereskedelmi központ logisztikai bázisa is megrongálódott a lehulló dróndarabok miatt. Személyi sérülés nem történt. A Jaroszlavli régióban a hatóságok minden eddiginél nagyobb dróntámadásról számoltak be, és egy olajfinomítóban tűz is keletkezett. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt közölte, hogy az ukrán erők több a fronton jóval távoli orosz olajipari létesítményt is eltaláltak, valamint katonai hajókat támadtak a Fekete-tengeren. Az orosz és az ukrán fél állításait független forrásból nem sikerült megerősíteni. Irán és Omán megállapodott egy új hajózási útvonal kialakításáról a stratégiai fontosságú Hormuzi szorosban, és előkészítik annak közös irányítását, közölte az iráni külügyminisztérium. Teherán szerint a felek már egyeztették az útvonal földrajzi koordinátáit, a végleges megállapodás előkészítése pedig folyamatban van. Irán ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az egyesség önmagában nem garantálja a zavartalan hajózást, mert a térség biztonságát továbbra is veszélyeztethetik az Amerikai Egyesült Államok lépései. A Hormuzi szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala, amelyen korábban a globális olaj- és gázszállítás jelentős része haladt át. A német hatóságok nyomozást indítottak, miután robbanóanyaggal felszerelt drón találtak a lipcsei Halle repülőtér egyik kifutópályája közelében. Az eset miatt ideiglenesen lezárták a légikikötő egy részét, több járatot, köztük a DHL teherszállító gépeit is átirányították. A drónt a repülőtér dolgozói találták meg egy korlátozott rakodási területen, a szakértők pedig eltávolították róla a gyújtószerkezetet. A drezdai ügyészség és a szászországi bűnügyi hivatal terror elhárítási egysége vizsgálja az ügyet, és nem zárják ki a politikai indíték lehetőségét sem. A német repülőterek fokozott készültségben vannak az utóbbi időben megszaporodott drónincidensek miatt.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: A Ferencváros az Üllői úton 13 ezer néző előtt 1-0-ra legyőzte a lengyel Zabzset, a labdarúgó Európa Liga harmadik selejtező körének első mérkőzésén. A találkozó egyetlen gólját Marius Korbu lőtte a 65. percben. A visszavágó jövő csütörtökön lesz. Ma játsszák a labdarúgó konferencia liga selejtező harmadik fordulójának első mérkőzéseit. A DAC 20 órakor a nagy esélyes Twente otthonában lép pályára. Mint ismert, a hollandokat az Európa Liga második selejtező körében a Ferencváros búcsúztatta 4-3-as összesítéssel. A Debrecen a Nagyerdei stadionban 19 órától a dán FC Kopenhágával méri össze erejét. A Győr szintén 19 órától a lett Riga otthonában mérkőzik. A visszavágókat egy hét múlva bonyolítják le. Marozsán Fábián 5-7-6-2-4-6 arányú vereséget szenvedett az olasz Matteo Arnalditól a montreali tenisztorna második fordulójában. A torontói női viadal második felvonásában Udvardi Panna 6-2-6-4-re kikapott a japán Osaka Naomitól, Bondár Annát pedig a belga Elizé Mertens búcsúztatta 6-3-4-6-4-6 arányban.
0: Időjárás.
1: Napsütéses, derült égbolt lesz ma jellemző, délután már megnövekedhet a felhőzet, elszórtan záporok vagy viharok is kialakulhatnak. Hőségriadó érvényes ma is, legfeljebb 41, legkevesebb 32 fokot mérhetünk. Gyenge szélre vagy friss szellőre van kilátás.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Nagy Mihály elején Pazdics, azaz Pozdivosovce felől, rendőrök irányítják a forgalmat és 10 perces a fennakadás. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800 Pátria Rádió Kékkő FM 98,3. Pentaton napjaink slágereivel, Puha József összeállításában.

0: Pentaton, az idei nyár slágereivel.
1: Azt tanácsolom, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével.
2: Legyen meg ma az én akaratom. Rajtunk lovagoljatok, most ne a szavakon. Honnan van már benned, mondd ekkora gátlás, hogyha felvállalod magad, az mert provokálás. Aki gyűlölködik, ahhoz ne legyen közöm, mert a farka masni lesz, és az orrára kötöm. Milyen kicsinyesek is ezek a nagy magyarok. Az utálkozás úgy a jó, ha abba hagyod. Szabad préda, szabad szerelem. Látni se akarom, ele szalad a szemem. Mert nem hazudozok én, tényleg azt láttam, hogy ott a torockai táncol a tangámban. Ez tilos! Fú, de kiborít a szó, még jó, hogy a homofóbia régóta gyógyítható. Kicsit kemény a dió, picskán beletöröme. Apja, anyja legyen a gyereknek, és ne öröme.

0: konát.
1: Szasztok, Gergő vagyok, köszi, hogy nézitek a live-ot. Szóval nagyon durva nyaram volt, el kell mondjam, már az a durva dolog történt, hogy tök durva, de én sörhasról már hallottam, úgymond, de sörségről még nem hallottam, pedig magamat azért tájékozóknak vallottam.

0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
1: Szombat délután slágerlöket a Pátria Rádióban. Két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztivál infók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája. Velem Urbán Csongorral.
2: Egy évvel ezelőtt hunyt el kolléganőnk Bodré Eleonóra, aki 1983-tól haláláig volt rádiós közösségünk tagja. Tavaly az ő beszélgetéseiből készült műsorral vettünk tőle búcsút. Most, halálának első évfordulóján megismételjük ezt az összeállítást a Szalagtárban, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatnak itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Továbbra is sofőrhiány sújtja a szlovák közlekedési ágazatot. Több tucat embert vádoltak meg a ceutai migrációs válság miatt Marokkóban. Füllet meleg idő várható ma, a hőmérséklet a 41 Celsius fokot is elérheti. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Magyarország Szlovákia segítségét kérte a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakult helyzet kezelésében. Orbán Anita magyar miniszterelnök helyettes és külügyminiszter, Juraj Blanár külügyminisztert, valamint Tomás Tarabát a környezetvédelmi tárca vezetőjét kérte meg a folyó egyenletesebb vízhozamának biztosításához. Szlovákia jelezte, hogy a saját vízhiánya ellenére teljesíti nemzetközi kötelezettségeit és továbbra is biztosítja a Magyarországot megillető másodpercenkénti 400 köbméteres vízmennyiséget. A Duna alacsony szintjét a tartós hőségi szárazság okozza, ami már a hajózást és a paksi atomerőmű működését is érinti. Jövőre is folytatódik a szlovákiai kulturális örökség megőrzését és a foglalkoztatás segítő emberek és várak elnevezésű nemzeti projekt, jelentette be Erik Tomás munkaügyi miniszter a Zsolna Litvai várnál. A program támogatása várhatóan az ideihez hasonló lesz, amikor több mint 6 millió eurót különítettek erre. A kezdeményezés keretében idén 34 műemléket újítanak fel, köztük 30 várat, 2 kolostort és 2 kastélyt. A projekten országszerte csak nem 500 ember dolgozik, köztük olyanok is, akiknek nehezebb lenne munkát találniuk. A Zsolna Litvai vár felújítására idén 200 ezer euró támogatás jutott, amely 16 ember foglalkoztatását tette lehetővé. Szlovákiában továbbra is jelentős hiány van autóbusz és kamionsofőrökből, derül ki a professzia.sk és a plati.sk portálok elemzéséből. Jelenleg mintegy 34 buszvezetői és 154 teherautósofőri állásajánlat érhető el, de a tényleges munkaerő igény ennél magasabb lehet, mivel sok vállalat betöltendő. Több betöltendő helyet kínál egy-egy hirdetésben. A munkáltatók egyre magasabb toborzási bónuszokkal próbálják megszólítani a jelentkezőket. Az átlagos bruttó alapbér buszvezetőknél mintegy 1660, kamionsofőröknél 1695 euró. Bár az álláshirdetések száma csökkent, a jelentkezők érdeklődése az utóbbi években növekedett. A marokkói ügyészség 86 embert vádolt meg a spanyolországi Ceutát érintő migrációs válsággal összefüggésben. A vádak között szerepel az illegális határátlépések szervezése, engedély nélküli személyszállítás, túlzsúfolt hajók használata, valamint biztonsági erők elleni támadás és közvagyon rongálása. A múlt héten több 10 000 ember próbált Marokkóból bejutni a spanyol fennhatóságú Ceutába, többségük később visszatért Marokkóba. A határátlépési kísérletek során legalább 77 ember meghalt. A marokkói kormány visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint szándékosan lazított volna a határellenőrzésen. Az eset több európai országban is szigorúbb határintézkedéseket váltott ki. Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte egy müncheni bíróság azt az afgán férfit, aki tavaly autójával a tömegbe hajtott Münchenben. A támadásban egy 2 éves kislány és 37 éves édesanyja halt meg. A bíróság szerint a 25 éves elkövető bűncselekmények különösen súlyosnak minősül, ezért jelentősen nehezebb lesz számára a feltételes szabadlábra helyezés. Az ítélet jogerőre emelkedéséről további információt nem közöltek.
0: Időjárás.
1: Napsütéses, derült égbolt lesz ma jellemző, délután már megnövekedhet a felhőzet, elszórtan záporok vagy viharok is kialakulhatnak. Hőségriadó érvényes, ma is legfeljebb 41, legkevesebb 32 fokot mérhetünk. Gyenge szélre vagy friss szellőre van kilátás.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: 10-20 perces tolódásra számíthatnak Kiszucaújhely előtt, Csaca irányából és Rózsahegy elején Gombás, azaz Hubová felől érkezve. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Most egy 2025. októberében elhangzott műsorunk ismétlése következik.
0: Ez Keleten a helyzet, köteles Szabolcsal.
2: Kedves hallgatóink, ebben az órában Kisendre András, a Jászói Premontori Apátság új vezetője lát minket vendégül. Beszélgetésünk során kiderül, miért választotta a papi pályát, hogyan vált titokban premontrai szerzetessé, milyen volt egyedül beköltözni a Jászói Monostorba, mekkora terhet jelent, hogy apáttá választották, de elárulta nekünk azt is, hogy meddig szeretne még élni. Mielőtt belekezdenénk, hallgassunk egy kis zenét.

0: Érdekes módon háromféleképpen is megtaláltam az apát úr nevét. Tulajdonképpen mi a neve?
1: Az én nevem Kis Endre, így kereszteltek Endrére. De én még 80-ban léptem be a rendbe, tehát még a szoci alatt, amikor nem éppen kedves emberek lettünk volna, és akkor nevet választottam, Andrást. Ha bármikor is jött a levél, nem volt föltűnő, hogy Kis András vagy Kis Endre. Hogy ezzel tudtuk kizárni azt, hogy nem voltam nagyító alatt.
0: Szóval ez egy trükk?
1: Is, de magában az apostoli lelkületben is Szent András az, aki hozzám legközelebb állt. Szóval az, hogy hátrahúzódott, nem akadt, nem törekedett elsősége Péter testvérjogán.
0: Megnéztem így az életrajzát, ami hozzáférhető, és abból kiderült, hogy vízkeleti. Aki nem tudná, ez Galánta közelében egy település. Gyerekkorában rákászott-e?
1: Persze. Rákáztunk, horgáztunk, az kutyakötelesség volt, de úgy, hogy még kisebb korban csak fürödni jártunk, nagyobbakkal rákászni, horgászni, aztán mikor nagy felserdültünk, jártunk dolgozni az állami gazdaságba, és akkor munka után ment a fürdés, ment a rákászás, horgászás. A rákászásban nagyon sok kellemes élményünk van, mert hát mi azt kerékpárráf, csibedrót alul berakva, rátettük a büdös húst, és akkor négy madzag és egy bot. És a fekete víz nem volt annyira mély, de nagyon jó iszapos falai voltak, be tudtak védni a rákok. Annyira tiszta volt a víz, hogy a régi hídról ráláttunk a rákfogóra, az másfél-két méter mélyen a vízben, számoltuk a rákot, hogy 16 alatt nem szabad főhúznunk.
0: Ez azt jelenti, hogy ilyen idillikus gyerekkora volt?
1: Hogy is mondjam, gyermek szempontból mindenem megvolt. Tehát éltük a magunk világát, a szüleink értelmesen neveltek bennünket, nem avatkozott a gyerekek csatáiba, meg veszekedéseibe. Mi azt elintéztük egymás között, szépen, nyugodtan, békességbe. Úgyhogy mindenet, hogy megpróbált az élet, ez azt jelenti, hogy számomra az a gyerekkor, amit megértem, az nagyon szép volt. Minden keserűség ellenére. Nagyon szép volt.
0: És belemehetünk, hogy úgy érzem, hogy utal rá, hogy azért voltak ott problémák, hogy ezek mik voltak?
1: Hát persze. Hát édesanyánk megbetegedett, és meghalt. Húgom volt 8, én 12. De olyan apánk volt, aki helyettesítette az anyát is. Bennünket, mint 12 és 8 éves gyereket fölnőttnek vett. Mindenben, akár pénzügy, akár valami más a családba leültetett, és megbeszéltük. És a mi ketten azt mondtuk, a húgommal, hogy nem, azt mondta, hogy jó van gyerekek, nem.
0: De hogy ehhez képest az édesapja mit szólt, amikor kiderült, hogy a papi hivatást választja?
1: Ő maga meglepődött. Én marha eleven gyerek voltam. De valami kivéződött a falu külsen hegyen, az a falu ősi része, vagy ősibb része, akkor mindig benne voltam én is, és a vezérszerepbe. És amikor megmondtam neki, 12 éves kor, apa, én pap szeretnék lenni, te fiam. Mondom, igen, én. Tudod mit? Amivel tudlak, segítlek. Ez volt a minden. Elmondta a plébinek, aki azt mondta, hogy nyugi, 12 éves. De mondom, olyan apám volt, aki hát én szentként tisztelem, én beszélek vele.
0: De hogyha 12 évesen elhatározta, akkor az még az ember gyerek, és ez kitartott egészen, ezek szerint 18 éves koráig, akkor ez egy nagyon erős elhatározásnak kellett, hogy legyen.
1: Igen, mert az adott szó az embernek, az embert kötelezi. Adott szó az Istennek, az is kötelezi. Én, mikor úgy együtt voltunk odahaza, hát azért a rokonság úgy visszahúzult, hát a két gyerek gond, mosni, főzni, takarítani, de szerencsére apám tudott főzni, minket is megtanított, ruházatban, meg szerényen, és megvoltunk. És a Szent Pál mondja, hogy azzal vigasztalni, amivel minket megvigasztal az Isten. Tehát a szomorúkat vigasztalni úgy, ahogyan bennünket vigasztal az Isten. És ez úgy megfogott, és máig is tart.
0: Nem tudom, hogy a sorsszerű, vagy a vízkeletiek nagy többsége Nagyszombatban született, de Kis Endre András Nagyszombatban született.
1: Igen. Ott születtem, oda vitték édesanyámat szülni, benne volt még Kórház Galántán, igen. De hát ez is valamiért jelentett, vagy mit tudom én, de a hivatást az Istennek köszönöm, és mikor mondták 25 éves jubilomkor, hogy hát hogy így meg úgy nézzétek, én nekem ebben csak annyi érdemem, hogy szót fogadtam az Istennek. A többit ő adta.
0: A hívő emberek gyakran mondják, hogy éreznek ilyen elhívást, remélem ez a jó szó, hogy akkor 12 évesen megérezte ezt a dolgot?
1: Igen, 12 évesen szilárdan. Nekem kell fölismernem a hivatásomat, amit az Isten fölkínál. Ha rámerem tenni az életemet, akkor érdemes. És nem lehet csálingózni, igen, most jobbra-balra. Mondtam, és ehhez tartom magam. Én is voltam szerelmes, mint minden fiatal, és azt mondtam, hogy én pap szeretnék lenni, és én 20 év után, 25 év után is a szemedbe akarok nézni, hogy ne kell esütnöm.
0: Kisendre András 1955-ben született, ha elárulhatjuk. A teológiára Pozsonyba járt, a Komenszki Egyetem teológiai karára, de hát aki tud fejben számolni, az most kiszámíthatja, hogy az még mélyen a szocializmus ideje volt. Gondolom eléggé behatároltak voltak a teológia lehetőségei.
1: De mindig megvolt a numerus clausus, tehát akit Szlovákiában amennyi embert fölvettek a szemináriumban, ez 22-25 között volt. Hát nekem is volt útam ad olyan könnyű, de hál' Istennek, mert Galántár jártam gimibe, akkor még általános középiskola volt, utolsó osztály voltunk 3 évesen. A többiek már gimnáziumok. Ugyanaz az évfolyam, de mondjuk már 4 éves. Na és hát az osztályfőnököm a iskolai pártelnök volt. És itt elsőbe megkérdezte, ki hová megy. Vagy ki szeretne menni egyetemre. Hát voltunk a 19-en a 30-ból, 32-ből, és én is leírtam papírra, meg akartam tele szájjal mondva, még teológia, leírtam neki papírra, teológia, és mondjam, jó van, te nem mész sehová, így. És a kárházhoz mindig jelentkeztem, hogy megyek egyetemre. Na és allett, hogy leérettségiztem, hál' Istennek a gonoszság nem tudott annyira elvetemedni az embereken, meg jó érzésű emberek voltak a komisszióban is. Tudom, hogy visszamondták, akik ott felszolgáltak, lányok, hogy latinból akartak elhúzni, de flekere olvastam, elemeztem, amit készek, megfeleltem.

0: de mindig megtalálták az utat az Istenhez. Tehát nem mindig az a jó keresztény, aki a templom küszöbét koptatja, hanem az élet mit mutat. Hogy becsületes emberek voltak, gyerekeket úgy nevelték, és hát sajnos akkor ment a butítás, és még hát az első, hogy anyagi még előnyöket szerezni ezzel, hogy valakinek volt egy piros könyve, igen. Na de az asszony megvitte a gyereket ittanra, vitte első áldozásra, és volt ilyen vicc, hogy mondták, hogy a kommunistának abban az időben 50 koronával többet adtak a fizetéshez, hogy emelsenek máshová misére. Jártak is.
1: Az osztályfőnökének meg tudod bocsátani?
0: Nem tudok haragot gyűlöletet tartani egyszer.
1: Vissza kicsit a pozsonyi teológiához, másképp tanították a magyar nemzetiségű jövendőbeli papokat? Van különbség, vagy ugyanazon kellett részt venniük?
0: Ugyanazon kellett részt vennünk, tehát a oktatás igaz szlovák nyelven volt, de a magyarok rendszerint, magyar anyanyelvűek, azok rendszerint magyar iskolába is jártak. Én is Galántal magyar iskolába jártam. Első év azért megszembesztette az embert, mert megtanulni, én tudtam mondjuk a konyha nyelvet szlovákul, el is kérték a személyadosságémat, hogy te tényleg magyar vagy. Hát mondom, igen, itt az iszlovákul, hogy lehet ilyen jól tud beszélni a szlovákul. Nekem voltak azok a pionírtáborok, még kicsi voltam. 3 hétig játszottam a partizánt, egy szót se, aztán meg otthon, nálunk ez volt, hogy otthon volt, és akkor nem a mamának szóltunk, anyának, hogy vizet, apának, és az úgy aludt, mint a nyúl. És apa, vizet. Csak súgtuk, és már recsent az ágy, és hozta a vizet. És akkor egyszer reggel kelek föl ilyen tábor után, az rendszerint 2 hét vagy 3 hét volt, és akkor nevet az apa. Apa mondva az Isten áldja meg, mind nevet ilyen korán reggel. Hogy fiam, szlovákuk érté vizet.
1: Továbbra is Kisendre András jászói apáttal beszélgetünk. Azt nyilatkozta valahol, hogy eleinte a jezsuiták felé kacsingatott, de aztán a Bartal Károly híres nevezetes premontrei, jászói premontrei apát hívására mégiscsak a premontreiket választotta, de hogy akkor ez még csak titkosan ment. Szóval
0: az minden titkosan ment. 79-ben szenteltek június 10-én. És az ember kikerült káplánnak, és a családból kiindulva, tehát mi együtt voltunk. Tehát ilyet valamit keresett az ember, és hát mi jezsuitáknál megpróbálnám, igen. És így beszélgettünk a Bartal Károllyal, Apát úrral, akkor annak idején.
1: Honnan ismert?
0: Hát Érsekújvárot volt esperes, én meg káplán Komáromba. De ők jóban voltak a Matuska Pál kaonok úrral, és hát ilyen ünnepségre összetalálkoztunk, és egyik asztaltársaság után elmentem hozzá Újvárba, és mondom, hogy mit? Hát mondom, Jezsu, ne menj, azt mondja, te van, azt mondja, magyar rend is. Hát mondom, adjál könyvet, tudjam, hogy mi van. De ezt adottam ittől én szeptemberben, január 21-én már beöltöztem premontreinek.
1: Ha a jegyzeteim pontosak, az 1980-ban volt.
0: Igen.
1: És ez hogy néz ki, hogy titkosan működtek, és hogy beöltözött, hogy akkor ezek tényleg ilyen lefüggönyzött valamilyen szobákban történtek ezek a dolgok?
0: Hát azért csak hát a templomot be lehet zárni, mikor valamiről ilyen titkos van, dolog van, és éppenséggel lakásban is ugyanazt meg lehet tenni. Tehát nem volt dobra verve. Tudta az, akinek tudni kellett. Igen. Hát volt olyan, hogy rendi elöljáróként találkoztunk fönt, tudosi, vagy mi ez ott éjszakon, és tél volt. Autókkal mentünk, az apátok Csehországból, én meg innen. Akkor még Komáromból. És otthon nem voltak a húgomék, és leírtam a végrendelemet. Ha elkapnak, akkor csúsztatnak. Legalább tudjátok, hogy hol vagyok, vagy hova mentem. Hát kaptam én aztán akkorát, mikor jöttem vissza olyan leszidást, hogy a gatya rajtam maradt. Hogy írhattál ilyet? Mondom, nézd, nem akartál a bizontalanságba. De úgy megijesztettél, mondom, minden nap meg lehet ijeszteni az embert. Hogy nem voltunk annyira érdekesek nekik, hogy minket lekapjanak. Mert ott tudtak rólunk, az is biztos. Csak mindig a milyen fajsúlya esett, igen.
1: És említi, hogy az volt a fő vonzereje a premontrai rendnek, hogy ez magyar rend, de hát ez mitől magyar rend, mikor német alapokon nyugvott, aztán Franciaországból jött, de hozzánk, ha jól fogtam fel?
0: Igen, csak hogy tudnunk kell azt, hogy Szent Norbert, Szent László királyunk rokona. Ezért is terjedt el a premontrai rend a magyar királyságban olyan gyorsan, mert tatárjára

0: bomlásig több mint 65 kolostorunk volt, és török után meg 47. De a mi kolostoraink nem a bencés kolos vagy más kolostorok jellemzője, nekünk az az otthonunk mindenkinek. De mi pasztorációs rend vagyunk. Tehát a nép között igét hirdetve telik a mi életünk. Ezért is promotori kanonok rend, és ezért tartozunk a pápa főhatósága alá. Kivételes rend.
1: Hogy ez mit jelent, hogy közvetlenül, hogy mondjuk a püspök az nem áll a premontrejek felett?
0: Nem áll. Például a püspöknek van egyházmegyéje. A mi apátságunk egyházmegyés apátság, Abbácia sui juris, saját jogú apátság. De nálunk a királyok a préposti rangot adták akkori apátnak, az apát csak később lett használatos nálunk is nyugati mintára. Meg aztán Norbert, mikor elhagyta Prémontrét, tehát ment Németországba téríteni, akkor nagyon sok volt a testvér, és azoknak Hugó lett az apátjuk, kvázi bencés módra, igen. De mivel a magyar prémontrejeket a király támogatta, és a magyar király joga szerint fönntartja az egyházi címeknek az adását is. Tehát préposságokat alapított, és aztán lett apátsága később csak. Ma is Debe Csornai préposság, Türjei préposság, Magyarországon így használják még, apátság is, de ez a nyugati közösségetnek a jellemzője, hogy mi önállóak vagyunk, tehát úgy, mint a jezsuiták, hogy szabadon működünk, tehát szabadon igehirdetés plébániákon működünk, tehát mindenki saját maga gazdálkodik. A rend az nem arra van, hogy fönntartsa az embert, hanem hogy az ember önmagáról gondoskodva hirdesse Krisztust, dolgozzon a lelkek javán, és a másik a jövedelmével meg gazdálkodjon. És ha valakinek esetleg gyöngébb az a plebánia, vagy nincs olyan jövedelme, apátnak, a prépostnak kutya kötelessége. Neki egy emberi, a kornak megfelelő, középszintű, valamivel magasabb, mint középszintű életszínvonalat biztosítani.
1: Elérkezünk a rendszerváltáshoz, és akkor egyből úgy dönt, hogy eljön ide Jászóra.
0: Tehát Csehszlovákiában 5 volt, és ez ebben a kormostóban beszéltek csak egyedül magyarul. Igen, itt volt rendtag szerb, horvát, szlovén, lengyel, ukrán, erdélyi, székely. Szóval ez nem volt olyan, hogy csak magyar. De mindenki tudott magyarul. Elsőként jöttem a monostorba október 1-ével, 90-ben.
1: Na, mert az előbb azt mondta, hogy itt voltak mindenféle országból szerzetesek, de azt is mondja, hogy mikor idejött 90-ben, akkor egyedül volt. Hogy közben mi történt?
0: Most szanaszét voltak a szerzetesek. Nem volt otthonunk. És amikor visszaadták a monostort, akkor léptem be én elsőnek.
1: Ja, igen, mert világos, aznak teljesen más funkciója volt. Hát ott egy szociális intézmény volt, igen, pszichiátria.
0: Igen, igen, szóval ilyen eltüntető, mert voltak otthonok, ahol az kirakat volt. Például sem se volt a kirakat. Azt építették, ide a legkomolyabb betegeket tették, pszichiátriai beteg, stb. Stb. Itt volt 250 ember is a monostorban, úgyhogy de mind a szardíniák a dobozban, szinte embertelen körülmények között. Aztán megkötöttünk egy szerződést a kerülettel, hogy 40 évre védik a monostort, és akkor lett volna, hogy hozzájáruljanak a rendberakásához is. No, ez volt nekik nem szőrük szerint, ezért megalakítottak 2 otthont, és akkor elosztották a betegeket. Itt maradt a leért monostor helyiségeivel, stb. Mindennel. Úgyhogy akkor szakadt ránk, aztán jöttek a testvérek, rendszerint mind, mivel még nem volt lakhatási lehetőség, de voltak szobáink, a novicusok el voltak, úgyhogy lett volna hely, csak de volt pénz. Saját zsebünkből kezdtük az egész életet.
1: 90-ben belépett a monostorba, Jászolyba, egyedül volt, körülnézett, hogy mit érzett? Ez egyszer volt öröm és egy ilyen félelem?
0: Öröm, hogy hazajöttem. Én ma is Jászót otthonnak tartom. A 2000 rendőr hová megy, mondom, haza. Honnan? Hazulról. Igen, nem érti persze, de nem baj. Szóval aztán jött októberben, mostani perjel, Rédli Richard Imre testvér, vagy három héten belül már társam is volt, és az apát úr jött aztán karácsony előtt Palástról.
1: Szóval hárman voltak, hárman karácsonyoztak.
0: Igen. Aztán pedig jöttek a többiek.
1: Milyen állapotban van most, és még mit kellene csinálni?
0: Most is nagyon szegény tulajdonképpen, mert amit erdőgazdaságon kitermel, abból tudnánk, de azt is fejleszteni kell. Tehát nagyon kevés jut a restaurálásra. Állami segítséget nem nagyon várhatunk, tehát valahol körül kell nézni, akik tudnának segíteni.
1: Most arra utal, hogy itt a Jászó körüli erdőkből és földekből visszakapott ezek szerint a premontrai rend.
0: Igen, visszakapott. 6000 hektár erdőnk van, 5000 hektár szántóföld, mert ebben benne van a rét, legelő, ligetes, mocsaras rész is, tehát 11000 hektár. Nem kis darab, de a régi vagyon az egész szepességig gyúlt. És abból a király szépen mindig az ő hadvezéreinek valamit lekanyarított, úgyhogy még akkor is nagyon sok volt. A rendnek óriási kiváltsága volt, hogy aranyat ezüstöt bányászva nem kellett beszolgáltatni az állami kincstárnak. És ezzel segítette a király Jászót. Mátyás most három vármegye éves adóját küldte ide az ő évei alatt, hogy Jászót újjáépítsék. És akkor aztán azt megpróbálták újjáépíteni, működött is, aztán pedig jött a kommendátor korszak, amikor az urak vitték el a tejfölt a jászi vagyomból, tehát az épület megint csak olyan volt, hogy nem tudták rendben tartani, vagy fönntartani annyira. Aztán szerencsésen, vagy isteni gondviselés által inkább így, Szóver Randrást nevezték ki ide apátnak. Ez egy cseh monostornak volt a tagja, körülbelül ügyes ember lehetett, és esetleg otthon kellemetlen, hogy hát elküldjük messzebbre, nem fogja keverni a vizet. Na, ezek húzások mindenhol vannak. Na és ő pedig azt mondta, hogy önállóvá teszem Jászót, mert eddig valakinek alárendelve volt, tehát vagyonilag is. Voltak itt német, cseh apátok, de csak vitte a rangot. Igen, szóval nem tette magáévá. Őt pedig, mikor elküldték ide apátnak, megválasztva onnan, hazulról, akkor eltökélve, mert egy német származású, osztrák származású ember, aki nagyon jóban van a Habsburg házzal. És Mária Terézia nagyon kedvelte őt. A monostor pedig annak a kornak a szellemében inkább reprezentációs épületnek építette föl. Egy tükörépítmény, templom, hajó, templom megfelezve, jobb oldal, bal oldal, attól mindegy forma. Tehát a helyiség száma, a helyiség nagysága száma, tükörépítmény. Hát sokat kellett neki dolgozni és investálni, 16 évig építették, mert még állt a régi monostor, az előző, amelyben akkor is már várnak hívták, mert vizesárok vette körül, és a gótikus templom. Tudnivaló az, hogy Jászón a monostor, és annak területe tulajdonképpen lápon van. Csak hogy nem beverték a lábba a tölgyfákat, hanem fektették. De olyan, hogy ketten nem érjük körbe, olyan darabok vannak benne, és a 64-es fölszentelés óta nincs rajta repedés. Újházon 5 év múlva lehet lepedni, mert megüllepszik. Igen, ez nem üllepedett meg.
1: 1764?
0: Igen.
1: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket Kis Endre András jászói apáttal.

0: Folytatjuk a beszélgetésünket Kis Endre András jászói apáttal. Hogy mondjuk el, hogy Jászó a Bódva völgyében van, Kassához közel, tulajdonképpen Szepsitől 9 kilométerre, Kassára nem tudom, 25, viszonylag egy ilyen kisebb település, szerintem városi rangja sose lehetett Jászónak.
1: Nem igaz. 1255-ben IV. Béla városi rangra emelte, mert Jászó a szepességi kereskedelmi útnak egy állomása. És tulajdonképpen megkapta a kétszeri vásárjogot, tehát vásárt tarthatott, és nem kellett beszolgáltatni a királyi kincstárba a jövedelmet belőle.
0: Igen, régen erre ment mondjuk a szepességbe vezető út, nem messze van Mecenzév, és aztán Stóz. Ha jól sejtem, akkor ön most nem csak szellemileg vezeti ezt, hanem akkor ezek szerint ezt a 11 ezer hektárt is gazdálkodnia kell, ez is kell, hogy nyomja a vállát ez a súly.
1: Persze, hogy nyomja. Keressük az embereket, akik megbízhatóak, akik nem pusztán anyagi érdekből, hanem saját önbecsülésük, elfogadása képe önmagukkal szemben úgy dolgozzanak, hogy mi ezt ki tudjuk használni a rend javára és az emberek javára.
0: Most épp nem a Jászói Monostorban találkozunk, hanem Debrődön.
1: Ide küldtek, 2009-ben meghalt a testvérünk, szintén Premontre volt, Márk testvér, Frankovics nevezetű, és hirtelen én voltam közel. És megkérdezték, hogy hát elmennél-e Debrődre. Hát mondom, mind a katona küldik a papírt, költözöm, pakoljadrás, meszelnek. Na és akkor megkaptam ezt a plébániát, először csak úgy, hogy excurrendo, tehát hogy mint kisegítő lelkész, aztán pedig mint plébános. És akkor helyettem ment a mostani perjel Jászóra. Ez itt egy leélt épület volt, majdnem 40 évig senki nem lakott benne. A padlót, ha megcapogatta a lábába, megnyomkodta, akkor följött a víz. Na ezt akkor a hívek segítségével és kölcsönökből, mert pénz nem volt, és sikerült így megjavítani, ahogy van. Egy modern épületet csináltuk a 250 éves épületből, vízmentes, fűtés megoldva. Egy otthon tulajdonképpen, mikor kérdezték, hogy miért csinálod, mondom, nézzétek, nem tudjuk, mi lesz még, de itt két öreg pap már lehet. Van ebédlő, van fürdőszoba, van konyha, és már két embernek otthon van. Elég, ha egyik mozog, ellátja a plebániát, a másik el van mellette. Tehát egy bizony ilyen azilszerű valaminek gondoltam én ezt, és hát ide fanyarodtunk, hogy ott az előző apát úr az nem lakott, nem lakta az apáti részt, idős apátunk pedig méltó helyen van, két komfortos szobában ellátva, és most rakják nekem rendbe ott. Mert én két laki leszek, ma olyan szempontból, hogy Jászó a székhely, és Debrőd pedig a plébánia. Ezt azért hagytam meg, hogy plebános legyek itt, ne szakadjak el az egyszerű emberektől. Mert a tárgyalások érdekembereket hoznak. Abból nem lesz barátság, de ha köztük élek, ismerem a gondjaikat, nekem is jó, és nekik is jó.
0: Hát, hogy bejöttem ide, láttam, hogy nagyon a szívén viseli a komondora sorsát, és nagyon sokat is tud a kutyákról is, erről az ősi magyar fajtáról is, hogy szerintem lehet, hogy egy kicsit ez is benne van. Gondolom, a komondort nem vihetné Jászóra?
1: Vihetném, de akkor nem látnám. Így meg, ha szükség van rám, itt hetente kétszer-háromszor a Szentmise kijövök, ezt az épületet nem szabad hagyni, hogy tönkre menjen, tehát belakom. Egy háromszor itt alszom, négyszer ott alszom. Mint a pápa. A Vatikánban van, de van Castel Gandolfo. Most ő is fehér, én is fehér, nekem van Jászó és Debrőd. Csak így vízből.
0: És elméletileg még lehetne Kis Endre Tamás pápa?
1: Isten ments, nem. Elméletileg mindenki lehet, aki meg van keresztelve. Sőt, még mehetne, hogy megkeresztelés előtt is, de a keresztelt ember, hogy lehet pápa, a legegyszerűbb ember, legegyszerűbb szerzetes is, Isten ments, nem, elég ez a gond.
0: Ha erről kicsit beszélhetnénk, hogy a sajtóban is téma volt ez a premontrei rend körüli feszültségek, nevezzük így, és ezek ilyen nemzetiségi-szerű feszültségek voltak, és ez minthogyha az ön megválasztásával, mintha ennek a dolognak így pont került volna végére, hogy jól érzem én ezt, és hogyan sikerült ezt elrendezni, amit erről így elmondhat, gondolom. Gondolom nem egy egyszerű dolog ez, vagy folyamat.
1: Nem egyszerű dolog, tulajdonképpen rossz felé irányította. nem a megbékélés, a közösségben megélt élet egymás segítsége, hanem az én esetleg kisebbségi érzésemnek a megnyilvánulása, uralkodni akarok a másikon. Nekünk nem uralkodnunk, együtt kell dolgoznunk, együtt kell élnünk. És sajnos erre fordult, hogy így alakult, sikerült ezen változtatni, egész más a légkör a testvérek között is, szóval nem az a fanyar és bizonytalan, ami volt azelőtt, és úgy látom, hogy a jövőben is ezt tudjuk építeni tovább, és várjuk az ifjak jelentkezését, épek és egészségesek legyenek. Így is, úgy is. Most ezt mindenki értse, hogy akarja. Tehát nem egy nyárilag, akkor monostor nem egy otthon legyen az ő számukra is. És ezt nekünk valahogy föl kell bennük ébreszteni, hogy ezt tartsd otthonnak. Otthon az anyuka, testvérek, stb., de az én otthonom, mint személynek, mint premontreinek, az a monostor. Vagy épp ott, ahol lakom. Valamikor azt mondta nekem a Bartal Károly apát úr, akkor még nem volt apát, csak ösperös, plebániára kerültem, és mondja, hogy gyerek, egy helyiséget rendez be a plébánián, ahol otthon érzed magad. És nagyon nagy igazság volt. Ha szívesen térte, megyek haza. Tehát nem a lakásban megyek a városban, hanem hazamegyek.
0: És a Jászói monostornak melyik szögletét szereti a legjobban?
1: A templomot. A templom az elgondolkodtat, az elmélyít, lehet elmélkedni benne. Szóval, hogy is mondjam, az egész lelkiség, keresztény lelkiség benne van. Indul csak keresztelő Szent János, ő a védőszent, igen. A freskók pedig, a fönti plafoni fleskók tulajdonképpen mind kettős jelentőségűek. Ha egy tengelyen elválasztjuk például a főfreskóban keresztelő Szent János ige hirdetését, a másik oldalról Krisztus jön az ő ige hirdetésével. Tehát a kötöttség, igen, hogy első a proféták közül, aki meghirdeti Jézus isteni valóságát.
0: És Kisendre András szokott elmélyülni?
1: Szükséges. Egyszerűen az ember az értelmét frissen tartsa. De hogy ki tudjam fejezni a bensőmet, tehát tanulni is kell, olvasni is kell. Én nagyon szeretem a keresztrejtvényeket. Ha egy mód van rá, még autóban is van, ha sokat kell várakozni, akkor megy a keresztrejtvényfejtés. Tehát frissen tartani az agyat. De elgondolkodni, hát van min ugyebár, akár az emberek problémája, akár az én küldetésében mit tudnák jobban csinálni, akár az én megnyilvánulom, és hogyan tudom teljesebbé tenni, vagy jobbá tenni, mindig van min gondolkodni, nem szabad lustának lenni. És van egy gondolkodási előkészületi mód, amit én alkalmazok, a REM-ben való gondolkodás. A kezdeti állom.
0: Mikor a szemgolyók mozognak?
1: Einstein itt állta fel a relativitás elméletét félállomban. És ez nagyon jó dolog, ha az embernek megvan, én a prédikációkhoz használom, ha megvan a fő gondolat, mit akarok. Tehát egy mondat, amit én fel akarok öltöztetni, hogy az egész legyen, csütörtökön azzal fekszem, elolvasom az evangéliumot, ezt tetszik, azt tetszik, valamit hozzánézek még, és szombaton reggel kész a prédikáció.
0: Ha már említette a könyveket és az olvasást, Jászói monostor nagyon híres a könyvtáráról.
1: Csak nagyon mostanában bántak vele. Hát voltak okosak, akik valamiket elvittek, értékesebbeket, aki jártas volt benne, meglovasította. Akkor...
0: Ezek óriási értékről beszélünk, amúgy ezt mondjuk el.
1: Hogy szóval itt Szlovákiában nincs is ilyen könyvtár. Itt van német, magyar, francia, angol szövegű könyvek, ami érdekelte a rendet, a rendtársokat, akkor mindig meg is szerezték. És egy hatalmas könyvtár. Hát a jövő az, hogy ezt persze rendbe tartsuk, és ennek valamiképpen látszatját is adni. Monostort nem vagyunk annyi, hogy egészen lakjuk. Még nem is ez a cél a rendnek, hogy a monostorban 50 ember lakjon, hanem az, hogy a pasztorációt. Akinek pedig szüksége van, legyen helye ott, ha megbetegszik, ne adj Isten, előregszik, hogy az ott biztonságú érezze magát. És akkor mind a mellett egy múzeumban gondolkodunk, ami fölös helyiségünk. Kialakítani a lakosztályokat, tehát a cella, hát cella az ilyen ekkora szoba, a cella belefér a zuhanytól kezdve a higiénikus dolgok, tehát abszolút komfort, csak hát nem három helyiség van egybe, esetleg, igen. De hát egy embernek azért elég is. Na és ebben gondolkodunk, hogy tulajdonképpen szlovákiai panorama lehetne. Csak mivel középkori az építmény, tehát a higiénikus helyiségeket nem tudjuk kialakítani úgy, hogy az a mai kor igényelné. Tehát konferencia lehet, ott lehet előadás, stb. Sajnos szállást nem tudunk. De mindig van lehetőség Szepsiben is, itt is a Zarándokház Debrőden 46 ember be tud fogadni, ez egy autóbusz. És 46 embernek az ellátását pedig meg tudjuk oldani a monostorban, vagy pedig a kempingben, tehát, hogy is mondjam, semmi akadálya nincs neki, csak meg kell szervezni.
0: Továbbra is Kisendre András jászói apáttal beszélgetünk. Apát úr 70 éves, az egy jó kor?
1: Most nevetni fog. Voltam én már lapáton is, tehát visszaküldtek, és 16 évig itt voltam. Építkeztünk 4 évig, itt dolgoztam az emberekkel, malteros voltam, stb. De kész. A másik, hogy mikor megválasztottak, mondom, Úristen, ezért pihentettél te engem 16 évig. De csak így. Igen. A másik, a 70 éves kor, én nem tartom a kort annyira fékezőnek, hogy az ember úgy érzi, hogy na, elvesztem. Nem. Akkor az nem, amíg van lelkiség, amíg van elán, vannak tervek, és vannak, akikkel ezt meg tudjuk valósítani együtt. Nekem nem kell a dicsőség, csak az legyen rend rendbe, úgy emberi alapon, mind gazdasági, mind pedig kulturális és hiti alapon. Olvastam egy cikket, hogy az ember tulajdonképpen szíve 140 évig képes pumpálni a vért, ha megvannak a megfelelő körülmények. Én délután már azért szoktam úgy szundizni is egy kicsit, mert korán kellő vagyok, és hát hiányzik az a idő. Még az ember a siestával tulajdonképpen fölfrissül, agyilag is, és testileg is. És úgy ültem a fotelba, és mondom, jó Isten, milyen jó van ez a 140 év. És akkor nem tudom, honnan jött, hogy és nem volna 120 elég. Mondom, veszem. A kollégák is mind nevetnek. Mondom, gyerek, de azért ti úgy gyertek, hogy gyalog a temetésemre.
0: De ezt miért, hogy mozogjanak?
1: Persze. És gyalog jöjjenek.
0: Ezt így kikötött.
1: Akkor ők is egészséget. Még is kívánom hosszú kortna.
0: Most már többször felmerült, hogy apát úrnak fontos, hogy így közel legyen a hívekhez.
1: Igen, az emberhez közel, aki keresi az Istent. Én hitet nem tudok neki adni, de esetleg rávezetem arra, hogy gondolkozzék, és elfogadja a fölkínált hitet. De senkit nem győzködök, mert jöhet utánam egy jobb szóhatóságú, vagy erősebb ember, csak azt mondja, hogy nem volt igaza, pedig nekem volt igaza. Rá kell vezetnem, hogy ő, az ember saját maga ismerje föl az Isten közelségét a saját életében. És mindannyiunknak van erre lehetőség.
0: Viccnek szállnom el előre, mondom, szóval Szepsiben nőttem fel, ez a közeli kisváros, és minket gyerekkorunkban, az iskolában, a helytörténeti órákor, mikor volt a történelmen belül, akkor azt mindig elmondták nekünk, hogy Szepsi és a jászói apátság az mindig pereskedett egymással, hogy nem lenne itt az ideje kibékülni?
1: Igen, most már nem lopják annyira a szepsiek a fát, mert azon volt a összezördülés, igen. Mert még Jászón az iparosok, a céhek működtek, addig a szepsiek szekeresek voltak. Tehát üzletelni, meg megrakom a derékaiat, fával leviszem, arrébb el tudom adni. Tehát itt mindig a veszekedés a fán volt, tehát a lopáson, igen. A másik pedig, hogy a rend ezt úgy eliminálta, úgy semlegesítette, hogy a faluknak, Debrődnek is ajándékozott úrbéri erdőt. Ma is működik az úrbéres erdőtársaság Debrőden is, és tulajdonképpen, hogy megakadályozza a lopást. Van fátok, tehát azt termeljétek ki, ne tőlünk lopjatok. Egy nagyon okos gondolkodás volt a szempontból megelőzni a kellemetlenségeket.
0: Hát elvileg Szepsinek még egy pápai kiátkozást is elintéztek.
1: No, az jó van, hát akkor az ment, hát hány magyar királyunk volt kiátkozva, még Szent László is, úgyhogy ez olyan dolog, hogy elintézték így.
0: Spongyátra.
1: Hát igen, úgy bizony múlt.
0: Most még egy picit visszautalok, mert mikor említette a temetését, amit tényleg kívánok, hogy 120 megélt év után jöjjön. Én ismerek egy temetőt Jászón, ami annyira spirituális, ilyen fenyőfák között van. Oda temetik? A mai napig oda temetkeznek?
1: Igen.
0: Az erdő alatt szól.
1: A területet tulajdonképpen egyik testvérünk nyert a Lutrin, akkor még úgy hívták, és azt a pénzt, amit megvette azt a telket, hogy a Premontrei temetőnek. Na most 50-ig működött is, de 50 után apácák jöttek ide gondozni a betegeket, és ők temetkeztek vele. Úgyhogy megvan a kriptáink is a templom alatt, úgyhogy ez a apa, nővérek is ide temetkeztek, mert itt voltak. És addig apátjaink is oda temetkeztek.
0: De most is oda temetkeznek? Vagy?
1: Majd meglátjuk. Hál' Istennek nincsen halottunk.
0: A premontreieknek, ahogy már említettük, viszonylag egy eldugott helyen van Jászó, de Kassa is közel van, és ott is jelentős tevékenységet folytattak.
1: Az iskola 47-ig működött premontrei iskola, saját iskolánkon, saját tanárainkkal. Tehát a mi monostorunkban a rendtársak a teológiát végezték. Tehát görög, héber, latin, arab, itt minden volt, erkölcstantól jogig minden. Tehát saját tanáraink voltak, akik 3 vagy 4 év alatt legörgették velük a teológiát, nem alacsony szinten, és aztán mentek tanári oklevelet szerezni. Egy az egyben mind doktorátussal tért vissza. Hogy is mondjam, kiváltságos iskola volt, kiváltságos tanár, kiváltságos gyerek. Tehát oda nem került csak be úgy, hogy most éppen átbukdácsolt valahova, vagy valahonnan. Még egy-két öreg diák él, akik voltak, a tanárok, akkor még noviciusok voltak, nálunk is 16-an, vagy 17-en voltak, 50-ben. Ezek szétszélettek, nem lettek szerzetesek, de pár évén belül igazgatók, vezető emberek lettek úgy az iparban, mint a művészetekben.
0: Hozzávetőleg 900 éves a Jászói vagy Jászóvári premontrei monostor. Az új apátnak ez milyen érzés, hogy ott van mögött ez a 900 év, és most így képletesen nézve néznek rá le az elődök, és neki kell továbbvinni ezt a nagyon jelentős történelmet.
1: Hát igen, felelősség, de egy büszkeség is, hogy olyan elődeink voltak, akik után mi még létezhetünk. Úgy a tanításban, úgy a lelkiségben, úgy a lelkipásztorkodásban élen jártak. Úgyhogy teher is egyben, de másik ösztönző is. Ha nekik segített az Isten, nekünk is segít az Isten, csak bízunk benne.

Kedves hallgatóink! Az előzőekben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Kisendre Andrással, a Jászói Premontrai Apátság új vezetőjével készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallhatták. A Keleten a helyzet következő része szombaton 12 órakor kerül adásba. Vasies Olívia hangmérnök, valamint Puha József zenei szerkesztő nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs, a műsor házigazdája. Az előzőekben egy 2025. októberében elhangzott műsorunk ismétlését hallották.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Több vízmegtartó beruházásra van szükség a környezetvédelmi államtitkár szerint. Jövő kedden választ új köztársasági elnököt a Magyar Országgyűlés. Ma még érvényben van a vörös riasztás, az ország déli részében 35-39 fokot mérhetünk. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Szlovákiában a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a vízmegtartó intézkedések kiépítésére és támogatására, jelentette ki Filip Kuffa környezetvédelmi államtitkár. Arra is figyelmeztetett, hogy a rendkívüli szárazság miatt jelentősen nőtt a tűzveszély. Azt kérte a lakosságtól, hogy legyenek különösen óvatosak a tábortüzekkel, az eldobott cigarettacsikkekkel és általában a nyílt láng használatával, mert a kiszáradt füves területeken könnyű keletkezhet tűz, amely gyorsan átterjedhet az erdőkre is. Filip Kuffa szerint a szárazság nem csak Szlovákiát, hanem egész Európát sújtja, ahol idén az elmúlt évtizedek legnagyobb leégett területeit regisztrálták. A tetőző hőhullám a baromfi ágazatot is súlyosan érinti, a szárnyasok is nehezen viselik a hőséget, közölte Lubomír Urban a Szlovákiai Baromfi Tenyésztők Uniójának sajtótitkára. Bár a csarnokokban nagy teljesítményű klímaberendezések működnek és a szárnyasoknak elegendő tere van a mozgásra, hozzáférnek az ivóvízhez és a táphoz, a tenyésztők a csirkehizlalás és a tojástermelés terén is visszaesést tapasztalnak. Lényegesen kevesebb takarmányt esznek, visszaesett a csirkék napi súlygyarapodása, viszont nőtt az elhullás, különösen a vágásra érett állományban, jegyezte meg Lubomír Urban. A mesterséges intelligencia és a robotika egyre nagyobb szerepet kap a mentőszolgálatok munkájában, és hozzájárul a betegek gyorsabb, pontosabb diagnosztizálásához. A mentők már mesterséges intelligenciával támogatott ultrahangot, EKG kiértékelő alkalmazást, valamint mellkaskompressziót végző automatikus eszközöket is használnak. A ZAMED mentőszolgálat igazgatója szerint ezek a technológiák lehetővé teszik, hogy a helyszínen gyorsabban megállapítsák a beteg állapotát, és már a kórházba szállítás előtt megkezdhessék a célzott kezelést. Hozzátette, hogy az új megoldások a mentőszolgálatoknál tapasztalható szakemberhiány enyhítésében is fontos szerepet játszanak. Jövő kedden választ új köztársasági elnököt a Magyar Országgyűlés. A titkos szavazás várhatóan délelőtt 9 óra 40 perckor kezdődik, az eredmény pedig a szavazatok összeszámlálásával együtt körülbelül egy-másfél órán belül megszülethet. A megválasztott államfő közvetlenül a voksolás után leteszi hivatali esküjét, majd beszédet mond a parlament plenáris ülésén. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök Hallerné Nagy Anikó tájékoztatása szerint előzetes bemutatkozó beszédre ezúttal várhatóan nem kerül sor. A tűzoltók csütörtökön is folytatták a küzdelmet a kiterjedt erdőtüzekkel a Nyugat-Balkánon, ahol a hőmérséklet ezekben a napokban a 40 Celsius fokot is eléri. A több napja tartó hőség és az aszály kedvez a lángok terjedésének. Szerbiában egy Belgrádtól mintegy 80 kilométerre keletre fekvő településen egy férfi életét vesztette, miután elvesztette az ellenőrzést a háza közelében gyújtott tűz felett. A rendőrség az eset kapcsán ismét arra figyelmeztette a lakosságot, hogy a száraz időszakban rendkívül veszélyes tüzet gyújtani. A hatóságok szerint az ilyen felelőtlen magatartás súlyos következményekkel járhat.
0: Időjárás.
1: Ma még érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, az ország déli részében 35-39 fok közti értékeket mutatnak a hőmérők. Éjszaka főként az északi ország részben már záporok, zivatarok is kialakulhatnak, akár intenzívebb formában is. Másutt füllett marad a levegő. Holnap némileg enyhül a rendkívüli forróság, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, záporokkal, zivatarokkal is számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Rimaszombatban a Kassai úton a Shell töltőállomás mellett, valamint a D1-es autópályán Nagyszombat után a Galgóci kihajtó előtt a bal sávban. Radar méri a sebességet Alistálon Nagymegyer felől. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Ismétlés következik. A nappali keddi adásából hallhatnak beszélgetést. A műsorvezető Gasparik Maja.
1: Ha nyaralni indulunk, megtervezzük az útvonalat, lefoglaljuk a szállást, utána nézzünk a látnivalóknak. De vajon a belső utazásunkat is megtervezzük? Hagyunk-e időt arra, hogy csak üljünk a tengerparton akár, vagy sétáljunk egyet a természetben, vagy egyszerűen csendben legyünk egy fél órára? A következő percekben erről a belső utazásról beszélgetünk Mellár Mezei Anita mindfulness oktatóval. Hogyan találhatunk nyugalmat a nyári pörgésben, és miért lehet ez legalább olyan fontos, mint maga az úti cél. Szia, Anita! Örülök, hogy itt vagy velünk.
2: Szia, Maja, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Ugye nagyon érdekes, hogy egy utazás sokszor hónapokig tervezünk, de a saját belső világunkkal való találkozás szinte soha. Kérdezem és mondom, jelentem ki ezt én laikusként. Te hogy látod ezt a téma szakértőjeként? Ez mennyire igaz ez az állítás?
2: Nagyon tetszik nekem ez a kifejezés a belső utazásról, és valóban, mintha tényleg egy ilyen ellentét feszülne a külső és a belső között, mert biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van olyan élménye, hogy nagyon eltervezte az utazás, minden meg lett szervezve, és egyszer csak, amikor ott vagyunk, akkor így azon kapjuk magunkat, hogy de még mindig az otthoni gondolatkörökben vagyunk, még mindig a munkahelyi intrikáról elmélkedünk arról, hogy hogyan lesz, és hogyan volt, ki mit mondott, és kinek mi lesz a véleménye róla, ahelyett, hogy a valóban várva várt utazást, kirándulást, nyaralást tényleg megélnénk. Úgyhogy nekem konkrétan van egy ilyen nagyon erős élményem még így a múltból, amikor tényleg így azon kaptam magam, hogy hoppá, hiába, hogy itt vagyok a strandon, és még egy koktél is a kezemben van, de egész egyszerűen olyan érzésem van, mintha még mindig kis kosztümben ülnék, és így az irodai teendőim körül forgott minden gondolatom, úgyhogy valójában testben ott voltam a kiránduláson, ott voltam az utazáson, de igazából meg sem érkeztem.
1: És szerintem ezzel nem voltál egyedül, mert lehet, hogy már te is hallottad azt, vagy akár ugye meg is élted, és szerintem sokan átéltük már ezt az érzést, hogy nem tudom, szinte a nyaralás vagy a kirándulás vége felé érkezünk meg, és mondjuk azt, hogy na most érzem magamat úgy, hogy tényleg most már nyaralok, és hogy milyen kár, hogy holnap után véget ér. Ez mennyire jellemző, és miért van ez így?
2: Van egy kedves barátnőm, aki azt szokta mondani, hogy miután véget ért a kirándulás, még körülbelül 2 napra szüksége van arról, hogy kipihenje a kirándulás. Úgyhogy szerintem ez nagyon jól mutatja azt, amiről te is beszélsz. Szerintem igazából talán arra lenne leginkább szükségünk, hogy még az utazás előtt valahogy egy kicsit lelkileg is jobban rákészüljünk, mert hisz valójában a pihenés, és az nem attól lesz igazi pihenés, hogy mondjuk adott esetben nem dolgozunk, vagy nem kell ugyanazokat a mindennapi teendőket elvégezni, hanem a pihenés az valójában attól lesz pihenés, hogy mintha megadnánk az idegrendszerünknek az engedélyt a lelassulásra, arra, hogy tényleg ki tudjuk élvezni azokat az élményeket, amikre mondjuk adott esetben egész évben várva vártunk. Itt nagyon aláhúznám ezt, hogy megadni saját magunknak az engedélyt a lassulásra. Néha az az érzésem, hogy amikor különösen elnézem, ahogy emberek bizonyos látnivalóknál megállnak, és sokszor kattintanak, hogy végre, lencse végre kapják az ideális szögből azt a bizonyos látványosságot. Ilyenkor az az érzésem, hogy ugyanazzal a tempóval megyünk pihenni és nyaralni, mint ahogy dolgoztunk, és hogy valahogy ez az eszeveszett hajsza, ez annyira megpecsételi a kirándulásainkat, a nyaralásunkat is, hogy egész egyszerűen azon kapjuk magunkat, hogy valójában rohanunk egyik helyről a másikra. És hogy hol marad itt az igazán élvezetes nyaralás, meg a megpihenés? Ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy így feltegyük magunknak akár azt is, hogy én mitől érzem azt, hogy én most pihenek.
1: Szerintem sok esetben közbeszól például az, amit a közösségi médiában is látunk, ez a minden élményt is magunkévá tenni, az összes élmény legyen a miénk, vagy ahol más járt, oda mi is eljuthassunk. De ugyanakkor, hogyha már itt átmegyek egy kicsit az online térbe, megjelentek azok a tartalmak, amik ugye pont én kicsit viccesen mutatják be azt, hogy a kultúráért utazom, és a kultúra igazából maga az étel, maga a jelenlevés, az, hogy egy kicsit belekóstolunk abba, hogy mondjuk a helyiek hogyan élnek. Ugye itt akár gondolhatunk a mediterrán országokra, és azokra a helyekre, ahol tényleg tudják azt, hogy hogyan is kell élni és jelen lenni, érezni az ízeket, az illatokat. Mi az, amit tanulhatnánk szerinted azoktól, akár kultúráktól vagy emberektől, akik úgy tényleg nem feltétlenül nyaralnak, de tudják, hogyan kell élni és a jelenben megélni a pillanatokat.
2: Igen, ugye nem véletlenül mondják ezt a kutatások is, hogy ezek a mediterrán országok valójában nagyon sok boldog ember él ott, és a hosszú és minőségi életnek a helyszínei ezek a mediterrán országok. Még röviden visszakapcsolódva arra, hogy milyen lelkiállapotba indulunk így bele a pihenésbe, a nyaralásba, mintha az egész egyfajta teljesítményről szólna. És itt nagyon fontos, hogy megemlítetted így a közösségi médiának a nyomását, a hatását is, igen, hogy egymással akarunk fetegetni, hasonlítgatjuk egymást, és ez nagyon sok mindenben persze ösztönözhet is minket, de saját tapasztalataim szerint meg inkább visszafog abban, hogy tényleg meg tudjuk élni azokat az örömteli, élvezni való pillanatokat, mint ahogy a mediterrán országokban mondjuk látjuk, és arra gondolunk, hogy milyen jó lenne ebből hazacsempészni valamit a kofferünkben. Nagyon érdekes, nem is olyan régen voltam egy mediterrán országban, és azt tettem észre, hogy egy átlagos hétköznapi napon elmentünk bevásárolni egy nagy szupermarketbe, és éppen a sajtos pultnál kértünk valamilyen sajtot, kértünk volna, de előttünk még jó páran voltak, és megfigyeltem azt, ahogy a sorban várakozó emberek teljesen türelmesen kivárják azt, amíg zajlik egy kis beszélgetés az eladó és a vásárló között, mert mondjuk ismerik egymást, vagy éppen nem ismerik egymást, de megkérdezi valaki, hogy vagy, mi újság, mi van veled, mit fogsz vele csinálni, mit készítesz ebből ebédre, talán még egy receptet is adnak egymásnak, és hogy ehhez képest, amit nagyon gyakran így nálunk a mindennapokban tapasztalunk, az, hogy ha egy picit is kell várni, akkor rögtön az emberben felmegy a víz, és rögtön így idegeskedik, hogy de hisz még mennyi mindent kell csinálni, és mi ez a szórakozás. Tehát, hogy valahogy ebben is van egyfajta ilyen közösségi szellem, egyfajta érdeklődés, kíváncsiság a másik iránt, és ez nem tanult és nem mesterkélt, hanem nagyon is emberi és nagyon is hitelesnek tűnt ott abban a sorban várakozva. Szóval, hogy lehet így is, és valóban milyen jó lenne így ebből is magunkkal vinni ezt az érzést, hogy ezt is megengedhetjük, és hogy ez is rendben van. Még akár azokon a

0: egy rövid mindfulness gyakorlatot is elvégzek, vagy egész egyszerűen csak odafigyelek arra, hogy oké, itt vagyok, állok, lélegzem, előttem emberek vannak, vagy jobban megfigyelem éppen azt, amit venni szeretnék. Szóval, hogy ez tudatosság kérdése, hogy mire akarunk figyelni.
1: Rád bízom, hogy eldöntheted, hogy tényleg, hogy nyaralásra fókuszáljunk, vagy ugyanaz-e, hogyha otthon maradunk, és akkor tervezzünk meg egy hetet. Szóval ezt azért fontos elmondanom, hogy mondjuk ezt a beszélgetést nagyon inspirált az egyik barátnőm, aki ugye említette, hogy megy kirándulni, és azt is egy fontos pontként említette, ezt neked az egyeztetés során mondtam is, hogy ő bizony azt is betervezte, hogy napi 30 percet egyedül fog tölteni, fogja hallgatni a tenger morajlását, és közben olvasni fog. És hogy mennyire lenne fontos az, hogy mondjuk amellett, hogy kipipáljuk, hogy mi kerül a bőrönbe, mit nézzünk meg, ezt is észben tartsuk, hogy igen, töltsünk egy kis időt magunkkal is.
0: És rögtön az is eszembe jut erről, hogy a mindfulness ez nem olyan dolog, amit így be kell pakolnunk a kofferbe, és majd ott ezt elvégezzük, hanem hogy ez igazából helyszíntől függetlenül, hogy most éppen a teraszon, a balkonon ülve, vagy a hűszobában pihenve végzik el ezt a 30 perces kis én időt szünetet magunknak, vagy éppen a tenger maralását hallgatva, az valójában teljesen mindegy. De visszatérve így a kérdésedre, hogyha például nyaralást tervezünk. Nálunk a férjem egyébként a nyaralás szervezés felelőse, és nagyon sok olyan nyaralásunk volt, amit agyon tervezett, tehát ilyen félórás ütembe kellett menni valahova, míg nem felnázottam, és azt mondtam, hogy akkor most itt leülünk az egyik térnél, és csak fogjuk bámulni az embereket, és nem kell kávéra beülni, pont elég volt, hogy lekuporodtunk egy lépcsőre, és csak figyeltük, hogy ahogy az emberek élnek ott, ahogy mennek és intézik ügyes-bajos dolgaikat, ahogy megállnak beszélgetni, ahogy a turisták fényképezik a látnivalókat. Tehát, hogy kinek mi esik jól? Az, hogy például tudatosan úgy szervezem, hogy a nyaralás során vannak mondjuk csendes pihenő időszakok, vagy van olyan időszak, amikor egyszerűen csak tényleg az adott élménynek a megélésére fókuszálok, az már az én életminőségem javítására szolgál, és az én felelősségem is, hogy vajon számomra ez fontos-e, vagy nem fontos-e, hogy mennyire tudom így megélni az életet, hogy érdemes-e számomra így megélni az életet, vagy inkább vállalom azt, hogy pörgök, rohanok, megyek egyik helyszínről a másikra. És persze lehet pörögni a nyaraláskor is, csak tudjam, hogy akkor most éppen abban vagyok, hogy akkor most izgatott vagyok, mert egyik helyszínről megyünk a másikra, és végre látok valami olyasmit, amire nagyon vágyakoztam, vagy amiről nagyon sokat olvastam. Tehát itt az egésznek a kulcsa a tudatosság, hogy észreveszem-e ezt, hogy mi történik az én belső világomban, az én belső tájamon, vagy csak így teljesen elvisz így a történet és az esemény, és akkor nagy valószínűséggel a nyaralás végén megállapítom, igen, hogy nehéz visszaemlékezni még arra is, hogy két nappal ezelőtt hol is voltunk, mit is csináltunk, mit is láttunk. Szóval, hogy így el is veszünk ebben ilyenkor.
1: Mi a különbség egyébként a kikapcsolódás és a feltöltődés között?
0: Én azt gondolom, hogy a kettő valójában kéz a kézben jár, mert hogyha arra gondolok, hogy kikapcsolódás, a számomra talán azt jelenti, hogy egy picit így kivonom magam így a mindennapi életből, és adott esetben az azt jelenti, hogy mondjuk nem kell munkába járni, mert mondjuk éppen otthon szabadságolok, és tényleg van időm úgymond kikapcsolni ebből a mindennapi körforgásból, és ez számomra ugyanúgy feltöltő is lehet, hiszen csomó döntési helyzetet levesz rólam, csomó felelősséget levesz rólam, és valahogy így megengedem azt, hogy tényleg lassuljak, és megéljem azt a sok apró örömet, ami valójában itt van körülöttem, csak ugye hajlamosak vagyunk nem észrevenni ebben a nagy rohanásban.
1: Igen, és ugye nyáron egyébként tehát nagyon sokan szeretnek, és szerintem szeretünk pihenni, és akkor kimondjuk, hogy végre pihenek, de hogy valóban pihenünk-e, tehát hogy mit kellene, hogy értsünk szerinted a pihenés alatt, hogy ha már eljutunk oda, hogy kikapcsolás, kikapcsolódás és feltöltődés, tehát hogy eljussunk erre a szintre is.
0: Yeah.

0: Én azt gondolom, hogy ez nagyon személyre szabott, hiszen valaki az aktív pihenést választja, és abban tud igazából feltöltődni, akár kipróbál egy új sportot, vagy akár valamilyen sokkal kalandosabb, izgalmasabb élmény után megy, valakinek pedig a kikapcsolódás, a feltöltődést a teljes semmittevés jelenti, amikor akár órák hosszán keresztül egy bizonyos pozícióban tud ülni, mondjuk a napon a tengerpart mellett. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon szubjektív, hogy ki hogyan pihen, ki hogyan szeret pihenni.
1: A nyári rutin az így teljesen más, vagy sokaknál más, mint évközben, és szerintem ez sok családnál is így van. Ugye nyáron sok minden tud más lenni, a gyerekek mondjuk otthon vannak, nincsenek a megszokott napok, vagy máshogy zajlanak a napok, és pont ilyenkor azért néha elfogyhat a türelem. Szerinted kell-e nyáron is a rutin, és hogy ez mondjuk segíthet-e abban, hogy igenis megtaláljuk azt a bizonyos jelenlétet, a mindfulness-t a hétköznapokban?
0: Én kimondottan szeretem, hogyha van egy nyári rutinunk is, tehát hogy én nem vagyok ez a típus, hogy majd így bármikor fölkelek, mondjuk 11 órakor, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez megint csak nagyon szubjektív, ki hogyan szereti a napját strukturálni. Az biztos, hogy teljesen más élmény a nyár gyerekekkel, illetve gyerekek nélkül. Én azt gondolom, hogy ha valaki gyerekekkel nyaral együtt is, tehát például valahova elmennek, de amikor otthon maradnak is, akkor az is nagyon fontos, hogy a gyerekekkel közösen együtt megtervezzék akár egy-egy napnak a kialakítását, és persze ebben mi szülők, felnőttek, mindig példaként járunk elő a gyerekeknél, tehát hogy a gyerekek mindig olyanok akarnak lenni, mint a felnőttek, azt akarják csinálni, mint a felnőttek. Tehát, hogy az én számomra fontos beiktatni naponta azt a bizonyos csendes pihenőt, vagy azt az én időt, akkor a gyerekek és hogyha ezt látják otthon, akkor ő számukra is ez fog valamit mondani, vagy érni. Lehet ezt persze közösen is csinálni. Tehát nagyon sok módja lehet ennek, hogy hogyan lehet a gyerekeket mondjuk a napi struktúra kialakításába belevonni.
1: Most így eszembe jutott a maga a csend és a csend fogalma jelentése és jelentősége. Ugye szerintem sok felnőtt is fél a csendtől. Gyerekek pedig annyira szintén nem szeretik, vagy hogyha nyilván, amikor a játék zajlik, és lehet, hogy nem csendesen, de úgy igazából ők olyankor a belső csendjüket megadják saját maguknak. De például hogyan taníthatjuk meg, vagy tanulhatjuk meg, mert mondom, szerintem ez felnőttek egy gyerekeket egyaránt érint, hogy a csend is érték.
0: Igen, én is egyre többször találkozom ezzel, hogy amikor valahogy így végre csend lesz, akkor nagyon sokakban ez azt jelenti, hogy mondjuk itt az idő arra, hogy így azonnal a telefonhoz nyúljunk, és ott tájékozódjunk, pörgessük a feedeket, mert hogy a csend az szokatlan, tehát hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél inkább távol tartsuk magunktól a csendet. A mindfulness gyakorlatoknak a segítségével valahogy egy picit újra otthonossá lehet tenni ezt a csendet. De hogy ebben a csendben nagyon sok minden benne lehet, mert hiszen a csendben tudunk például kifelé is figyelni, akár arra, hogy milyen hangokat hallunk magunk körül, vagy hogy a testünkből milyen hangok jönnek, akár a légzésnek a figyelése. És hogy ez egyszerre csend is, de ugyanakkor egyfajta horgonzás, egyfajta kapaszkodó is a körülöttünk levő, és a bennünk levő csendbe, bennünk levő világba.
1: És közben pedig ugye azért itt van velünk a természet is. Jó, igen, ez a nagy forróságokban, ez nem feltétlenül lehet egy jó ötlet kiülni a tűzőnapra, és ezt nem is ajánljuk természetesen, de hogy maga a természet is hát óriási gyógyító erővel bír. Tehát, hogy miért nyugtat meg bennünket? Például akár ugye kiránduláson, hogyha veszem a tenger, vagy ha kimegyünk egy erdei sétára, vagy csak leülő ülünk otthon, csak úgy a fűbe, és hallgatjuk a madarakat. Tehát, hogy milyen erővel bír, és milyen hatással bír ránk a természet?
0: Valahogy az ember, nem szabad elfelejtenünk azt, hogy az ember így természeti lény is, tehát hogy van egy nagyon szoros kötelék ember és természet között, még akkor is, hogyha ezt nem éljük meg így rendszeresen nap mint nap, de hogy valahogy én mindig azt érzem, hogy ez egyfajta ilyen visszatalálás önmagamhoz, amikor a természettel tudok kapcsolódni. És ahogy te is mondtad, a természet, legyen az egy erdő, legyen ez egy estésétel, legyen ez a tenger morajlása, legtöbbünkre nagyon ilyen kikapcsoló, feltöltődő, pihentető állapotot tud előhívni, hiszen valahogy kevesebb lesz az inger, és hajlamosak vagyunk talán jobban úgy arra figyelni tudni, hogy adott esetben milyen illatok vannak körülöttem, képes vagyok-e megérezni a tenger sóságát mondjuk a szám szélén, vagy érzem-e a tengersós illatát, vagy meghallom-e a méheknek a zsongását egy-egy levendula bokorban. És hogy ilyen összekapcsolódás saját magunkkal, akár így a természeten keresztül lehet egy sima esti séta is, ahol adott esetben nem céllal sétálni, hanem csak egyszerűen szólhat ez az esti séta arról, hogy mondjuk figyeljük a tücsköket, a szélmozgását, a naplemente színeit, vagy a párunk kezének a melegét, vagy éppen a fagyi ízét. Tehát, hogy amint egy dologra tudjuk fókuszálni a figyelmünket, az olyan, mintha annak az egésznek így kitárulna a teljessége, az észlelés, minthogyha sokkal jobban így elmélyülne. Nem is olyan rég, és ez nagyon passzol ez az élmény, amit így tudatosítottam, hogy egy tó partján sétáltam, és arra lettem figyelmes, hogy a tó élménye minden részletével együtt, amikor megfigyeltem a tavat, akkor azt éreztem, hogy minden egyes részletét tudom rögzíteni magamban. Mert hogy mi történt? Valójában minden egyes érzékszervemmel befogadtam annak a tónak az élményét. Azt is, ahogy ott a gyerekek hangoskodtak, játszottak, fröcskölték a vizet, azt is, ahogy én néztem a vizet, a színét, az illatát, a szagát. Egész egyszerűen egy olyan tágas élmény lett ebből, hogy bármikor, amikor ezt az élményt felidézem, akkor újra jelen van ennek az egésznek a teljessége. Magyarul egész egyszerűen a jelenlétét tudjuk ilyenkor megérezni. És ez egy olyan élmény, ami így teljesen elmentődik minden egyes sejtünkben. És biztos vagyok benne, hogy neked is, és a hallgatóknak is ilyen élményeik, amit bármikor a felidéznek, akkor újra az élménynek a teljes spektruma kinyílik előttük, és olyan, mintha az most történne.
1: Úgy próbáljuk megőrizni legtöbbször az emlékeinket, vagy akár ugye a nyaralásunkat, de az élményeket, hogy ugye fotózunk, kamerázunk és videózunk. Ugye itt lehet ebben egy kettősség, mert néha annyi inger ér bennünket, hogy tényleg utána úgy sikerül még jobban feldolgozni akár azt az élményt, hogyha vissza tudjuk nézni. De az is felmerülhet ilyenkor, hogyha nem figyelünk, akkor bizony tényleg egy kis, hát egy kis telefonon, egy kis képernyőn keresztül nézzük végig a saját nyaralásunkat és utazásunkat, vagy akár a saját nyarunkat. Hogy figyeljünk oda arra, hogy bizony azért ez is egyensúlyban legyen?
0: Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy nekem is ez egy nagyon új élmény, hogy ezt megélni, hogy az emberek tényleg rohannak egyik helyről a másikra, és állandóan a telefon a kezükben van, és hogy valójában a saját szemükkel meg sem nézik ezt a látványosságot, hanem tényleg csak a telefonon keresztül érzékelik, és hogy milyen lenne tényleg telefon nélkül megélni azt az élményt. Hogyha csak a naplementére gondolok, a színek annyira gyorsan változnak, hogy mire előkapjuk mondjuk a táskából a telefont, addigra már rég lemaradtunk róla, úgyhogy néha érdemes egész egyszerűen csak a teljes lényünkkel átélni az élményeket, és megengedni, hogy ezt egy más módon rögzítsük magunkban.
1: Hogyan vezessük be tehát a hétköznapjainkba, Anita, a mindfulness, tényleg akár nyaraláson, akár hogyha otthon töltjük ezt az elkövetkező pár hetet, vagy a hétköznapjainkat éljük mondjuk ugyanúgy, mint az év bármelyik szakában, akkor hogyan adjuk meg magunknak azt a bizonyos kikapcsot? Kérdezem ezt továbbra is Mellár Mezzei Anita mindfulness oktatótól.
0: Lehetne ez akár egy ilyen egyszerű nyári mindfulness kihívás is, hogy mi lenne, ha minden napra választanánk egy olyan tevékenységet, amit úgy egyébként is megteszünk a mindennapi életünkben, tehát például a reggeli étkezés, vagy egy fagyi elfogyasztása, vagy egy séta, vagy például zuhanyzás. És mi lenne, hogyha ezt a teljesen egyszerű, hétköznapi, triviális cselekvés teljes figyelemmel végeznénk? Tehát nem kell megváltoztatni ezt a tevékenységet, hanem egész egyszerűen minden egyes érzékszervünkkel feldolgoznánk ennek az élményét, jelen lennénk benne. És ez nagyon-nagyon jól bevisz minket a jelenlétbe, a jelen pillanatnak a megélésébe. Semmi mással ne foglalkozunk, hanem csak éppen az adott tevékenységgel, azzal, ami itt és most van.
1: Lehet kifogása nincs időm?
0: Én azt gondolom, hogy a mindfulness gyakorlatok nem plusz gyakorlatokat nem plusz feladatként kell megélni, hanem sokkal inkább itt a kulcs az lesz, hogy észrevegyük azt, ami már most itt van körülöttünk. Tehát ezért említettem például a zuhanyzást, mert hogy azt azért ilyenkor nyáron, amikor meleg van, elég gyakran csináljuk, de hogy mi lenne, hogyha tényleg az összes érzékszervünkkel, hogy éreznénk, hogy a víznek milyen a hőmérséklete, milyen a tusfürdőnknek az illata, milyen a víznek az íze, tehát hogy teljesen átélnénk ezt az élményt, de akár egy buszást is, vagy a fadlaltozást. Tehát hogy nem kell, hogy ez egy plusz feladat legyen a feladatlistánkon, hanem egész egyszerűen csak ott kell lenni abban, ami itt és most van, és ehhez észre kell vennünk, hogy mi az, ami itt és most van.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt és most beszélgethettünk, és veled együtt elmerülhettünk a jelenben. Én bízom benne, hogy a hallgatóink ebből a beszélgetésből tudnak meríteni az elkövetkező hetekben még. Bizony a nyár az nem csak arra ad lehetőséget, hogy új helyeket fedezzünk fel, hanem arra is, hogy egy kicsit önmagunkhoz is közelebb kerüljünk, ahogy szerintem ez a beszélgetésből is kiderül, és nem biztos, hogy ehhez mondjuk hosszú utakra van szükség, de mindenképpen egyfajta belső utazásra. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Mellár Mezei Anita mindfulness oktatónak. További szép nyarat kívánok neked!
0: Köszönöm szépen én is, és a hallgatóknak is kívánok emlékezetes élményeket így a nyárban.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Több vízmegtartó beruházásra van szükség a környezetvédelmi államtitkár szerint. Jövő kedden választ új köztársasági elnököt a Magyar Országgyűlés. Ma még érvényben van a vörös riasztás, az ország déli részében 35-39 fokot mérhetünk. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Szlovákiában a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a vízmegtartó intézkedések kiépítésére és támogatására, jelentette ki Filip Kuffa környezetvédelmi államtitkár. Arra is figyelmeztetett, hogy a rendkívüli szárazság miatt jelentősen nőtt a tűzveszély. Azt kérte a lakosságtól, hogy legyenek különösen óvatosak a tábortüzekkel, az eldobott cigarettacsikkekkel és általában a nyílt láng használatával, mert a kiszáradt füves területeken könnyen keletkezhet tűz, amely gyorsan átterjedhet az erdőkre is. Filip Kuffa szerint a szárazság nem csak Szlovákiát, hanem egész Európát sújtja, ahol idén az elmúlt évtizedek legnagyobb leégett területeit regisztrálták. A tetőző hőhullám a baromfi ágazatot is súlyosan érinti, a szárnyasok is nehezen viselik a hőséget, közölte Lubomír Urban a Szlovákiai Baromfi Tenyésztők Uniójának sajtótitkára. Bár a csarnokokban nagy teljesítményű klímaberendezések működnek és a szárnyasoknak elegendő tere van a mozgásra, hozzáférnek az ivóvízhez és a táphoz, a tenyésztők a csirkehizlalás és a tojástermelés terén is visszaesést tapasztalnak. Lényegesen kevesebb takarmányt esznek, visszaesett a csirkék napi súlygyarapodása, viszont nőtt az elhullás, különösen a vágásra érett állományban, jegyezte meg Lubomír Urban. A mesterséges intelligencia és a robotika egyre nagyobb szerepet kap a mentőszolgálatok munkájában, és hozzájárul a betegek gyorsabb, pontosabb diagnosztizálásához. A mentők már mesterséges intelligenciával támogatott ultrahangot, EKG kiértékelő alkalmazást, valamint mellkaskompressziót végző automatikus eszközöket is használnak. A ZAMED mentőszolgálat igazgatója szerint ezek a technológiák lehetővé teszik, hogy a helyszínen gyorsabban megállapítsák a beteg állapotát, és már a kórházba szállítás előtt megkezdhessék a célzott kezelést. Hozzátette, hogy az új megoldások a mentőszolgálatoknál tapasztalható szakemberhiány enyhítésében is fontos szerepet játszanak. Jövő kedden választ új köztársasági elnököt a Magyar Országgyűlés. A titkos szavazás várhatóan délelőtt 9 óra 40 perckor kezdődik, az eredmény pedig a szavazatok összeszámlálásával együtt körülbelül egy másfél órán belül megszülethet. A megválasztott államfő közvetlenül a voksolás után leteszi hivatali esküjét, majd beszédet mond a parlament plenáris ülésén. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök Hallerné Nagy Anikó tájékoztatása szerint előzetes bemutatkozó beszédre ezúttal várhatóan nem kerül sor. A tűzoltók csütörtökön is folytatták a küzdelmet a kiterjedt erdőtüzekkel a Nyugat-Balkánon, ahol a hőmérséklet ezekben a napokban a 40 Celsius fokot is eléri. A több napja tartó hőség és az aszály kedvez a lángok terjedésének. Szerbiában egy Belgrádtól mintegy 80 kilométerre keletre fekvő településen egy férfi életét vesztette, miután elvesztette az ellenőrzést a háza közelében gyújtott tűz felett. A rendőrség az eset kapcsán ismételt arra figyelmeztette a lakosságot, hogy a száraz időszakban rendkívül veszélyes tüzet gyújtani. A hatóságok szerint az ilyen felelőtlen magatartás súlyos következményekkel járhat.
0: Időjárás.
1: Ma még érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, az ország déli részében 35-39 fok közti értékeket mutatnak a hőmérők. Éjszaka főként az északi ország részben már záporok, zivatarok is kialakulhatnak, akár intenzívebb formában is. Másutt füllett marad a levegő. Holnap némileg enyhül a rendkívüli forróság, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, záporokkal, zivatarokkal is számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D1-es autópályán Felsőszerdahely után Nagyszombat felé baleset történt, a szakaszon fennakadásra kell számítani. Kassán a VSS híd előtt az Optima bevásárlóközpont felől érkezve szintén baleset miatt lassul a forgalom és torlódnak a járművek. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám.
3: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie.

0: mert más vagyok nagyon.
1: Egy újabb ismétlés következik a keddi nappaliból. A mikrofonnál Gasparik Maja. Nem minden nyári kiránduláshoz szükséges repülőjegy vagy több száz kilométeres autóút. Néha egészen közel találjuk meg azokat a helyeket, amelyek mellett talán már ezerszer elmentünk, mégsem ismertük meg igazán őket. Korpás Árpád idegenvezető, a Szenci Városi Múzeum munkatársa, a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás alelnöke, a Felföldi Tájoló társalkotója, vendégem ebben az órában, és arról beszélgetünk, hogy milyen kincseket rejt Szlovákia, miért érdemes például múzeumba menni akkor is, ha nyár van, és hogyan lehet turistaként rácsodálkozni a saját környezetünkre. Szia Árpi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Én köszönöm a meghívást, szervusz, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Árpi, neked szerintem rengeteg helyet sikerült bejárnod már így határon belül. Van még olyan hely, ahol nem voltál?
2: Természetesen van. Hát talán azt mondhatom, hogy az ország észak-keleti részét leszámítva azért nem vesznék el egyik régióban sem, de az észak-keleti rész a főként ruszinok lakta, vagy a ruszinok lakóhelyének számító régió azért hiányzik még a térképemről.
1: És ezek bakancslistás helyek? Miért nem barangoltad be eddig még őket, ha ez persze publikus?
2: Természetesen ennek főként az idő az oka, meg talán az, hogy az utazási irodák programjában ez desztinációs célpontként nem igazán szerepel, vagy kevésbé szerepel. Holott rengeteg értéke.
1: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy azért, mert még nincs kialakítva ennek a struktúrája turisztikai szempontból, vagy egész egyszerűen ez megvan, csak nem látjuk eléggé, és nem ismerjük.
2: Mind a kettő sajnos igaz, mert hogy egyrészt azért talán erről majd fogunk később bővebben is beszélni, a turizmus infrastruktúrája itt nem egyenletes az országban, és vannak viszonylag jól teljesítő, jól ellátott régiók, de vannak bizony nagyon lemaradó, leszakadó régiók is ilyen szempontból. A másik pedig valóban az, hogy nem kellően tudással felvértezetten indulunk útnak, és keresünk célpontokat egy nyári családi kiránduláshoz például.
1: És ha már ugye nyári családi kirándulás, te mi az, amit tapasztalsz szakmabeliként, az emberek, akár a szűkebb, tágabb környezeted automatikusan inkább mondjuk elhagyni a határ, tehát hogy ezt a fajta utazást preferálják?
2: Nagyon sokan igen. Talán mondhatjuk azt, hogy a tömegturizmus része az e felé tendál. Miért? Azért, mert késztermékeket kínálnak nekik. Ha menet közben kiderül is esetleg, hogy azért nem annyira kész az a termék, nem annyira teljes körű, mint amennyire kínálta mondjuk egy katalógus, de hát alapvetően egy bejáratott rendszerről van szó, megvannak a repülőjáratok, megvannak azok a nyaralóhelyek, üdülőhelyek, ahová lehet menni, megvan azok infrastruktúrája, és ezek most már ugye a 90-es évektől kezdve folyamatosan ismertek az itteni lakosság utazóbb része előtt is, úgyhogy sokan, nem tudom, ismerek olyanokat, akik évek vagy évtizedek óta ugyanarra a helyre, vagy annak a helynek a környékére járnak vissza. Van egyrészt ez, aztán van, én talán úgy gondolom, most persze nem nézve le azokat, akik ilyenben vesznek részt, van egy másik csoport is, amelyik meg kicsit talán történelem iránt jobban érdeklődve a hazai tájakat is kellően elismerve belföldön is szeretnek túrázni, a kerékpáros turizmus az szerintem egész szépen fejlődik. Nem is annyira infrastruktúrálisan, mint amennyire az emberek érdeklődése felől fejlődik. Úgyhogy van egy ilyen réteg is, de tapasztalataim alapján kell erről beszélni, akkor azt mondom, hogy az összes utazók közül olyan 80-85% aki ezeket a külföldi felkapott ismert, közismert desztinációkat keresi, és olyan 10-15% lehet, vagy 20% az, amelyik fogékony nyitotta a belföldi turizmus felé is. Most ezt statisztikai adatokkal én nem tudom alátámasztani, de gondolom, hogy azok is ezt tükröznék vissza.
1: Nekem most nem is célom az, hogy most megmondjuk, hogy melyik a jobb vagy a másik, de mindenképpen olyan szempontból érdemes ránézni, akár a belföldi, akár a külföldi utazásokra, hogyha mondjuk ugye lehet, hogy a, nem tudom, a családi kasszából egy nagy részt kivesz mondjuk egy külföldi utazás, nem feltétlenül kerül még egyszer annyiba mondjuk egy hazai, nem tudom, látnivaló megtekintése, de hogy ezekre nem feltétlenül fordítunk mégsem időt. Miért nem? Mert nem ismerjük őket, nem is tudjuk, hogy körülöttünk vannak ezek a nem feltétlenül például sok pénzbe kerülő látnivalók, amit mondjuk beiktathatunk még pluszban, akár a nyár folyamán, vagy mi ennek az oka? Te hogy látod?
2: Az ismeretek hiánya az egészen biztosan szerepet játszik, és talán az játszik a leginkább szerepet. Én úgy gondolom, hogy az anyagi megfontolás az, hogy most a pénz miatt válasszunk belföldi utazást, mondjuk egy külföldi helyet, az kevésbé játszik szerepet. Én így tapasztalom, mert hogy azért, hogyha a legfelkapottabb szlovákiai üdülő körzeteket vesszük alapul, akkor lassanként ugyanott tartunk árban minden szolgáltatást, étkezést, szállást, stb. Figyelembe véve, mint hogyha elvennénk egy olcsóbb a tömegturizmusra építő itáliai, spanyolországi vagy más üdülőhelyre. Persze lehetne ezt méricskélni, hogy mennyire igaz ez, de nagyságrendileg tulajdonképpen erről van szó. Itt inkább az a gond, hogy és itt van a sajtónak is nagyon komoly szerepe szerintem, hogy a bulvár sajtó felkap példákat. Hirtelen nem jut eszembe, hogy pontosan hol, de egyszer a feleségemmel egy újságcikk alapján kerestünk meg egy vízesést, és az országon belül azzal, hogy gyönyörű hely, és hogy oda ebben az időszakban senki nem megy. Na most mivel, hogy ez egy bulvárcikk volt, természetesen mindenki felfigyelt erre, hogy hú, ez egy ilyen vadregényes hely, ahová senki nem megy, egymás tyúkszemét tapostuk. Tehát most dobta elém a közösségi média azt a képet, hogy a szlovák paradicsomban, a káposztásfalvi karsztban például a száraz patak, a Suchabela, szárazfehér patak völgyében mekkora sorok alakultak ki a létráknál, meg a vaslépcsőknél, egyszerűen, mert mindenki úgy gondolja, hogy az a vadregényes szlovákiai utazás. Mindeközben meg vannak olyan régiók, amelyek hasonlót tudnak értékben felmutatni, csak egyszerűen senki nem ismeri.
1: Közösségi szerintem médiában, hogy egyre több ilyen videót is látni, ami mondjuk megmutatja azt a helyet, amit mondjuk nagyon sokáig kvázi reklámoztak, hogy érdemes oda menni, de ebből kifolyólag ugye mondhatjuk azt is, hogy lehet, hogy elvesztette a varázsát pont amiatt, mert ugye tömeg alakul ki folyamatosan az adott helyszínen, és akkor ajánlanak helyette olyan helyeket, amelyek lehet, hogy ugyanolyan értékesek. Na de itt ugye megint csak fönnáll annak a veszélye, hogyha ugye lecseréljük azt a nagyon népszerű helyszínt egy másik, kevésbé ismertre, akkor itt tulajdonképpen ez a csövörből vödörbe kategóriába fogunk kerülni.
2: Talán kellene tennünk néhány lépést visszafelé, ami a belföldi turizmust illeti, a szemléletmódot illetően. Én tudom, hogy mindig jönnek új trendek, de azért az, ami a 60-as, 70-es, 80-as években itt jó értelemben véve a turista mozgalmon belül, a klubok kultúráján belül megjelent, hogy kiváló a kor szintjén álló térképekből, segédanyagokból, úti könyvekből, részletes leírásokból tájékozódtak az emberek, és az alapján képben voltak. Én tudom, hogy ez nagyon sok helyen mai napig

0: nekünk szép helyeket. Tehát ott tart az utazásra készülő ember, én tudom, hogy nem mindenki honismerettel foglalkozó, de ott tart az ember, hogy ilyen szinten tájékozódik. És akkor egy ilyen komment szekcióban mindenfélét ajánlanak neki, meg egymásra licitálnak ott az emberek, nem így kellene tájékozódni. Tehát egyszerűen nyilván megvannak az internetes források is, nyomtatott források is, szépen bemenni könyvesboltba, könyvtárba, letölteni minőségi tartalmakat. Rengeteg minőségi tartalom van, csak ez kicsit szűrnie kellene az embereknek, és akkor elkerülhetők ezek a tumultusok is például.
1: Hogyan tudjuk kiszűrni ebben az óriási nagy digitális zajban? Hogyha ugye mellé vesszük még a rohanó hétköznapokat, ugye feltehetjük a kérdést, hogy mennyire reális az, hogy amikor szó szerint last minute-ben tervezzük meg az utazásainkat is, mennyire valószínű az, hogy valaki mondjuk tényleg könyvtárba vonul, és mondjuk megnézi, vagy illetve, hogy egyáltalán ki tudja szűrni azokat a hiteles forrásokat, ahonnan mondjuk informálódhat, hogy például Pozsony és Besztercebánya közt hol érdemes megállni, feltéve, ha ezt nem az utazás közben posztolja ki valaki már az úton.
0: Igen, felgyorsult az élet, tehát ez is szerepet játszik, nyilván nem csak az igényes vagy hát előismeret, ami alapján az ember kicsit igényesebbé válhat ilyen téren. Van az, hogy egyik nap még nem tudom, hogy megyek a következő napon, és akkor abba a következő napba viszont szeretnék valami ilyen elemet is bevinni. Tehát megy a rögtönzés is, nyilvánvalóan. Hát erre nem, igazából nem tud az ember. Ez egyéni igényesség kérdése szerintem.
1: Mi az, amit keresnek most az emberek? Mit értünk a szép hely alatt, hogyha itt a belföldi utazásokat nézzük?
0: Ez is mindig képzelet kérdése, mert van, aki nem gondolkodik ilyen dimenziókban, van egy, hogy mondjam, esztétikai kép, ami kialakult róla a szép helyről, kicsit ilyen katalógus ízű vagy színű, és mondjuk teszem azt, néhány kőben nem lát bele egy régi várat. De mert nincs hozzá meg a fantáziája, vagy a türelme, vagy a bármi, ami ehhez szükséges. Még itt a szépség mellé én a praktikusságot is odarendelném. Sokan azért nem csak a szépet keresik, hanem azt nézik, hogy oké, elmegyünk mi a Bajmóci várkastélyba, hogy egy ilyen triviális példát említsek, azért, mert ott van állatkert, ott van egy az ősember életét bemutató múzeum, ott van strand, ott van fürdő, stb., és tudom, még közelben van valami más látnivaló. Keresik ezt az infrastruktúrát az emberek, mert a kényelmet megszeretik. Ugye az, hogy én elmenjek egy rejtett érték után, az egyfajta lemondással is jár. Tehát a komfort egy részéről lemondok. Aki hajlandó lemondani a komfortról, a komfort egy részéről, az a 10-15-20%, és azok mennek inkább gyalogosan, kerékpáron, stb.
1: Milyennek látod a belföldi turizmust jelenleg? Mondjuk, ha az elmúlt éveket vesszük, vagy tehát összehasonlítjuk, akkor hova sikerült fejlődni mondjuk 2026-ban?
0: Nyilvánvalóan vannak húzó régiók, ahol kerékpárutokat építettek, szálláskapacitás bővült, és így tovább, és így tovább. És vannak nagyon leszakadó helyek, ahol a meglévő kapacitások egy részét is felszámolták, mert egyszerűen a gazdasági alapon nem rentábilis a fenntartásuk, vagy pedig hát nincs meg a kellő támogatás ehhez. Az állam részéről kellene egy sokkal koncepciózusabb hozzáállás mindenképpen, de hogy mást is említsek, és itt inkább a közelmúltat, a jövővel vetném egybe, hogy én tudom, hogy most ez sláger téma, mindenki erről beszél mindenféle szempontból, de az, hogy itt egy nagyon komoly klímaváltozással állunk szemben, ami érinti nem csak a síkvidékeket, nem csak a vízfelületeket, a folyóvizeket, hanem bizony érinti a hegyvidéket is. Ez fogja átrendezni a turizmust. Most egy pozsonyi példa, ugye a pozsonyi, én magyar turistákat vezetek elsősorban, ez kevésbé érint, hiszen ők busszal jönnek, vagy esetleg tömegközlekedési eszközzel, de bizony nagyon sok kollégámat a Pozsonyi Idegenvezetők Szövetségénél is érint egzisztenciálisan, és még inkább érinteni fog szerintem az, hogy a nagy sétahajók elmaradnak, illetve hát a programjukat kénytelenek megváltoztatni, és mondjuk kimarad egy pozsonyi programpont.

0: Úgyhogy ezeket nagyon komolyan bele kell kalkulálni. Sokan gondolnak arra, hogy jó, oké, itt nekünk délen kánikula van, majd én fölmenekülök a hegyekbe, és más lesz a történet. Én 4 napig a felföldi tájoló stábjával most várakat keresve, járva olyan hegyvidéki területeken voltam, a Tribecs-hegységben, a Selmeci-hegységben, meg még északabbra is, hogy bizony ott is száraz, avar, kopár, napsütötte szírtek, lankadó erdők, és így tovább, és így tovább. Tehát ez nagyon át fogja rendezni. Én úgy gondolom, még egy gondolatot ehhez, hogy a nyári időszakról ősz felé fogja eltolni az ideális időszakot a turizmusban, ez a klímaváltozás. Csak ugye azzal meg az a gond, hogy az embereknek a munkabeosztása, ugye a nyári szabadságolás, stb. Az hagyományosan ez a júliusi-augusztusi időszakhoz kapcsolódik, tehát nehéz lesz majd mondjuk a munkahelyek szintjén ezt úgy megváltoztatni, hogy ez szeptemberben legyen, arról nem is beszélve, hogy ha iskolás korú gyerekekkel utazik az ember, akkor ez szinte kivitelezhetetlen. Szóval ezek nagyon komoly kihívások, és nem tudom, hogy ezekre milyen válaszok születnek majd a jövőben.
1: Viszont nekem nagyon sok kérdés eszembe jutott, mert nagyon sok fontos pontot érintettél. Most vendégem továbbra is Korpás Árpád, akivel a belföldi turizmusra nézünk egy kicsit rá nagyítóval, és hát például, hogy itt említetted az imént, hogy mi is a helyzet, akár a sétahajókázás, vagy tehát mi, milyen képet festhetünk most? Ugye azt mondtad, hogy téged ez annyira ugye nem érint, de mondjuk miről számolnak be a kollégák? Én is láttam például videót, arról videóriportot, hogy nem tudom, ahogy jöttek át Ausztriából, ugye nem tudtak hajóval érkezni, le kellett szállni, busszal kellett, viszont a turisták elég pozitívan, amit én láttam videót, elég pozitívan álltak hozzá, hogy ez a helyzet, őket végül is az úti cél a számukra az igazán érdekes, és hát ők ezt így bevállalják, de hogy igen, ez is talán emberfüggő, típusfüggő, hogy ki hogy áll egy ilyen kialakult helyzet.
0: Meg ugye a programfüggő, mert hogyha kicsit lazább a programja, több napos, akkor ha egy ilyen tumultus dugó miatt, vagy baleset miatt, késlekedés miatt elmarad egy programpont, az még mindig átemelhető egy következő napra, vagy hát meg lehet változtatni úgy a programot, hogy ez ne okozzon valami nagy fennakadást. De említettem ugyan, hogy főként a kollégáimat érintett azért engem is, hogyha így belegondolok, mert hogy volt már talán 2-3 olyan csoportom ebben a szezonban, amelyik megváltoztatta a dátumot, vagy lemondta a hőség miatt, idősebb embereket hoztak volna, nyugdíjas klub tagjait egynapos kirándulásra Pozsonyba, és lemondták egészen egyszerűen az előrejelzésekre tekintettel, amit teljesen értek, ugye megvan az egészségügyi kockázata egy ilyen 38-40 fokos városban való sétálgatásnak. Nem tudom teljesen kiváltani ugye árnyékos helyekkel vagy egy kapuajjal azt, hogy legfőbb látnivalókat meg tudjam mutatni. Úgyhogy azért hat rám is, meg hat például az is az én csoportjaimra is, hogyha dugó van az M1-esen. M1-esen ugye túl, mit tudom én, infrastruktúrális okok miatt, nagyobb forgalom miatt, mi miatt van szintén, például a hőség miatt. Ellankad, elfárad egy sofőr, megvan a baleset, és onnantól kezdve jön a dominó effektus, borul minden. Mindenkinek a napja borul, és a turista csoporté is.
1: Mennyire kell gyorsan reagálni utazás szervezőként, idegenvezetőként, például olyan helyzetre, mint a Duna rendkívül alacsony, és talán soha nem látott alacsony vízszintje. Hát én azt látom, hogy ahhoz képest, hogy az elmúlt években nem hallottunk ennyit a Dunáról, most, hogy idézőben mondom, sajnos jó formán nincs, most hirtelen, mintha turista látványosság lenne, nem? Tehát, hogy nincs ilyen érzésed?
0: Van ilyen klímakatasztrófa, igen, turizmus, egész biztosan vannak olyanok, akik, hát emberi kíváncsiságból elmennek és megnézik a azt, hogy milyen egy félig meddig kiszáradt folyómeder, elég szomorú és lehangoló látvány, bár azért, hogyha visszanézzük a történelembe, nem példa nélküli, ha kisebb volumenűek is voltak esetleg, azok azért volt erre példa a múltban is. Az a baj ezzel, hogy az egyéni turista, aki mondjuk egy családi kirándulást tervez, az hoz egy viszonylag egyszerű döntést, nem megyünk, kész. De egy sétahajó programja az hónapokkal előre lekötött program, ott emberek pénzeket fizetnek be, szolgáltatásokat rendel meg a legfőbb szolgáltató, ugye alvállalkozókat, idegenvezetőket, éttermeket, stb. Úgyhogy ott nehezebb változtatni. Lehet, hogy azt, hogy a tömegturizmus, a százakat egyszerre megmozgató turizmus, az lesz az, amin nagyon komolyan el kell gondolkodni. Csak hát ugye erre egy külön iparág, a nemzetgazdaságoknak egy külön komoly szegmense épül, és ezt az egyik napról a másikra rendszer szintűen megváltoztatni nagyon-nagyon nehéz. Én idegenvezetőként hozhatok olyan döntéseket, és hát morfondírozok is azon, hogy a kerékpáros turizmus felé jobban nyissak. Tehát én alapvetően kulturális városnéző sétákat tartok, de hát persze járok, turista csoportokkal járom az országot is, de talán nyitni kell majd a kisebb baráti társaságok, kisebb formációk felé, és kínálni nekik gyalogtúrát, holott ugye én idegenvezető vagyok, nem túravezető, tehát itt ez még az is fölmerül, hogy az embernek milyen képesítései vannak, mert ez sem mindegy, ugye főként törvényi oldalról. Kerékpár túrákat szervezzek, stb. Tehát végig fog kellenünk nekünk ezt mindenképpen gondolni, mindenkinek, aki a turizmusban érintett, beleértve az utazót is.
1: És most ugye a nagy hőségben, ugye, ahogy így említetted azt is, hogy a felföldi tájolóval most szintén barangoltatok, nem tudom, hogy új helyeket is fedeztetek-e föl.
0: Persze.
1: Tehát, igen. Hogy fedeztetek föl most új helyeket is, de hogy amennyiben valaki turistaként érkezik, akár a saját hazájában, vagy akár külföldről érkezik, ugye nem mindegy, amit te is mondtál, hogy minek, mikor van itt az ideje. Nyilván 40 fokban városban sétálni, és megnézni kívülről, kintről a nevezetességeket, nem biztos, hogy olyan jó ötlet, vagy annyira élvezetes lesz, mint hogyha valaki mondjuk azt egy kellemesebb időjárásban teszi meg. Mi ilyenkor a helyzet? Tehát, hogy ugye mondtad, hogy igen, a jövőben ez majd kitolódhat, de most, ha valakinek akár van tervében érkezni, akár Pozsonyba, Selmecbánya, említettünk még nagyon sok helyet, akkor hogyan érdemes ezt megszervezni?
0: Talán több belteret kell a programba iktatni. Nagyon érdekes helyszínek vannak, hát most mondok...
1: Mondjuk konkrétumokat,
0: hát ugye
1: igen.
0: Ott van Eger város a város alatt, Korponán, én magam sem jártam még ezt be, de készülök, van egy a híres város alatt húzódó ilyen pincerendszer, ami megtekinthető, vagy Brünn rendelkezik ilyen attrakciókkal, Budapest, Pest is akár, tehát lehetne példákat hozni, és hát a klasszikus értelemben vett kiállító terek, múzeumok, galériák jöhetnek szóba, csak ugye itt meg az jön, hogyha mind trendszerűen erre áll át a városi turizmus, tehát a városnéző séták erre állnak rá, akkor egyszerre alakulhat ki egy olyan tumultus, ami szintén élvezhetetlenné teszi mondjuk a sétát. Teljesen meg egy város esetében nem váltható ki a kívülről megtekintett főbb látványosság. Tehát most nem csak objektumokra, hanem utcaképekre gondolok, közterekre gondolok, és itt tovább, és itt a parkokra gondolok. A parkok az egyfajta, hogy mondjam, ilyen hibrid megoldás szintén, és most a Pozsonyi Idegenvezetők Szövetsége például a Pozsonyi Koch kertben több idegenvezetőt biztosított a Nemzeti Tröszt nevű szervezettel, civil szervezettel együtt, és hát ilyen kommentált park mustrákat tartanak, ilyeneket kellene talán városi közegben bevezetni. Nehéz. Tehát ez annyira komplex dolog, mint minden más, ugye? Vízgazdálkodás ez az amaz, hogy nagyon sok kis ereszték, nagyon sok kis részlete van, és hát az ördög mindig a részletekben rejlik, tehát valahogy rendszer szintűen kell kezelni, ami nehéz.
1: Továbbra is Korpás Árpáddal beszélgetünk arról, hogy hogyan is szervezzünk utazást belföldön, és hát ebben a nagy hőségben, ha tényleg maradunk határon belül, a múzeum látogatás is egy jó ötlet lehet. Gyerekekkel is, felnőttként is ez lehet egy izgalmas program. Hát akkor említsük meg konkrétan mondjuk a Szenci Városi Múzeumot, hogy mi most ott nálatok a helyzet.
0: A Szenci Városi Múzeum egy 16 évvel ezelőtt alapított múzeum, a Mesztresnyák Gábor vezetésével működik, és most két főbb kiállítótere van. Az egyik az úgynevezett Török házban, ami egy 16. századi reneszánsz épület. Szenc 20 ezer lakosú város egyik legrégebbi épületéről van szó, a világi épületek közül mindenképpen. Egykori 30-advám hivatal, főszolgabírói hivatal helyszíne, helye volt, és hát ott egy természettudományi és egy várostörténeti részleg van. A bionikával például egy természet és a civilizáció közti hasonlóságokkal foglalkozó természettudományos kiállítás tekinthető meg jelenleg, meg a szlovákiai barlangászatról szóló vándor kiállítás. Liptó-Szent Miklósról a megfelelő szakmúzeumból kapott ehhez anyagot a Szenci Múzeum, és hát van egy klasszikus értelemben vett várostörténeti anyag is, ami a régészettől kezdve a szakrális emlékeken keresztül lehetőleg interaktívan is mutatja be Szenc és környéke múltját. Van egy picike kis mozi is például, ahol különféle ilyen oktatófilmeket, ismertető filmeket tekinthet meg az ember. Ez van tehát a Török ház nevű épületben, a város központjában, és ennek az épületnek a közelében van egy olyan 18. századra kialakított barokk épület, az egykori Arany Griffhez címzett fogadónak a gazdasági épületszárnya, ahol viszont egy tűzoltó múzeumot rendezett be a Szenci Múzeum. Az a nyári időszakban gyakorlatilag egy-két nap kivételével fönt vannak az interneten az információk, naponta látogatható, az meg Szenc és környéke, Réte, Boldogfa, és így tovább önkéntes tűzoltó szervezeteinek a történetét mutatja be elsősorban. Úgyhogy egy kis unokával, egy család, egy a Szenci tavaknál mondjuk a perzselő hőséget már kevésbé elviselő család be tud jutni oda a városközpontba, és meg tudja ezt nézni, vagy egy átutazóban lévő ember is. Nyilván van azért konkurenciája a Szenci Múzeumnak itt a régióban, Vöröskőtől kezdve a gyönyörű kiskárpátoki városokon át Nagyszombatig rengeteg a lehetőség, Pozsonyt is beleértve, meg hát persze délebre is, Somorja és így tovább, de hát Szencen is nagy szeretettel várjuk a kedves vendégeket.
1: Mi kell ahhoz, hogy turistaként veszünk el egy kicsit otthon is?
0: Én nekem most ez, én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült. Mi most már több éve hagyományosan járunk családilag a gombaszögi nyári táborba, és hát úgy oldjuk meg, hogy a család nagy része nem ott van kint ott a táborban, nem ott tölti az éjszakát, hanem Rozsnyón veszünk ki szállást, és hát kirándulgattunk amellett, hogy azért a gombaszögi történések javarészét is igyekszünk figyelni, eljárunk a koncertekre, és egy nagyon kellemes élményben volt részem, ahol igazán én is idegenvezetőként turistává változhattam egy fél napra. Szakálos Éva művészettörténész hirdetett meg a tábor keretében annak kísérő rendezvényeként egy olyan túrát, ahol több gyönyörű falfestményes templomot kerestünk fel, a Pelsőcit, a Martonházai, tehát Ochtyinái, a Gecelfalvai, és talán ezt a hármat, lehet, hogy valamit kihagytam, templomokat. Gyönyörű értékek, ugye a gótikus útként ismert desztináció részei ezek, eldugott kis falvakban, bemegy az ember a hűvös templomba, és ott van előtte a kereszténységnek a panop panoptikuma, tehát ott van a teljes ikonográfia. Persze ez kell egyfajta érdeklődés, mert nem mindenkit mozgat meg ez, én ezt tudom, én nagyon sok turistával, nagyon sok fajta turistával dolgozom, de hogyha szakértői és emberi nyelven előadott ismertető van hozzá, akkor el lehet az úgymond ez iránt kevésbé érdeklődő embert is varázsolni. Tehát nagyon érdekes történeteket hallhat.
1: Igen, meg hát amiről hallunk, az lehet, hogy vagy amit látunk magunk előtt, vagy amit kineveznek valamivé, az még érdekesebbé válhat, és ezt most azért fogalmazta meg ilyen ködösen, mert például itt van esetünkben Trencsén, ami, ha jól tudom, hogy a 2026-ban Európa kulturális fővárosa, egyik fővárosa lett.
0: Én úgy gondolom, hogy ott azt a mikrorégiót lehet, hogy egy kicsit jobban megmozgatta országos viszonylatban, vagy hát, hogyha gondolok mondjuk a magyarországi piacra is, akkor ez az európai kulturális fővárosra válás, ez nem igazán hozott valamiféle rapid növekedést a látogatók számát illetően, de lehet, hogy ez nem is baj. Mert hogy én úgy gondolom, hogy ezeknek a főváros projekteknek a hozadéka az későbbi. Tehát ráirányítja a figyelmet, nyilván arra az évre mindenki nem tudja, nem akarja beütemezni, lehet, hogy kerüli is a tömeget, még ez is benne lehet, de felfigyelteti az értékekre. Ugye az a helyzet, hogy emögé is az államnak sokkal komolyabban be kellett volna állnia, nagyon komoly fejlesztéseket kellett volna véghez vinnie, az önkormányzat szerintem egészen komolyan állta a sarat, de azért sajnos ugyanabban az évben, amikor Európa kulturális fővárosa Trencsén elbontottak ott egy műemléképületet. Engedély nélkül, hatósági engedély nélkül, ebből ugye nagy botrány volt. Tehát ezek azok a fajta visszásságok, amelyek visszavetnek bennünket egy olyan országban, ahol 30-40 kilométerenként van valami nagy dobás turisztikai szempontból, mondjuk így, hogy európai mércével is mérhető. Nem nőttünk föl hozzá, se az állam, se talán a társadalom, hogy ezt megfelelően tudjuk értékelni.
1: Hát abban most bele sem merek menni, hogy mondjuk kinek a felelőssége az, hogy ez...
0: Közös.
1: Nyilván. Igen, tehát, hogy ez nem lehet egyfelé irányítani a figyelmet sem, vagy a felelősséget.
0: Egy gondolatot itt engedj meg még. Én szerintem, ami szerepe lehet a médiának ebben, hogy én tudom, hogy rengeteg ilyen tartalom van, de valamit magyarul, nem csak a szlovákiai magyarnak, hanem ugye egyáltalán magyarul készíteni ezekről az értékekről. Mi ugye csináljuk ezt a felföldi tájoló sorozatot, de túl ezen lehet, hogy kellene egy podcast sorozat is, amely kicsit részletezőbben, konkrétabban adott helyhez kapcsolódóan kínál valamit, meghív szakértőket, és teszem azt, idegenvezetők, helytörténészek, stb. Beszélnek a mátyusföldi régiónak az értékeiről. Ott egy nagyon példaadó társulás van, idegenforgalmi szövetség, amelyik Galánta, Szered és itt tovább Tallós értékeit próbálja felmutatni. Ilyen podcastekből például hiány van.
1: Hogyha viszont így zárásként valamit most lehetne ajánlani, akár hétvégére, vagy úgy az elkövetkező hetekben még, amit mindenképpen érdemes lenne beiktatni. Egyébként arra jöttem rá, hogy nehéz helyzetben vagyunk, hogyha azt akarjuk mondani, hogy ne kelljen hozzá utazni messzire, de hogy ugye kinek a szempontjából. Úgyhogy igen.
0: Igen, mert hogyha most a kedves Király Helmeci hallgatóra gondolok, akkor neki nyilván teszem azt, a Dunajec közelebb van, mint egy Vereknyei vagy Csallóközcsütörtöki kedves hallgatónak, de hát nem észveszejtően nagy távolságok ezek.
1: Akkor azt javaslom, hogy választ ki minden nagyobb régióból egy-egy pontot, amihez képest, vagy régiónként, nem is tudom, most nehéz helyzetben vagyok én magam is, de hogy válasz ki akkor néhány pontot, amit érdemes a térképünkön.
0: Hát ugye kulcsfogalom most a víz. Maradjunk ennél. Tehát én szerintem a folyóvizeink, bár most ugye a vízállással helyenként gondva, kínálnak annyi attrakciót, hogy például a Dunajecen, az Árva folyón, a Garan folyón, a Vágon történő tutajozás, mondjuk egy közeli vár megtekintésével, Dunajecnél Lublóvára, a Vág esetében Sztrecsnóvára, teszem azt, kínálhat egy akár egy napos, vagy ha mellé szervezünk még valami több napos családi programot is. Vagy ott vannak gyönyörű példák, én magam van, még nem jutottam el oda, pedig nagyon szeretnék, a feleségem viszont áradozik róla, a vajkai kirándulások, ugye, ahol egy gyönyörű élővilágot, környezetet lehet megmutatni. Itt vannak a mi értékeink is, itt a Kis Duna, azon is lehet ilyen vízi sportprogramokat szervezni, tehát még csak nem is kell messzire mennünk, itt is értékekben bővelkedünk. Nyilván azért az a nagy hőség, ami kialakult, hőkupola, ami itt van fölöttünk, az ennek sem kedvez. Tehát valahogy jól be kell osztani.
1: És még egy záró gondolat, mielőtt elbúcsúzunk, hogyan legyünk tehát turisták otthon?
0: Készüljünk fel, hiteles forrásokból lehetőleg, az interneten is vannak ilyenek, és lazuljunk el hozzá kellőképpen.
1: Legyen így, én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk, és hát kellemes nyarat kívánok.
0: Én is, és neked is, és a kedves hallgatóknak is.
1: Korpás Árpád idegenvezető, a Szenci Városi Múzeum munkatársa, a Pozsonyi Kifri Polgári Társulás alelnöke, a Felföldi Tájoló társalkotója volt vendégem.

Szerintem nem ugyanaz. Azt akarod, evezzek folyton, te majd egy korty vizet adsz.

a nyári hőség ellenére is várjuk Önöket a pénteki nappaliban. Dékány Nikolett színésznővel nem csak a Pramen című Karlovy Variban díjnyertes cseh, szlovák, magyar filmdrámáról beszélgetünk, hanem az anyaságról és a színházról is. Heti gasztro rovatunkban Kosár Lajos Luigival a halakról, a tengeri herkentyünkről és néhány igazán különleges vízi finomságról beszélgetünk. Lesz jogi rovat is dr. Ulekla Ildikóval, aki az ingatlan vásárlás rejtelmeibe vezet be minket és felhívja a figyelmünket néhány buktatóra is. Valamint megemlékezünk az Abba zenekar idén 50 éves világslágeréről is, amelyik minden buli elengedhetetlen része. Fica János vagyok, várom Önöket péntek reggel 9 és dél között itt, a Pátria Rádióban.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Növekedhet az illegális migráció az ukrajnai dezertálások miatt, véli a belügyminiszter. Újabb tömeges behatolásra szóló felhívások terjednek Ceuta felé. Estig még vörös riasztás figyelmeztet a rendkívüli forróságra, 35-39 fok között alakulnak a maximumok. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Az ukrán hadseregen belüli dezertálások és az erőszakos sorozások miatt fokozódhat az illegális migráció, amelyhez határmenti csalások és korrupció is kapcsolódhat, jelentette ki Matúš Sutay Estok belügyminiszter. Hozzátette, Szlovákia figyelemmel kíséri az újonnan kialakult helyzetet, miután az Európai Unió szigorította a háború elől menekülő ukrán férfiak védelmére vonatkozó szabályokat. A tárcavezető szerint Szlovákiának készen kell állnia határai védelmére és az illegális bevándorlás elleni fellépésre. Úgy véli, az Európai Uniónak is fel kell készülnie arra, hogy az ukrajnai biztonsági helyzet romolhat, és egyre több férfi próbálhatja elhagyni az országot. A vízparton valamivel kisebb a szervezet túlmelegedésének kockázata, de ez nem jelenti azt, hogy automatikusan elkerülhető, figyelmeztetnek a szakemberek. Fontos a fejfedő viselése, a megfelelő folyadékbevitel, a napvédő krém használata és a rendszeres hűtés. Ha valaki a vízparton sem védekezik megfelelően, nincs rajta kalap vagy sapka, nem iszik elegendő folyadékot és közvetlen napsugárzásnak van kitéve, gyorsan be következhet a túlmelegedés, mert a szél vagy a víz közelsége miatt kevésbé érzékeli a hőséget. A szakemberek könnyen emészthető ételek, például gyümölcs, zöldség, szárított gyümölcs vagy diófélék fogyasztását javasolják, italnak pedig vizet, ásványvizet vagy izotóniás italokat ajánlanak. Az Agrártárca 1 millió eurót biztosít az állami állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági felügyelet számára, mintegy 150 hűtőkonténer megvásárlására a kilőtt vaddisznók tárolásához. Richard Takács tárcavezető szerint az eszközöket elsősorban azokban a térségekben helyezik el, ahol nagy a vaddisznó állomány, illetve ahol aktívan terjed az afrikai sertéspest is. Elsőként a trencséni, valamint a zsolnai és a nagyszombati régió érintett területein telepítik a konténereket. Egy körülbelül 6500 euró értékű hűtőboxban mintegy 10 vaddisznó helyezhető el, addig, amíg elkészülnek a fertőzésre vonatkozó vizsgálatok eredményei. Az Európai Bizottság felkészül a teljes napfogyatkozásnak az uniós villamosenergia termelésre gyakorolt esetleges hatásaira. A létrehozott munkacsoport pénteken tárgyal a helyzetről. A teljes napfogyatkozás augusztus 12-én szerdán lesz, de az Európai Bizottság szerint, mivel délután következik be, várhatóan nem okoz jelentős fennakadást. A jelenség ugyanakkor átmenetileg csökkentheti a naperőművek áramtermelését, ezért a villamosenergia hálózatok üzemeltetőinek összehangoltan kell fellépniük a rendszer stabilitásának fenntartása érdekében. A múlt heti több tízezer migráns részvételével történt ceutai határátlépési kísérlet után ismét tömeges bevonulásra szólító felhívások terjednek a marokkói közösségi oldalakon. A tervek szerint az újabb menetet augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén indítanák a spanyol exklávé irányába. A résztvevők találkozási pontja a Ceutával határos marokkói Fnídik városa lehet. Spanyol tényellenőrző szervezetek szerint a felhívásokat a Facebookon terjesztik, az Instagramon hirdetik, a szervezést pedig a WhatsAppon végzik. A spanyol és marokkói hatóságok egyelőre figyelemmel kísérik a helyzetet.
0: Időjárás.
1: Ma még érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, az ország déli részében 35-39 fok közti értékeket mutatnak a hőmérők. Éjszaka főként az északi ország részben már záporok, zivatarok is kialakulhatnak, akár intenzívebb formában is. Másutt füllett marad a levegő. Holnap némileg enyhül a rendkívüli forróság, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, záporokkal, zivatarokkal is számolhatunk.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D1-es autópályán Felsőszerdahely után Nagyszombat felé két teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze, a belső sávot lezárták. Az R1-es gyorsforgalmi úton Báb lehajtójánál Nyitra felé egy teherautó és egy személyautó karambolozott. Egy sáv blokkolva van, a szakaszon menetidő növekedésre és fennakadásra kell számítani. Radar méri a sebességet Ógyalla után Komárom irányába. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Ez a Bagoly mondja. A Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos podcastja. Egy podcast, amelyben felvidéki magyar tudósok beszélnek kutatásaikról, eredményeikről, könyveikről, közérthetően és érdekesen. Egy műsor, amelyből kiderül, hogy mivel is foglalkoznak a szlovákiai magyar történészek, etnológusok, szociológusok, irodalmárok s más tudományágak képviselői. Bagoly mondja.
0: A műsort a Fórum Kisebbségkutató Intézet jóvoltából sugározza a Pátria Rádió.
4: Köszöntöm a Somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet podcast stúdiójában Popé Árpád történészt, egyetemi oktatót, az intézet munkatársát, akivel az 1956-os magyar forradalom csehszlovákiai, de főleg szlovákiai visszhangjáról fogunk beszélgetni. Elsősorban arról, hogy milyen szerepet osztottak ki a közhangulat alakításában és a lakosság tájékoztatásában a sajtóra. A csere a szlovákra, de elsősorban az új szóra. Kezdjük ezzel a beszélgetésünket, illetve azzal, hogy tulajdonképpen egy rövid időszakról van szó, hiszen október 23-án 1956-ban tört ki a forradalom Budapesten, és november első napjaiban, 5-én már véget is ért, illetve leverték. Annak ellenére, hogy egy rövid időszakról van szó, Csehszlovákia kommunista pártját rendkívüli módon megijesztette, használhatjuk ezt a fogalmat, ez a magyarországi forradalom. Miért? Mitől tartottak? Vagy hogyan reagált rá a CKP, illetve aztán az SLKP?
5: Ugye, nyilván egy nagyon turbulens időszakról van szó, nem csak Magyarország történetében, hanem Csehszlovákia, meg lényegében az egész keleti blokk, meg hát a világ történelem, tehát a világ számára is egy rendkívül mozgalmas két hetet jelentett a magyar felkelés. Ugye, ha rátérnénk a Csehszlovákia kommunista pártjának ez alatt a két hét alatt kifejtett tevékenységére, azt kell mondanunk, hogy rögtön az első napokban hatékony intézkedéseket hozott a forradalom csehszlovákiai továbbterjedésének megakadályozása érdekében. Ez többek között azt is jelentette, hogy a forradalom első napjaiban gyakorlatilag non-stop ülésezett Prágában a CKP vezetése. Úgy általában hetente egyszer szokott összeülni a prágai pártvezetés, de a forradalom napjaiban gyakorlatilag naponta tartottak üléseket. És ugyanez érvényes a pozsonyi szlovák kommunista pártvezetésre is. Most milyen intézkedéseket hoztak, tehát többek között. Amellett, hogy természetesen meghallgatták a beszámolót a Magyarországon történtekről.
4: Bocsánat, én meg is állítom, kiktől kapták ezeket a beszámolókat?
5: Ezt a belügyminiszter tartotta. Nem vett részt az legelső ülésen Antonin Novotny párt első titkár, mert ő akkor éppen Nikita Hruscsov szovjet vezető meghívására Moszkvában tartózkodott egy értekezleten, amit eredendően nem is a magyarországi helyzet, hanem a lengyelországi helyzet miatt hívtak össze, mert ott is hasonló események voltak folyamatban, mint Magyarországon, bár odáig nem jutottak el, de végül, mikor megérkeztek Moszkvába, akkor addigra már Magyarországon kitört 23-án a felkelés. Tehát végül is a magyarországi helyzetet vitatták meg. No és ott Hruscsov Moszkvában hát egyöntetűen én ellenforradalmi fasiszta megmozdulásnak bélyegezte azt, ami történt 23-án. És ezzel a hírrel aztán érkezik haza másnap Novotny, tehát majd 24-én még nem, de 25-én már Antonin Novotny pártvezető is részt vesz a prágai elnökség értekezletein. És ez az, tehát milyen intézkedéseket hoztak, tehát többek között készültségbe helyezték a népi milícia egységeit, a megerősítették a magyar-csehszlovák határt, határozatot hoztak erről, hogy informálni kell a sajtót arról, hogy hogyan írjanak, milyen szellemben írjanak a Magyarországot és a Lengyelországon történtekről, mert akkor még párhuzamosan tárgyalták a kettőt. Tehát azt lehet mondani, hatékony intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy kézben tartsák a csehszlovákiai helyzetet, illetve megakadályozzák azt, hogy esetleg a magyarországi eszmék, vagy a forradalom bármilyen módon átszivárogjon Csehszlovákiába, illetve Csehszlovákiában is esetleg hasonló folyamatok kezdődjenek, vagy hasonló események vegyék kezdetüket, mint amilyenek Magyarországon.
4: Tartottak attól, hogy elsősorban Dél-Szlovákiára hathat erősebben a magyarországi forradalom?
5: Természetesen. Tehát ez kiderül a pártvezetés jegyzőkönyveiből, hogy két kiemelt rizikófaktorként elsősorban is az ifjúságot tartották, mert ugye Magyarországon is a felkelés mozgató rugói részben, vagy nagy részt az egyetemi ifjúság volt, illetve a magyar kisebbséget természetesen, és hoztak is intézkedéseket például arról, hogy nagyobb arányban kell felvenni magyarokat a Csehszlováki Fiúsági Szövetségbe, illetve magába a kommunista pártba is, mert az tény, hogy alul reprezentáltak voltak a magyarok a kommunista pártban, azért, mert ugye eleve a háború után ki is voltak zárva a pártból, és de ez egyébként végig jellemző volt a kommunista időszakra, hogy a számarányánál jóval alul reprezentáltabb volt a magyar lakosság. No, de ettől szintén azt remélték, hogy ha a magyarokat nagyobb arányban felveszik a pártba, akkor nagyobb felügyeletet tudnak biztosítani esetleg a magyar lakosság fölött. Tehát azt lehet mondani, hogy mind Prágában, mind Pozsonyban gyors és hatékony intézkedéseket hoztak, és hát végül is sikeresen sikerült. Tehát mindez oda vezetett, hogy kézben tartotta a kommunista párt a helyzetet, és végül is sikerült megakadályozni azt, hogy Csehszlovákiában bármilyen szervezett megmozdulás felüsse a fejét, amely veszélyeztette volna a kommunista párt egyiduralmát.
4: Akkor most részletezzük egy kicsit, hogy hogyan szervezték meg a forradalom ellenes propagandát a Csehszlovákia kommunista pártjában, illetve Szlovákia kommunista pártjában a legfelsőbb szintől a legalsóbbig, ugye? Mert először a központi bizottságon, az elnökségben, aztán a kerületi, a járási szinteken, és itt tovább egészen a munkásgyűlésekig.
5: Még megemlíteném azt, hogy Prágában fölmerült az is rögtön a forradalom első napjaiban, hogy felajánlják a segítségüket a szovjet hadseregnek a forradalom elfolytása érdekében, és hogy úgynevezett önkéntes alakulatokat dobdának át Magyarországra, ezeknek a vezetését pedig egy magyar nemzetiségű központi bizottsági tagra, Fábri Istvánra bízták volna, akinek voltak harci tapasztalatai, mert részt vett a 30-as években a spanyol polgárháborúban. De végül is erre nem került sor, hát nagy valószínűséggel a szovjetek nem tartottak igényt a csehszlovák segítségre, sem a forradalom kitörését követően, sem pedig majd november elején, amikor ugye végül is a forradalom fegyveres leverése mellett döntenek. Na most, ami Pozsonyt illeti, itt létrehoztak egy úgynevezett propaganda központot, amelynek a vezetőjévé talán nem meglepő módon Lőrinc Gyulát tették meg, aki tagja volt Szlovákia kommunista pártja központi bizottságának, és a Csemadok elnöke is volt mindemellett. Nyilván a nyelvismerete okán került erre sor, mert ennek a propaganda központnak volt a feladata egyrészt az, hogy megakadályozza a forradalmi eszmék átszivárgását Csehszlovákiába, másrészt pedig, hogy a Magyarország felé irányuló szovjetbarát propagandát, tehát a forradalom ellenes propagandát irányítsa. Na most ez azt jelenti többek között, hogy az egyes délszlovákiai járásokba kiküldtek magyar vagy magyar nyelven is beszélő instruktorokat, akik úgymond az egyes járásokban megmagyarázták a Magyarországon történteket, amit ugye nyilván ellenforradalomnak bélyegeztek. No és a Magyarország felé irányuló propaganda pedig azt jelentette többek között, hogy ilyen szovjetbarát, röplapokat, szórólapokat terjesztettek Magyarországon, és mindebbe bekapcsolták a magyar nyelvű sajtót is olyan módon, hogy az új szó magyarországi terjesztésre szánt külön számokat jelentetett meg, de tudunk arról, hogy az új ifjúság című ifjúsági hetilap is kiadott 4 ilyen magyarországi külön számot, sőt a Nő című nőmagazin egy számát is terjesztették Magyarországon. Tehát különböző módon részben idehaza, részben Magyarországon fejtett ki erőteljes ellenpropagandát a forradalommal, vagy ahogy ugye a hatalom nevezte, az ellenforradalommal szemben.
6: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Popéj Árpád történészt, egyetemi oktatót, a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársát Nagy Ildikó kérdezi.
4: Valahol találkozott-e olyan kutatással, vagy olyan adatokkal, hogy ezeknek a szlovákiai magyar lapoknak a magyarországi fogadtatása milyen volt? Tehát elhitték-e az emberek, amit a határon túli lapokban olvashattak?
5: Hát ezeket a lapokat, és hát az új szót elsősorban, igen, nyilván itt a Dunántúl északi részén, tehát az észak-magyarországi területeken terjesztették, és Nógrádról tudunk még, hogy ott is átjutottak Magyarországra az új szó különböző számai. Egy ilyen érdekes történet is fönnmaradt erről, amelyet két olyan személy jegyzett le, akik meg voltak bízva a lapok átjuttatásával. Somorja környékén egy csónakon átevezve a Dunán az új szó 6500 példányát vitték át Magyarországra, de itt több tízezres példányszámokról volt szó naponta, na és Magyarországon viszont a felkelők fogságába estek, Dunakiliti térségében. És az ő utólag írt beszámolójuk szerint, mert erről beszámolót készítettek a pártvezetés számára, állítólag kivégzéssel is fenyegették őket, de ettől végül eltekintettek, elvitték őket a Dunakiliti laktanyába, és végül, hát azután, hogy persze elkobozták tőlük a lapokat, másnap lehetővé tették, hogy visszatérjenek a Duna csehszlovák oldalára, és hát ilyen kicsit vicces momentuma is van a történetnek, ugyanis állítólag az evezőket elkobozták tőlük, úgyhogy kézzel kellett visszaevezniük a csehszlovák oldalra. Na és aztán a Nógrádon terjesztett újszóról tudjuk, hogy nyilván hatalmas felháborodást váltott ki azok körében, akik beleolvastak ezekbe a újszónak ezekbe a külön számaikba, mert hát nyilván rendkívül szovjetbarát hangulatban, illetve szóhasználattal bélyegezték meg a forradalomnak az eseményeit. Úgyhogy természetesen nem váltottak ki pozitív visszhangot az újszó Magyarországon terjesztett külön szám, és arról is tudunk, hogy a felvidéki, tehát a szlovákiai magyarság körében is bírálták. Tehát erről egy a pártközpontba beérkezett jelentés szól, hogy a somorjai csemadok ülésén szintén többen felszólaltak az újszó Magyarországon terjesztett számaival kapcsolatban, és olyan anyagnak minősítették, amelynek a céljai lényegében Magyarország lakosságának a félretájékoztatása.
4: És akkor hogyan zajlott itthon nálunk az újszó terjesztése, illetve az a propaganda, amelyik az újszóban megjelent? Mert mai ésszel, hogyha az ember elolvassa azokat a számokat, tehát egészen megdöbbentő, hogy mennyire primitíven, egyszerűen, de ugyanakkor milyen határozottsággal írták meg azokat a cikkeket nyilván felső utasításra, ugye? Tehát nyilván a pártközpontból érkezett szöveget kellett aztán mindenhol publikálni.
5: Hát az ellenpropaganda fontos elemét képezték az úgynevezett hűségnyilatkozatok. Ezeket Csehszlovákia szerte 1000 vagy 10 000 számra irattatták alá a különböző munkaközösségekkel, üzemek dolgozóival, vállalatok dolgozóival, egészen az akadémiától

0: Ma közölték ezt gyakorlatilag naponta tucat számra ezeket a hűségnyilatkozatokat, így az új szó is. Na és hát kiemelnék egyet, a csemadok is többek között elfogadott egy ilyen hűségnyilatkozatot. Ennek az előzménye valószínűleg az, hogy október 29-én a pártvezetés határozatot hoz arról, hogy a csemadokot el kell látni instrukciókkal, hogy milyen álláspontot foglaljon el a Magyarországon történtekkel kapcsolatban, és hát nagy valószínűséggel ez lehet az oka, hogy az újszó még a csemadok még aznap, a csemadok vezetése még aznap kiadott egy a többihez hasonló hűségnyilatkozatot, amelyben természetesen megbélyegzi a magyarországi felkelést, úgy nyilatkozik róla, hogy a célja az, hogy ismét grófokat, bárókat, földbirtokosokat, gyárosokat ültessenek a magyar nép nyakába. A szervezőit természetesen a nyugati imperialisták és az úgynevezett hortifasiszták, ugye, ahogy nevezték őket. Na és nyilván az csemadok is hűségéről biztosította a csehszlovák pártvezetést és a Szovjetuniót. Na most meg kell külön, tehát nyilván ez volt az elvárás a csemadok vezetésétől, hogy egy ilyen nyilatkozatot fogadjon el. Nyilván elképzelhetetlen volt, hogy másféleképpen nyilatkozzon a csemadok. Azt tudjuk természetesen, hogy a csemadok tagságának más volt mindenről a véleménye, és szintén a pártközpontba beérkezett különböző helyzetjelentésekből tudjuk, hogy akár a Csalló közben, Somorja környékén, vagy másutt is, tehát a csemadok tagsága fölháborodásra fogadta a vezetés által kiadott nyilatkozatot, és hát nyilván nagyon is más volt a véleménye Magyarországon történtekről.
1: Igen, épp ezt akartam megkérdezni, hogy de milyen volt a közhangulat Szlovákiában, illetve Dél-Szlovákiában, ahol a felső vezetés miatt rákényszerítették az embereket ezekre, vagy a szervezeteket ezekre a hűségnyilatkozatokra. Nem ingott meg a lakosság, illetve a csemadok tagoknak a bizalma a vezetőséggel szemben? Van ennek valamilyen, talált valamilyen dokumentumot ezzel kapcsolatban?
0: Azt tudjuk, hogy a forradalom után nagy száma lépnek ki a csemadokból. Erről vannak ilyen központi kimutatások. Tehát ez nyilván részben ennek a hatása lehet, hogy csalódott a vezetésben a tagság egy része. Na és a forradalom leverése után a pártvezetés hát igyekezett azt a benyomást kelteni, meg hát a propaganda azt terjesztette, hogy a csehszlovák társadalom egységesen kiállt tehát a kommunista vezetés, a kormány, meg a Szovjetunióhoz fűződő barátság mellett, és elítélte a Magyarországon történteket, de ennek éppen azok a helyzetjelentések mondanak ellent, amelyek nagyszámban érkeztek be a pártközpontba, akár Prágába, akár Pozsonyba a forradalom napjaiban. Itt naponta tucat szám, vagy akár száz szám beérkező jelentésekről beszélhetünk, amelyek részben az állambiztonsági szervektől érkeztek, vagy a különböző járási, kerületi pártszervektől, akár a különböző társadalmi szervezetektől, tehát akár még a csemadok is küldött be egy ilyen helyzetjelentést, hogy a magyar lakosságnak milyen a hangulata a forradalommal kapcsolatban. De hát éppen ezekből a jelentésekből tudjuk, hogy hát a lakosság jelentős része, vagy akár a nagy része igenis szimpátiával fogadta a Magyarországon történteket. Más kérdés, hogy szervezet megmozdulásra nem került sor. Tehát a hatalom annyira kezében tartotta a helyzetet, hogy elejét vette bármiféle komolyabb rendszerellenes megmozdulásnak. Most, hogy mit jelentettek ezek a szimpátia megnyilvánulások, amik nyilván elsősorban a magyar lakosság körében érzékelhetőek, mert a szlovák és a cseh lakosságot részben eltántorította a felkelés iránti szimpátiától az, hogy a hatalom azt sugallta, hogy a felkelők valamiféle revizionista szándékkal rendelkeznének, és a céljaik között akár Nagy Magyarország feltámasztása szerepelne. Ami persze nem volt igaz.
1: Sikeres volt azért ez a propaganda.
0: Tehát részben igen sikeres volt. Na most, ami a magyar lakosság hangulatát illeti, tehát olyanokat jegyeztek föl, hogy megnőtt például a Magyar Rádió, vagy akár a Szabad Európa Rádió magyar adásának, vagy az Amerika Hangja magyar adásának a hallgatása. Gyakori volt a magyar himnusz eléneklése különböző, akár istentiszteletek alkalmával, vagy akár kocsmai beszélgetések alkalmával. A Magyar Honvéd, ugye november 2-a tájékán járunk a halottak napja és a Mindenszentek időszakában, tehát a magyar honvédsírok megkoszorúzása gyakori jelenség volt, ahogy akár a háborús, első világháborús katonai emlékműveknek a megkoszorúzása. Előfordultak olyan esetek, hogy bizonyos helyeken megtagadták a hűségnyilatkozatok aláírását, amelyet ugye a hatalom elvárt volna.
2: A Bagoly Mondja című műsort hallgatják. Popéj Árpád történet.

0: Én ezt egyetemi oktatót, a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársát Nagy Ildikó kérdezi.
1: Voltak retorziók emiatt?
2: Voltak retorziók, de ilyen eset például a Komáromi gimnáziumnak az esete, amikor a központból kirendelt instruktor jelenlétében meg akarták szavaztatni a diáksággal azt, hogy ítéljék el a Magyarországon történtekről, és nem voltak hajlandók, egyszerűen nem szavazta meg a Komáromi gimnázium diáksága mindezt. Vagy Pozsonyban pedig előfordult a pozsonyi magyar gimnáziumban olyan eset, hogy a forradalom leverését követően a diákok gyászszalaggal jelentek meg a tanításon. Most az ilyen eseteket nyilván megtorolta a hatalom, tehát a szervezőket kihallgatták, volt, hogy ki is zárták az iskolákból, de akár, tehát szlovák részről is előfordultak ilyenek, azt tudjuk, hogy például Kassán a műszaki főiskolán, illetve Pozsonyban szintén a szlovák műszaki főiskolán a hallgatók például volt, hogy egyperces néma csenddel emlékeztek meg a forradalomban elesett diákokról, vagy a hatalom által elvártal ellenkező felszólalások is elhangzottak a különböző diákgyűléseken. Hát ezeknek a szervezőit is például a hatalom elbocsátotta az egyetemekről. Tehát nyilván nem tűrt meg semmiféle ellenvéleményt, illetve a hivatalostól eltérő álláspontot a Magyarországon történtekkel kapcsolatban a pártvezetés.
1: Meg tudnánk említeni egy-két olyan szlovákiai magyar értelmiségét, aki kiismert nyíltan állni a magyar forradalom mellett. Én megmondom, mire gondolok. Egyszer Koncsol Lászlóval volt egy interjú a Pátria Rádióban, aki azt mondta, hogy hát, hogy a szlovákiai magyar egyetemisták, a pozsonyi egyetemisták azon is gondolkodtak, hogy fegyverrel átszöknek Magyarországra, és hogy majd ott segítik a forradalmat, amiből aztán nem lett semmi. Koncsol Lacit az édesapja beszélte le erről, aki, ha jól tudom, református lelkész volt, és mondta, hogy hát az életével fizethet ezért a fia, és hát ő ellene meg retorziókat alkalmazhatnak majd. És Mács József volt még a másik ember, aki szintén nyíltan kiállt a forradalom mellett, és hát őt is aztán ugye megbüntették emiatt.
2: Arra az adott helyzetben nem volt lehetőség, hogy nyíltan bárki kiálljon, mert egyszerűen nem, teret sem kapott volna, hogy hol tudott volna kiállni. Tehát sem a sajtóban, sem nyilvános szereplés révén, módján nem nyílt volna erre lehetősége. Igen, azt tudjuk, hogy a pozsonyi magyar egyetemisták körében volt egyfajta szervezkedés. Koncsol László írta meg valamelyik visszaemlékezésében, hogy elhatározták, hogy átmennek Magyarországra, de valahol a gömöri, nógrádi hegyek tájékán, ahol könnyebb lett volna átszökni Magyarországra, és segítenek a forradalmároknak, de mikor, hát erre sor került volna, addigra a szovjet haderő felszámolta a felkelést.
1: Ez egy kicsit ilyen lelkes, naív elképzelés, igen, is volt, ugye, igen, hogy hát egy csoport szlovákiai magyar egyetemista akármennyien mit tudtak volna segíteni.
2: Hát egy ilyen romantikus elképzelés, igen, volt, de nehezen, igen, lett volna kivitelezhető. Most Mács József története pedig arról szól, hogy őt nem, hivatalosan nem is a forradalom alatti nézeté miatt, de végül is elbocsátották az új szóból egy 1957. januárjában elhangzott rádió beszélgetése, rádióban elhangzott interjúja miatt, amelyben kritizálni merte a párt kultúrpolitikáját és a félig meddig a cenzúrát, de felrótták neki végül is azt is, hogy a forradalom alatt milyen magatartást tanúsított, ami azt jelenti, hogy tudunk róla, hogy az új szó, hát és ez egyben egy ilyen paradoxon is az egész történetnek, hogy az új szó, amelyik ugye a párt magyar nyelvű sajtóorgánuma volt, és gyakorlatilag a párt ideológiát hirdette, és álláspontját a forradalommal kapcsolatban, magának az új szónak a szerkesztői sem voltak egységesek mindebben, és voltak közöttük olyanok nyilván, akik másként látták a Magyarországon történteket, mint azt a hivatalos ideológia súlykolta. És a magyar írók, akik hát részben az új szónak is a szerkesztői voltak, a Szlovák Írószövetség magyar tagozatának az ülésén elfogadtak egy olyan állásfoglalást, amely ellenkezett a párt által elvártakkal, tehát nem bélyegezte meg kellőképpen mondjuk a Magyarországon történteket, és ezt közöltetni szerették volna az új szóban. És hát ennek az egyik szószólója éppen Mács József volt, aki az Írószövetség magyar szekciójának is tagja volt, és az új szó szerkesztőségében is dolgozott. No és hát nyilván arra nem volt esély, hogy az új szó ezt leközölje, tehát az új szó főszerkesztője Dénes Ferenc volt, aki a magyar kisebbség egyik legszervilisebb politikai reprezentásának nevezhető. Ő tagja volt a párt központi bizottságának, a szlovák parlament egyik alelnöke volt, tehát ő nyilván, tehát esély sem volt arra, hogy az ő általa vezetett úszóban le lehessen közölni, de utólag ezt aztán felrótták ugye Mács Imrének, és hát többek között Mács Józsefnek, és hát emiatt is került aztán sor arra 57 tavaszán, hogy elbocsássák az úszóból.
1: Említsük még meg Nagy Imre személyét, vagy szerepét, aki ellen szintén egy nagyon nagyon kemény, hát mondhatnánk azt szinte, hogy hadjárat indult a csehszlovák sajtóban, a szlovák sajtóban és a magyar sajtóban is, miután ő október 30-án vagy november elején ugye tartott egy beszédet, hogy meg kell szüntetni az egypártrendszert, és hogy a többpártrendszert kellene Magyarországon bevezetni, illetve a semlegességet. És hát ez is egy nagyon veszélyes álláspontnak tűnt a Csehszlovákia kommunista pártja számára.
2: Igen, tehát a pártvezetés is kezdetben még elfogadta Nagy Imrét miniszterelnökként is, és még azt is elfogadták, hogy volt kisgazda politikusokat is bevett a kormányába a 56. október vége felé, és ezt tükrözték a sajtócikkek is, tehát nem viszonyultak ellenségesen Nagy Imréhez. De amikor 56. október 30-án bejelenti Nagy Imre, hogy felszámolják az egypártrendszert, illetve felújul hivatalosan is a többpártrendszer, a kormányon belül létrehoznak egy elnökséget, amelyben a nem kommunista pártok tagjai is helyet kapnának, tárgyalásokkal kezdenek a szovjet csapatok kivonásáról Magyarországról, rögves megváltozik Nagy Imre megítélése, és a korábbi, ha nem is kimondottan pozitív, de semleges hangnemet fölváltja egy kimondottan ellenséges hangnem Nagy Imrével szemben, és Nagy Imre kezd, ettől kezdve gyakorlatilag a munkásosztály árulójává, és úgymond a hortifasiszták bábjává válni a szovjet barát hatalom szemében, és hát nyilván ez tükröződik a sajtóban is. Tehát ugyanúgy az újszó is, amely október végéig vagy pozitív, vagy semleges hangnemben írt Nagy Imréről, november elejétől kezdődően gyakorlatilag a történtek egyik első számú felelőseként tekint Nagy Imrére.
1: És miután leverték a forradalmat, hogyan reagál erre a szlovák sajtó, vagy a csehszlovák sajtó, illetve Csehszlovákia kommunista pártja?
2: Hát nyilván a hatalom, a forradalom leverését a munkásosztály győzelmének tekintette, és egyöntetően üdvözölte. Ugyanúgy az újszó is, tehát az újszó egy külön számot is megjelentetett, hasonlóan egyébként, mint a Rudé Právo és a Pravda mindezzel kapcsolatban. Most a forradalommal kapcsolatos híradások azok aztán még a forradalom leverését követően hetekig zajlanak az újszóban, tehát keresik a felelősöket, akiket nyilván többek között Pincenti herceg prímásban látják, megírva azt, hogy Mincenti a hitleri Németország visszatérésében reménykedik, tehát badarnál badarabb ötletekkel állnak elő, vagy a volt kisgazda politikusokat teszik felelőssé többek között a forradalom kitöréséért, a nyugati emigrációt, az úgynevezett hortifasisztákat, az egykori nyilasokat. Sokat cikkezik a sajtó arról, hogy milyen módon igyekszik aztán majd megsegíteni a csehszlovák kormány már a Kádár-féle új magyar vezetést, egy gyűjtési akció indul Magyarország megsegítésére, csehszlovák kormánydelegáció látogat el Magyarországra, és egyébként éppen a csehszlovák kormánydelegáció volt az első november 15-én, amelyik ellátogat Kádár Jánoshoz, ezzel is próbálva legitimálni a Nagy Imre eltávolítása után hatalomra került Kádár Jánost. Nagy Imrével kapcsolatban aztán még a későbbiekben is számos hazugság elhangzik a sajtóban, például a forradalom leverését követően, mikor ugye bevonulnak a szovjetek november 4-én Budapestre, azt írja a sajtó, Nagy Imre kormánya lemondott, miközben Nagy Imre soha nem mondott le a miniszterelnöki tisztségről. Amikor Nagy Imrét elrabolják a jugoszláv nagykövetségről, ahol elrejtőzött, akkor azt írják, hogy Nagy Imre tehát önszántából elhagyta a nagykövetséget, otthonába távozott, és amikor aztán végül Romániába internálják, arról cikkezik a sajtó, hogy saját kérésére Romániába utazott. Tehát ferdítések követnek mind a cseh, mind a szlovák, mind pedig a szlovákiai magyar sajtóban.
0: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Popéi Árpád történészt, egyetemi oktatót, a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársát Nagy Ildikó kérdezi.
1: Találkozott-e olyan hírekkel, tudósításokkal, akár csak, vagy utalásokkal arra, hogy milyen sok ember emigrál aztán a forradalom leverése után nyugatra? Hát vagy ez teljes titok?
2: Hát nyilván a sajtó erről nem írt, tehát ez tabu téma volt, hogy emigrálnának. Arról viszont már írt, hogy az emigránsok nagyszámban igyekeznének visszatérni Magyarországra, ugyanis a Kádár kormány adott egy lehetőséget arra, hogy az emigránsok hazatérjenek. 57 tavaszában valamilyen dátumban állapították meg, hogy hazajöhessenek, mert kb. Ugye 200 ezer ember emigrált Magyarországról, és hát pár tízezeren vissza is tértek, aztán ez tény. Erről már nagyszámban ír a sajtó, hogy mennyire igyekeznek vissza, mert úgymond nem találták meg a számításaikat nyugaton, de arról, hogy miért emigráltak, és milyennek a háttere, nyilván ezt elhallgatták. Na most még ha az újszó magyarországi külön számairól még mondhatnék pár gondolatot, ezeket október 28-án kezdték kiadni, és december 2-áig jelentek meg. Majdnem minden nap kiadásra kerültek, összességében 25 száma jelent meg ezeknek a külön kiadásoknak, általában ilyen röplapszerű, kétoldalas kiadványokról van szó. Néha előfordult, hogy egyoldalas vagy négyoldalas volt, de általában kétoldalasok voltak, és gyakorlatilag valamiféle válogatást közöltek az újszó szlovákiai számaiból. Tehát a Magyarországgal kapcsolatos híreket közölték általában. Olyan cikk nem nagyon fordult elő bennük, amely kimondottan a külön szám számára készült volna, tehát gyakorlatilag egy az egyben átvették a szlovákiai terjesztésre szánt újszónak a cikkeit. Most aztán, amikor november közepén, második felében normalizálódik Magyarországon a helyzet, akkor hát a magyarországi cikkek mellett megjelennek más olyan írások is érdekes módon ezekben a külön számokban, amiknek gyakorlatilag semmi közük Magyarországhoz, tehát akár a csehszlovák belpolitikai híreket leközlik, akár a szuezi válságról, vagy a Lengyelországon történtekről közölnek híreket.
1: Sűnjenek objektívabbnak?
2: Hát talán nem tudtak már mit közölni egyszerűen, mert elfogytak a magyarországi hírek, és akár még akkor kezdődött a Melbourne-i olimpia, hát az olimpiáról is egész terjedelmes sport beszámolókat közölnek ezek a külön számok. De végül is aztán december 2-ával, mikor már valószínűleg úgy döntött a hatalom, hogy nincs rájuk szükség, akkor beszüntették a külön számoknak a megjelentetését.
1: Ön ugye teljes alapossággal feldolgozta az újszó szerepét, amelyet 1956, az 56-os forradalom idején játszott. A szlovák és a cseh sajtóval foglalkozott valaki a történészek közül? Tehát erre az időszakra vonatkozó szerepével, vagy tud valami ilyenről, vagy valakiről?
2: Nem tudok róla, hogy kimondottan, tehát egyfajta sajtókutatást használtak volna. Nyilván a sajtót felhasználták más téren, tehát hogy a kommunista párt, vagy a hadsereg, vagy a belbiztonsági szervek reakcióját dolgozták fel, akkor használtak korabeli sajtóforrásokat is, de kimondottan a cseh vagy a szlovák sajtó reakciójáról nem tudok. Nincs tudomásom, hogy készültek volna tanulmányok. Most még az újszóról még azt el lehetne mondani, hogy gyakorlatilag önálló tudósításokat nem jelentetett meg a forradalomról. Az újszó írásai azok vagy egy az egyben a csehszlovák sajtóiroda magyarra lefordított hírei voltak, vagy pedig érdekes módon nem is a szlovák Pravdából, hanem a cseh Rudé Právóból átvett vezércikkek, vagy kommentárok, amelyek általában egy nappal Rudé Právos megjelenésük után láttak napvilágot az újszóban is. Most mindezekkel kapcsolatban érdekes, hogy az újszón viszont nem közölte azt, hogy ezek Rudé Právóból átvett írások lennének, úgyhogy az olvasónak az a benyomása keletkezhetett, mintha ezek az újszó szerkesztői által, vagy munkatársai által fogalmazott írások lettek volna. Na és aztán a forradalom leverését követően pedig a hatalom abban gondolkozott, hogy az ellenkampányban érdemeket szerzett munkaközösségeket valamilyen módon majd kitüntetésben részesíti. 57 márciusára el is készült a tervezet arról, amely arról szólt, hogy 66 különböző kollektívát vagy magánszemélyt kell lehetne kitüntetni. Itt ebben, tehát közöttük szerepeltek akár a csehszlovák hadsereg Szlovákiában állomásozó alakulatai, a különböző társadalmi szervezetek, vagy az újszó is, ugye fölmerült, hogy kitüntetésben részesüljön, de akár a Csehszlovák Rádió magyar adásának a szerkesztősége, amely vezetésével ilyen rádióállomásokat is felállítottak a magyar határ mentén, amely szintén a szovjet barát propagandát sugározta Magyarország felé. Vagy például az a két pártmunkás, akiket említettem, a Somorja térségében szállították át az új szót Magyarországra. Tehát különböző kollektívákat kitüntetett volna a hatalom, de végül is úgy döntöttek, hogy ettől eltekintenek. És az érintetteket valamilyen más úton, módon kell majd kitüntetésben részesíteni. És az új szó kitüntetésére végül 57. szeptemberében a sajtónap alkalmából került sor, amikor megkapta kiváló munkáért kitüntetést, hivatalosan a csehszlovákiai magyar lakosság körében végzett nevelő munkájáért érdemelte ki, de az indoklásban, amely megtalálható a pártvezetés levéltári iratanyagai között, kiemelt helyen szerepel a forradalommal szembeni ellenkampány során kifejtett tevékenysége az új szónak.
1: És akkor az 1957-es év az arról szól tulajdonképpen, hogy 56-ot, mint politikai eseményt, tehát a magyar forradalmat, mint politikai eseményt a párt lezárta? Tehát úgy gondolta, hogy ott a helyzet úgymond rendeződött, és akkor ezzel az esemény, ehhez már soha nem térnek vissza, és nem fognak már vele foglalkozni. Tehát megszűnt a veszély, ugye a Csehszlovákiára leselkedő forradalmi veszély, és ezzel ezt a témát lezártnak tekintették?
2: Csehszlovákiában, tehát volt egy ilyen részben enyhülési folyamat 57 tavaszán, a Hruscsov beszéd után, amit ugye 56 februárjában a 20. szovjet pártkongresszuson mondott el, tehát fölmerült az, hogy itt is esetleg liberalizálják a rezsimet, de éppen a magyar forradalom szolgáltat majd alkalmat arra, hogy ismét bekeményítsen a hatalom. Tehát még mondjuk Sztálin halála után például volt egy olyan folyamat, hogy szétestek a szövetkezetek egy részük legalábbis, mert lehetővé tették az érintettek, tehát a szövetkezeti tagok kilépését a szövetkezetekből. 56-57-ben a forradalom után éppen rámutatva arra, hogy úgymond látjátok, mihez vezetett az, hogy Magyarországon is különböző ellenzéki megmozdulások fölütötték a fejüket, egy fegyveres felkeléshez vezetett, erre hivatkozva bekeményít ismét Csehszlovákiában a hatalom, szóba se kerül a koncepciós perek elítéltjeinek a rehabilitálása, amiről korábban azért lehetett beszélni, visszakényszerítik a szövetkezetekbe a kilépett szövetkezeti tagokat, tehát minden téren, akár politikai, akár gazdasági téren egyfajta visszarendeződés tanulni lehetünk Csehszlovákiában.
1: Igen, és aztán ez a helyzet, ez a hangulat vezet el egész 1968-ig, de az már egy egészen más időszak, ugye, úgyhogy akkor itt mi most befejezzük a beszélgetésünket. Nagyon szépen köszönöm Popé Árpád történésznek, hogy mindezt elmondta arról az időszakról, és főleg az új szó szerepéről ebben az időszakban, amit nem sokan tudtunk, nem sokan ismertünk.
2: Ja, én is köszönöm szépen.
0: Popé Árpád történészt, egyetemi oktatót, a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársát Nagy Ildikó kérdezte.
3: A Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos podcastja a Bagoly Mondja szólt. A podcastot a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.
4: Az elhangzott műsort a Fórum Kisebbségkutató Intézet jóvoltából sugározta a Pátria Rádió.

0: A nyári hőség ellenére is várjuk Önöket a pénteki nappaliban. Dékány Nikolett színésznővel nem csak a Pramen című Karlovy Variban díjnyertes cseh-szlovák-magyar filmdrámáról beszélgetünk, hanem az anyaságról és a színházról is. Heti gasztro rovatunkban Kosár Lajos Luigival a halakról, a tengeri herkentyünkről és néhány igazán különleges vízi finomságról beszélgetünk. Lesz jogi rovat is dr. Ulekla Ildikóval, aki az ingatlan vásárlás rejtelmeibe vezet be minket, és felhívja a figyelmünket néhány buktatóra is. Valamint megemlékezünk az Abba zenekar idén 50 éves világslágeréről is, amelyik minden buli elengedhetetlen része. Fica János vagyok, várom Önöket péntek reggel 9 és dél között itt, a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Növekedhet az illegális migráció az ukrajnai dezertálások miatt, véli a belügyminiszter. Újabb tömeges behatolásra szóló felhívások terjednek Ceuta felé. Estig még vörös riasztás figyelmeztet a rendkívüli forróságra, 35-39 fok között alakulnak a maximumok. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Az ukrán hadseregen belüli dezertálások és az erőszakos sorozások miatt fokozódhat az illegális migráció, amelyhez határmenti csalások és korrupció is kapcsolódhat, jelentette ki Matúš Šutay Eštok belügyminiszter. Hozzátette, Szlovákia figyelemmel kíséri az újonnan kialakult helyzetet, miután az Európai Unió szigorította a háború elől menekülő ukrán férfiak védelmére vonatkozó szabályokat. A tárcavezető szerint Szlovákiának készen kell állnia határai védelmére és az illegális bevándorlás elleni fellépésre. Úgy véli, az Európai Uniónak is fel kell készülnie arra, hogy az ukrajnai biztonsági helyzet romolhat, és egyre több férfi próbálhatja elhagyni az országot. A vízparton valamivel kisebb a szervezet túlmelegedésének kockázata, de ez nem jelenti azt, hogy automatikusan elkerülhető, figyelmeztetnek a szakemberek. Fontos a fejfedő viselése, a megfelelő folyadékbevitel, a napvédő krém használata és a rendszeres hűtés. Ha valaki a vízparton sem védekezik megfelelően, nincs rajta kalap vagy sapka, nem iszik elegendő folyadékot és közvetlen napsugárzásnak van kitéve, gyorsan bekövetkezhet a túlmelegedés, mert a szél vagy a víz közelsége miatt kevésbé érzékeli a hőséget. A szakemberek könnyen emészthető ételek, például gyümölcs, zöldség, szárított gyümölcs vagy diófélék fogyasztását javasolják, italnak pedig vizet, ásványvizet vagy izotóniás italokat ajánlanak. Az Agrártárca 1 millió eurót biztosít az állami állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági felügyelet számára, mintegy 150 hűtőkonténer megvásárlására a kilőtt vaddisznók tárolásához. Richard Takács tárcavezető szerint az eszközöket elsősorban azokban a térségekben helyezik el, ahol nagy a vaddisznóállomány, illetve ahol aktívan terjed az afrikai sertéspest is. Elsőként a trencséni, valamint a zsolnai és a nagyszombati régió érintett területein telepítik a konténereket. Egy körülbelül 6500 euró értékű hűtőboxban mintegy 10 vaddisznó helyezhető el, addig, amíg elkészülnek a fertőzésre vonatkozó vizsgálatok eredményei. Az Európai Bizottság felkészül a teljes napfogyatkozásnak az uniós villamosenergia termelésre gyakorolt esetleges hatásaira. A létrehozott munkacsoport pénteken tárgyal a helyzetről. A teljes napfogyatkozás augusztus 12-én szerdán lesz, de az Európai Bizottság szerint, mivel délután következik be, várhatóan nem okoz jelentős fennakadást. A jelenség ugyanakkor átmenetileg csökkentheti a naperőművek áramtermelését, ezért a villamosenergia hálózatok üzemeltetőinek összehangoltan kell fellépniük a rendszer stabilitásának fenntartása érdekében. A múlt heti több tízezer migráns részvételével történt ceutai határátlépési kísérlet után ismét tömeges bevonulásra szólító felhívások terjednek a marokkói közösségi oldalakon. A tervek szerint az újabb menetet augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén indítanák a spanyol exklávé irányába. A résztvevők találkozási pontja a Ceutával határos marokkói Fnídik városa lehet. Spanyol tényellenőrző szervezetek szerint a felhívásokat a Facebookon terjesztik, az Instagramon hirdetik, a szervezést pedig a WhatsAppon végzik. A spanyol és marokkói hatóságok egyelőre figyelemmel kísérik a helyzetet.
0: Időjárás.
1: Ma még érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, az ország déli részében 35-39 fok közti értékeket mutatnak a hőmérők. Éjszaka főként az északi ország részben már záporok, zivatarok is kialakulhatnak, akár intenzívebb formában is. Másutt füllett marad a levegő. Holnap némileg enyhül a rendkívüli forróság, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, záporokkal, zivatarokkal is számolhatunk.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: 4 autó ütközött össze Szabadcsápor előtt Nyitra irányából. Az R1-es gyorsforgalmi úton Báb lehajtójánál, Nyitra felé pedig egy teherautó és egy személyautó karambolozott. Egy sáv blokkolva van, a szakaszon menetidő növekedésre kell számítani. Radar méri a sebességet Nyárasd és Alistál között, valamint Ekecsen Nagymegyer felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra.
1: Több mint 3 évtizeddel azután, hogy Magyarország úgy döntött, eláll a Csehszlovákiával kötött szerződéstől és nem építi meg Nagymarost, Budapesten ismét lendületet vett a Dunai vízlépcsők szükségességéről szóló vita. Az egyre vehemensebbé váló eszmecsere katalizátora a rekordalacsony vízállás volt, amely következtében az ország az energiaválság küszöbére sodródott. A történteket pedig többen is úgy értelmezték, hogy a Duna most benyújtotta azt a számlát, amely kifizeti a magyar politikusok egyre csak halogatták. A vonalban Wagner Ernő okleveles építészmérnök, igazságügyi szakértő, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke. Nem véletlen, hogy a szakértők úgy fogalmaznak, hogy a Duna benyújtotta a számlát, hiszen ez az aktuális helyzet egyáltalán nem egy előzmény nélküli, váratlan természeti csapás, hanem egy régóta követhető folyamat kicsúcsosodása. De melyek voltak azok az intőjelek, amiknek már konkrét lépések meghozatalára kellett volna sarkalnia a kormányzatot?
2: Nem előjel nélküli történetről beszélünk. Tulajdonképpen már korábban Mosonyi professzor megfogalmazta annak szükségességét, hogy a Duna magyarországi szakaszain is kell vízlépcsőt építeni. Amúgy én már több cikket írtam ezzel összefüggésben régebben, csak hát kevésbé volt vízhangja. Hát egyértelmű, hogy Ajszón, Adonyba és Nagymarosnál kellene vízlépcsőt építeni. Az más kérdés, hogy nem feltétlenül azzal a technológiával, amivel annak idején az egyezmény során azt korábban megálmodták. Az is tény, hogy a magyarországi rendszerváltás egyik jelképe volt a nagymarosi vízlépcső megépítésének megakadályozása. Hát azért azt kell mondjam, hogy nyilvánvalóan a nagymarosi vízlépcső annak idején nem a legkorrektebb mérnöki megoldás volt, de hát ha azt mondjuk, hogy a rendszerváltás jelképe volt a nagymarosi vízlépcső megtorpedózása, azt kell mondjam, hogy ez a rendszerváltás sem volt hibamentes. Tehát nyilvánvalóan eltelt 30 év, újra kell gombolni a kabátot.
1: Ugye, ahogy arra ön is utalta, a bős nagymaros történet, vagy akár fiaskó, talán így is nevezhetjük, igencsak rányomta a bélyegét a vita alakulására az elmúlt évtizedekben, de tulajdonképpen miért és hogyan vált ennyire terhelt politikai kérdéssé ez a vízlépcső ügy?
2: Ha mostanira tetszik gondolni, az nyilvánvalóan a korábbiból gyökerezik. Egyrészt nagyon erősen kötődött a nagymarosi vízlépcső az akkori politikai kurzushoz, és nyilvánvalóan ezen keresztül tudták leginkább megtorpedózni az akkori politikai rendszert, és hát magával rántott a műszaki megoldást a politikai óhaj. Valójában ebből fakad az, hogy egy általános elutasítási hangulat hozódott meg akkor annak idején, és hát nyilván ezek a sztereotípiák még most is élnek, és hát jellemző, hogy alapvetően a tiltakozást a politikára érzékeny rétegek generálták, és hát nyilvánvalóan a humán értelmiséget sokkal közelebb áll a társadalmi viták lefolytatásához, és nyilvánvalóan ők ezen szocializálódtak, hogy egy mérnöki megoldás szükségképpen rossz, hogyha már ezzel politikát lehet támadni.
1: A társadalmi hangulat jellegét pedig jól példázza, hogy a legtöbb téma kapcsán általában törésvonalak szoktak kialakulni a politikusok vagy az egyes politikai táborok között. Az elmúlt évtizedekben azonban feltűnően nagy egyetértés uralkodott abban, hogy a Dunai vízlépcsőzés ügyét jobb nem szakmai döntésig vinni. Ebből az alapgondolatból kiindulva, ezek a történtek, illetve a konkrét lépések hiánya, amikről beszélgettünk, egy konkrét kormányt, illetve politikai garnitúrát terhel, vagy valamilyen módon az elmúlt 3,5 évtized minden politikusa felelős a kialakult helyzetért?
2: Hát ez politikai kurzusokon túlmutató probléma. Tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy a politikai haszonszerzés egyik eleme volt az, hogyha valaki a vízlépcsőt lépítést támadja, akkor szükségképpen jó pontot szerez a választók körében, illetve választók többségének a körében. De én most abban bízom, hogy azért sikerül előbb-utóbb szakmai mederbe terelni ezt a vitát, hiszen nem hinném, hogy Ausztria antidemokratikusabb ország lenne, ugyanakkor ott a Dunán számtalan vízlépcső működik, és békében a lakossággal.
1: Ha már a szomszédos országok példáját említi, akkor olyan államokról van szó, ahol a vízlépcső kérdés nem rendelkezik olyan politikai terheltséggel, mint például Magyarországon, és bár említhetnénk akár mondjuk Szlovákiát is, korábban volt ugyan ellenérzés, de mára már a vízlépcső nem számít annyira szitokszónak, még minden hátulütője ellenére is. De melyek azok a pozitív külföldi tapasztalatok, amiket mondjuk Magyarországnak is érdemes lenne mérlegelnie, hogyha ez a vízlépcső kérdés terítékre kerül?
2: Mondjuk Magyarországon nem feltétlenül ezt kommunikálja a sajtó, hogy Szlovákiában béke van a vízlépcső körül. Én is úgy tudom, hogy béke van-e körül Szlovákiában, viszont magyar sajtó nem így tálalja ezt a kérdést. Ami pedig az előnyöket illeti, a legfontosabb az, hogy meg kell nézni az egyes országok áramtermelésének ökológiai lábnyomát. Ha Ausztriát nézzük, lényegesen kedvezőbb az uniós átlagnál az osztrák áram ökológiai lábnyoma. Itt ezt úgy mérik, hogy egy kilovattóra áramtermelés mekkora hány gram széndioxid kibocsátással jár. Az uniós átlag az 226 gram per kilovattóra, az osztrák ennél biztosan alacsonyabb. Tehát a legfontosabb az, hogy nyilvánvalóan Ausztriát nem lehet összehasonlítani Magyarországgal, mert egy sekélyebb esésű Dunaszakaszról van szó. Ausztriában leginkább azt mondanám, hogy a hajózás és az áramtermelés prioritás. Magyarországon azért volna ennek egyéb előnye is, például a talajvízszint emelkedése szükségképpen jobb feltételeket biztosítana a mezőgazdasági termeléshez.
1: Turbulenciák kétségkívül voltak, és egyébként vannak is még máig Szlovákiában is, viszont egy a mostanihoz hasonló, mondhatni krízis helyzetben azért a pozitívumok mindig felül tudnak kerekedni, és valami ilyesmi történik most is a közbeszédben. És ha már az előnyök mellett a negatívumokat is említettük, akkor talán ez a következő lépés, amire érdemes kitérni, hiszen a legtöbb országban elsősorban a környezetre gyakorolt hatásuk miatt eredményeznek komoly vitákat ezek a bizonyos vízlépcsők, de a környezeti hatásnak automatikusan egyet kell jelentenie a környezeti károkkal, különösen úgy, ahogy arra ön is utalt, már más helyzetben vagyunk, mint például Bős Nagymaros korában voltunk.
2: Egész biztosan nem. Én abszolút mértékben megbízom a kollégáimban abban a tekintetben, hogyha találkoznak egy probléma felvetéssel, akkor azt megoldják. Gondolok itt például arra, hogy a halak miatt komoly aggodalmakat fogalmaztak meg a természetvédők. Erre mi volt a válasz? Hal lépcsők helyett most már halátjárókat terveznek a kollégák. Van már halbarát turbina is, ahol túlélés aránya, hogyha netán belekeveredik a hal a turbinába, akkor a túlélés aránya meghaladja a 90%-ot. Tehát egy a lényeg, hogy problémafelvetés és megoldás követi általában a mérnökök részéről az ilyen aggodalmakat. Tehát én emiatt nem problémáznék, hanem tárgyalni kell és felvetni, hogy milyen gondokkal szembesülünk. Ott van például annak idején ugye Nagymarosnál a talajvízszint növekedés miatt aggodalmaskodtak a környezetvédők, most pedig ugye a talajvízszint csökkenése okoz óriási problémákat az alsóbb szakaszokon. Nyilvánvalóan egy vízlépcső ebben a tekintetben nagyon sokat tudna segíteni. Hordalék tekintetében szintén megoldások vannak.
1: Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Wagner Ernővel, a Magyar Mérnöki Kamara elnökével beszélgetünk a vízlépcső kérdésről. Ahogy említette, a szakértőknek most már számos felmerülő problémára vannak alternatív megoldási javaslataik. Felmerül tehát a

0: rendszer, ahol a munkásosztály vezető szerepe prioritást kapott, és a munkásoknak a mérnökök voltak a főnökei, hát nyilvánvalóan a mérnököt kell lenyomni. Ez az elmúlt időszaknak a prioritása volt, és ez meggyökerezett a társadalomba. Tehát a mérnök az másodrangú értelmiségének minősült régen, és most is még mindig.
1: Amennyiben tehát ez a diskurzus abban a mederben folyik tovább, mint amiben korábban is zajlott, akkor feltehetően csak egy újabb elvi vízlépcső vita alakult majd ki. Azon túl, hogy a szakemberek szaktudásának sokkal nagyobb teret kellene kapnia ebben a párbeszédben, mi egyebet kellene tenni, hogyha el szeretnék kerülni, hogy parttalan viták alakuljanak ki a kérdés kapcsán?
0: Mi csupán ennyivel is már megelégednénk. Nyilvánvalóan azonban nekünk is komoly tennivalóink vannak, és ennek nyomán a Magyar Mérnöki Kamara eltökélte, hogy ebben a tekintetben konferenciákat szervez, nyíltan elmondjuk a problémáinkat, és szerintem a társadalmi vita ezen sokat fog segíteni. Jellemző egyébként, hogy amikor 2 évvel ezelőtt megírtam az első ilyen cikkemet, akkor merevebb utasítás volt a Facebook kommentek tekintetében. Most azért egyensúly alakult ki. Mondhatnám azt, hogy több pozitív vélemény, ha fogalmazódott meg, mint negatív a múltkori fiaskóhoz, illetve a múltkori lehangoló válaszokhoz képest.
1: Ezek szerint az utóbbi napok eseményei, legyen szó az aszályról, a vízszint csökkenéséről, vagy klímaváltozás egyre érezhetőbb hatásai kapcsán van egyfajta elmozdulás a közbeszédben is? Tehát érzékelik ezeket a történéseket olyan vízválasztónak, ami mutathat társadalmi nyitottságot arra, hogy ez a párbeszéd ne csak újrainduljon, hanem konstruktív irányba folyjon tovább?
0: A legkevésbé sem szerettem volna azt, hogy ilyen körülmények között szembesüljön a társadalom ezzel a problémával, de hát ez így alakult, és szembesültek ezzel a problémával. Meggyőződésem, hogy másképp fognak ez a kérdéshez a jövőben hozzáállni, talán hallgatnak inkább rá.
1: Összegezve tehát van egyfajta elmozdulás, ugyanakkor a párbeszédbe bekapcsolódó felek egy része továbbra is a tüneti kezelést preferálja, ha fogalmazhatunk így, a konkrét probléma megoldása helyett, hiszen felmerültek olyan alternatív megoldási javaslatok, például a paksi atomerőmű kérdések kapcsán, hogy egyszerű választ adjanak a paks ügyre, és meghosszabbítsák azt a bizonyos szívócsövet, így röviden és velősen összegezve. De a jelenlegi helyzetben lehet még ezt a gondot egy konkrét szegmensre koncentrálva orvosolni, vagy valóban eljött az ideje egy átfogó megoldás meghozatalának?
0: A szívócső meghosszabbítása fizikailag nem megoldás, mert a szivattyú szívó képességének, amit a szakma nem így nevez, de a közérthetőség kedvéért inkább így fogalmazok, korlátai vannak. Tehát az elméleti határ az 10 méter körül van, a gyakorlati határ még ennél is kevesebb, tehát a szívócső meghosszabbítása az nem megoldás. Na most mennyiben javít a Dunavíz szintjén, hogyha magát a szivattyú állomást helyezik lejjebb? Egy csomó pénzzel kell költeni, ugyanakkor a Duna vízszintjétől nem emelkedik. Elhangzott az, hogy hűtőtoronnyal kellene megoldani ezeket a problémákat. Több 100 milliárd forint lenne a paksi atomerőműnél hűtőtoronnyal megkezelni ezt a problémát, nem beszélve arról, hogy a paksi atomerőmű ideje előbb-utóbb lejár. Tehát egy nem új atomerőműnél most hűtőtornyokat építeni tulajdonképpen szerintem nem megoldás. Ez sem orvosolja a vízszint problémákat. Tehát meggyőződésem, hogy valamilyen módon a vízlépcső segítene. Jellemző példa meggondolatlan beruházásokra, hogy ott van a Mohácsi Dunahíd esete. Ha a Mohácsi Dunahíd, ne adj Isten, egy duzzasztó mivel kombinált átjáró lenne, akkor igaz, hogy 2,5-3-szor annyiba kerülne, de most, hogyha ott 6 méter duzzasztanának Mohácson, akkor az 1 méterrel növelné meg a paksi szintet, és egy tartósabb megoldás lenne. Tehát én őszintén szólva nem hiszek az alternatív megoldásokban, és az utólag kitalált pót cselekvésekben legkevésbé sem hiszek.
1: Korszerű, több célú dunai vízszint szabályozási, illetve víz visszatartási programról lenne tehát érdemes beszélni, de milyen alapokon kellene nyugodnia egy ilyen projektnek?
0: Hát mindenképpen először megvalósíthatósági tanulmányt kellene készíteni, felvetni azokat a problémákat, azokat az aggályokat, amelyek tekintetben előfordulhatnak. Meg kell üzenet találni a kollégáimnak, a mérnököknek azokat a megoldásokat, amelyek csökkentik, vagy

0: teljesen elhárítják ezeket az aggályokat, és tulajdonképpen egy komplex dunai vízrendezési programot követően meg kellene építeni az első vízvisszatartó műtárgyat, ami nem mellesleg energiát is termel. És itt jut eszembe az, hogyha a hűtőtoronnyal próbálnák a paksi rendszert utólag megoldani, az energia felhasználással járna. A vízlépcső pedig energiatermeléssel járna. Tehát nem mindegy.
1: A rendkívüli asszály ismét fellobbantotta a vitát a dunai vízlépcsők szükségességéről. A bökkenő csak az, hogy a diskurzus az elmúlt évtizedekben inkább politikai, mint szakmai mederben zajlott, így már a téma felvetése is komoly indulatokat kelt. Arról, hogy ledönthetőek-e a kérdés kapcsán kialakult évtizedes társadalmi tabuk, Wagner Ernővel, a Magyar Mérnöki Kamara elnökével beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
0: Én is köszönöm.
1: Az utóbbi évek gazdasági nehézségei árnyékában folyamatosan romlik a háztartások ellenálló képessége. 10-ből 4 család mostanra egyáltalán nem rendelkezik tartalékokkal, vagy ha van is spórolásuk, akkor a megtakarításuk összege legfeljebb egy havi jövedelmük nagyságának felel meg. Derül ki az Ipsos ügynökség felméréséből, amely a Home Credit megbízásából készült. Az adatgyűjtés legfontosabb megállapításairól a következő percekben Barát Kinga pénzügyi tanácsadóval, a pénzügy munkatársával beszélgetünk. Kérem, kezdjük a közérthetőség érdekében azzal, hogy tulajdonképpen mit is árul el a lakosok pénzügyi helyzetéről, hogy mennyi megtakarítással rendelkeznek.
2: Igen, ugye a megtakarítás nagysága végül is sok mindent elárulhat a pénzügyi szokásainkról, és arról, hogy hogyan viszonyulunk a pénzhez, nem feltétlenül azt mutatja meg, hogy valaki mondjuk mennyit keres, hanem inkább azt, hogy mennyire tud előre tervezni, mennyire tudatosan osztja be a bevételeit, és mennyire képes mondjuk hosszabb távú célokban gondolkodni. Érdekes módon két hasonló jövedelemmel rendelkező család között is lehet nagyon nagy különbség. Az egyiknek lehet stabil megtakarítása, míg a másiknak hónap végére pedig mondjuk semmi nem marad. Sokszor nem kizárólag a bevétel nagysága határozza meg az anyagi helyzetünket, hanem az is, hogy milyen döntéseket hozunk a pénzünkkel kapcsolatban. Ugye a megtakarítás tulajdonképpen annak is a jele lehet, hogy képesek vagyunk előre gondolkodni, és nem csak a jelenlegi kiadásainkra koncentrálunk. Persze nem arról szól, hogy megvonjunk magunktól mindent, hanem inkább arról, hogy a pénzünknek legyen célja és egy tudatos helye a családi költségvetésben.
1: Ideális esetben egyébként mekkora víztartalékkal kellene rendelkeznie a háztartásoknak, illetve ehhez mérten miért tartják a szakértők aggasztónak a szóban forgó felmérés adatai alapján kirajzolódó trendeket?
2: Igen, hogy milyen összegről kellene, hogy legyen szó, ami vastartaléként ott pihen esetleg a számlánkon, ugye erre nincs egyetlen konkrét összeg, ami tényleg érvényes lehet minden háztartásra, mert ugye minden család más, minden háztartás más. Viszont a pénzügyi szakemberek általában azt javasolják, hogy érdemes legalább 3-6 havi megélhetési költségnek megfelelő tartalékot felépíteni, akinek bizonytalanabb a jövedelme, például vállalkozó vagy szezonális munkát végez, annál akár 6-12 havi tartalék is indokolt lehet, és itt ugye fontos kiemelni, hogy nem a fizetésről, hanem a kiadásokról beszélünk. Ha egy családnak havonta például 1500 euró körüli kiadása van, akkor ott ugye fontos, vagy ideális esetben 4500 kötőjel 9000 euró közötti tartalék jelentene valódi biztonságot, ami ugye a lakhatásra, rezsire, élelmiszerre és ugye a rendszeres kiadásokra volna ugye. Sokan ezt halva megijednek, mert úgy érzik, hogy ekkora összeget lehetetlen félretenni, pedig nem az a cél, hogy vagy egyik napról a másikra ezt ugye összegyűjtsük. A tartalék felépítése ugye egy hosszabb folyamat, és már az is nagyon jó irány, ha valaki minden hónapban rendszeresen legalább egy kisebb összeget félretesz. Ezzel kapcsolatban pedig még mindig megtalál néha a kérdés, hogy ez tényleg szükséges-e. Ugye a pénzügyi tartalék legfontosabb szerepe az, hogy biztonságot adjon a váratlan helyzetekben. Tényleg az életben sajnos mindig adódhatnak olyan események, amelyeket nem tudunk előre megtervezni. Elveszíthetjük a munkahelyünket, hosszabb időre megbetegedhetünk, elromolhat az autónk, háztartási gép, vagy bármilyen nagyobb javítás ugye a ház körül vagy lakásban. Ha ilyenkor nincs félretett pénzünk, akkor ugye sokan kénytelenek vagyunk, vagy hogy kénytelenek lehetünk drága folyószámla hitelekhez, vagy más ilyen előntelen megoldásokhoz nyúlni, és ez viszont hosszú távon még nehezebb helyzetbe sorolhatja aztán a családot. A tartalék ugye nem azért fontos, hogy álljon a számlán, hanem azért, hogy legyen egy választási lehetőségünk. Ugye, ha tudjuk, hogy van mihez nyúlni, sok sokkal nyugodtabban tudunk döntéseket hozni, nem kell pánikból cselekedni, és tapasztaltunk már sajnos olyat is nem egyszer, hogy hát sokan akkor kezdenek el ugye komolyabban gondolkodni ezen, vagy foglalkozni a megtakarítással, amikor már megtörtént a baj, pedig éppen az lenne a cél, hogy még a probléma előtt felépítsük ugye ezt a biztonsági hálót. Hát a tartalék ráadásul nem csak anyagi, hanem lelki biztonságot is jelent. Csak úgy nem mondja, hogy amióta van néhány havi tartalékuk, sokkal nyugodtabban alszanak, mert tudják, hogy egy váratlan kiadás nem fogja egyik napról a másik napra ugye felborítani azt a családi költségvetést.
1: Ahogy arra most már többször utalta, a tartalékképzés egy eléggé individuális műfaj, ugyanakkor okkal aggódnak a szakértők is a kirajzolódó trendek miatt, és azt érdemes megjegyezni, hogy az elmúlt években tulajdonképpen gazdasági nehézségek egész sorával néztünk szembe, hiszen a megugró inflációtól kezdve az emelkedő megélhetési költségeken át az állami konszolidációig tulajdonképpen mindent láthattunk, ezek pedig kétségkívül hatással voltak a lakosok pénzügyi helyzetének alakulására, de a kedvezőtlen fejlemények, amikről ez a felmérés is tanúskodik, kizárólag a már említett történések számlájára írhatóak, vagy egyéb adott esetben egyéni okok is hatással voltak arra, hogy most ilyen negatív fejleményekről kell beszélgetnünk?
2: Igen, igen, nagyon nagy százalékban természetesen sajnos negatívan hatott ránk ugye az utóbbi idő inflációs helyzete, ugye ez a gazdasági helyzet, ugye jelentősen megemelkedtek ugye a mindennapi kiadásaink, ahogy ön is említette. Többet fizetünk az élelmiszerért, a rezsiért, üzemanyagért, ugye, és emellett például az utóbbi években ugye a hitelkamatok is emelkedtek, ugye akinek éppen lejárt a fixáció, vagy új hitelt vettek fel, sok esetben magasabb havi törlesztéssel szembesültek, ami szintén csökkenthet a félretehető összeget. Tudni kell azonban, hogy nem csak a gazdasági helyzet játszott szerepet, mert gyakran előfordul olyan is, hogy amikor nő a jövedelmünk, vele együtt nőnek a kiadásaink is, ezt a pénzügyekben úgynevezett életmód inflációnak is nevezik. Könnyen hozzászokunk például egy magasabb életszínvonalhoz, többet költünk étteremre, utazásra vagy impulzusvásárlásokra, és végül ugyanúgy nem maradt pénzünk megtakarítani, mint korábban. Tehát ezért nagyon fontos időnként átnézni a családi költségvetést, és feltenni magunknak a kérdést, hogy valóban minden kiadás szükséges-e, vagy nincsenek-e ott olyan tételek, amik mondjuk észrevétlenül elfolyatják a pénzt a családi kasszából.
1: És az ön által említettet tulajdonképpen az adatgyűjtés is igazolja, mivel rámutatott, hogy az emberek kétharmada nem követi figyelemmel, hogy mire és mennyit költ, és ahogy jelezte, ez hibának minősül, de tulajdonképpen hogyan kellene jól követni a költéseinket, hogyha szeretnénk takarékot képezni már azzal, hogy felesleges dolgokra nem költünk pénzt?
2: Igen, sajnos ez az egyik leggyakoribb oka, hogy hónap végén sokan úgy érzik, hogy csak úgy eltűnt a pénzünk, közben pedig nem történt semmi rendkívüli ugye az adott hónapban. Ha nem vezetjük legalább nagy vonalakban a kiadásainkat, akkor nagyon nehéz megmondani, hogy valójában mire megy el a pénz. Sok apró kiadás önmagában ugye jelentéktelennek tűnik, egy kávé, egy online rendelés, egy előfizetés, vagy egy impulzus vásárlás, ugye, de amikor ezeket összeadjuk hónap végére, akár több száz euróról is beszélhetünk, és persze nem azt szoktuk javasolni, hogy most minden egyes euró centet félre, tehát lemondjunk mindenről, tehát hogy most minden euró fillére pontosan vezessünk, mert ugye hosszú távon ezt kevesen csinálják, nehéz tartani, viszont már az is nagyon sokat segít, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy mi az az összeg, ami befolyik, mik a kiadásaink, és így már ugye tudatosabban tudunk dönteni. Ugye a tudatos pénzkezelés nem azt jelenti, hogy mindenről le kell mondanunk, inkább azt, hogy mi döntjük el, hogy mire költünk, és nem hagyjuk, hogy a pénz csak úgy kifoljon mondjuk a kezünk közül.
1: Összegezve tehát, hogyha tudatosan kezeljük a pénzügyeinket, akkor akár az anyagi helyzetünk is tulajdonképpen észrevétlenül javulhat?
2: Igen, a tudatosság nagyon sokat tud javítani az anyagi helyzetünkön, bár fontos hangsúlyozni, hogy önmagában nem old meg minden problémát, vagy ha valakinek nagyon alacsony a jövedelme a kiadásaihoz képest, ott nem csak a költségek átgondolása lehet a megoldás, hanem érdemes lehet azt is megvizsgálni, hogy hogyan tudná hosszabb távon mondjuk növelni a bevételeit, például új ismeretek megszerzésével, tudásbővítésével, vagy akár új lehetőségek keresésével, viszont tényleg a legtöbb háztartásnál már az nagyon sokat számít, ha tisztában vagyunk, hogy azzal, hogy mennyi pénz érkezik be, mennyit költünk, milyen hiteleink vannak, és milyen céljaink vannak, ugye, ilyenkor könnyebben hozunk tudatos döntést, és ugye ennek a legnagyobb előnye, hogy nem csak a jelenlegi helyzetünket javíthatja, hanem segít megelőzni ugye a későbbi problémákat is. Például, ha valaki időben elkezd tartalékot építeni, átnézni a kiadásait, vagy előre tervez ugye nagyobb célokra, akkor kevésbé lesz kiszolgáltatott egy váratlan helyzetben, és ha tudjuk, hogy hova szeretnénk eljutni, legyen az egy biztonsági tartalék, saját otthon, gyermekem jövője, vagy egy nyugodtabb nyugdíjas év, nyugodtabb nyugdíjas évek, akkor sokkal könnyebb jó döntéseket hozni, és a legfontosabb talán az, hogy már az első lépés ugye a bevételek kiadások átlátása és egy kisebb rendszeres összeg félretétele tényleg elindíthat egy olyan folyamatot, amely hosszú távon aztán érezhetően javíthatja a család pénzügyi helyzetét.
1: Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy negatív elmozdulás nem csak a megtakarítások terén tapasztalható, hanem maguk a lakosok is egyre pesszimistábbak, mivel mostanra az emberek közel fele úgy érzi, hogy sokkal rosszabb pénzügyi helyzetben van, mint korábban. Az ilyen érzések vagy megélések azok inkább pozitívan vagy negatívan hatnak a spórolás vagy a tartalékképzésre, tehát mik a természetes emberi reakciók úgymond egy ilyen helyzetben?
2: Én azt veszem észre, hogy most ez a helyzet inkább arra motiválja az embereket, és jobban felnyitja a szemet arra, hogy az a vastartalék az nagyon fontos, hogy ott legyen, és többen gondolkodnak most szerintem azon, hogy a jövőben hogyan készüljenek fel ugye ilyen váratlanabb helyzetekre. Jók ilyen felmérések, nekünk is felnyitja a szemünket, úgyhogy remélhetőleg javul ez a tendencia.
1: Ugyanakkor így az emelkedő megélhetési költségek és a mélyülő megélhetési válság árnyékában sokan eleve ugye küszködnek a tartalékképzéssel, mellé még a bevételeik is csökkennek, a kiadásaik folyamatosan nőnek, és úgy gondolják, hogy a tartalékképzés az teljességgel lehetetlen. Nekik egyébként mit lehet tanácsolni? Ők inkább kérjék szakember segítségét, hogyha ennyire elveszettek, vagy saját hatáskörben is tudnak olyan változásokat eszközölni, amik mondhatni azonnali sikert hozhatnak.
2: Igen, sokan ugye azt gondolják, hogy csak akkor érdemes megtakarítani, hogyha nagyobb összeget tudnak félretenni, pedig ez egy tévhit. Ugye a legfontosabb nem az összeg, hanem inkább a rendszeresség. Tehát én mindig azt javaslom, hogy nézzük meg először, ugye, hogy mennyi pénz érkezik a háztartásban, mennyi a kiadás, és ugye ez alapján jobban át tudjuk látni, könnyebben meghatározni azt az összeget, ami esetleg minden hónapban reálisan félretehető. Ugye nagyon jó módszer ugye az automatikus megtakarítás, amikor ugye, ha megérkezik a fizetés, akkor egy előre meghatározott összeget mondjuk rögtön elkülönítek egy külön megtakarítási számlára, így ugye nem azt tesszük félre, ami hónap végén marad, mert sokszor nem marad semmi, hanem először hát időzőjelben magunknak fizetünk, ugye. Az interneten nagyon sok lehetőség van, nagyon sok befektetési lehetőség, nagyon vigyázni kell ugye arra, hogy a pénzünk biztonságban legyen, vannak olyan megoldások, ahol a vésztartalékunkat mondjuk egy stabil hozamú alapba tudjuk tenni, amely bármikor hozzáférhető, hiszen a vésztartalék az arra van, hogy ugye rögtön hozzá tudjak férni, viszont ha hosszabb távú céljaim vannak, mondjuk lakásvásárlás, nyugdíj, stb., ott már ugye megint más megoldások jöhetnek szóba, tehát én javasolnám szakember megkeresését, hogyha nem vagyunk a témában annyira otthon inkább.
1: És hogyha a kiadásainkat szeretnénk tudatosan követni, akkor milyen fizetési megoldást érdemes alkalmazni? Készpénzt, vagy jobban járunk, ha mondjuk inkább a kártyát, esetleg az applikációkat, vagy valami hasonló megoldást innovatívabb oldalról?
2: Igen, hogyha a cél, hogy jobban fájjon, hogy kiadjuk a pénzt a kezünkből, akkor nyilván a készpénz lesz a nyertes, mert ott jobban meggondoljuk, ugye, hogy abból a pénztárcából ki kell vennem azt a pénzt, érzem, látom, ahogy csökken ugye az az összeg, viszont utána az utána követés az ugye nehezebb, tehát ilyen esetben például vannak, akik otthon Excel táblázatba írják a kiadásokat, vagy akár csak egy füzetbe is, viszont hogyha már ugye kártyával fizetünk, akkor már nagyon sok banknak van már olyan banki applikációja, hogy automatikusan szét van szortírozva, ugye, hogy mennyit költöttem élelmiszerre, szórakozásra, tehát hogy ott meg nagyon szuper, hogy bejelentkezek, és látom kategóriába, hogy mire költöttem. Ez szerintem mindig egyénfüggő.
1: A lakosok egyre elégedetlenebbek az anyagi helyzetükkel, így mostanra a polgárok közel fele úgy érzi, hogy sokkal rosszabbul él, mint egy évvel ezelőtt. Terül ki az Ipsos ügynökség felméréséből, amely tanulságait az elmúlt percekben Baráth Kinga pénzügyi tanácsadóval, a pénzügy munkatársával tekintettük át. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
2: Én köszönöm, szép napot!

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Olaszország csizmasarka, a napsütötte pulya, a hófehér fallal és kúpos tetővel épített házikóiról, a trullikról híres. Ha ide látogatunk, meg kell ismernünk a dél-olasz délutánok szent és sérthetetlen rituáléját, az úgynevezett penikellát. Délután 1:30 és 1:30 között pulya szárazföldi részén szinte teljesen megáll az élet. Bezártak a boltok, a gyógyszertárak, a múzeumok, sőt még a benzinkutak kasszái is. Ilyenkor a helyiek alszanak, vagy a családjukkal vannak, és az utcákon síri csend honol. Turistaként óriási tiszteletlenség ilyenkor hangoskodni, az autóval dudálni, vagy zajongani a lakóövezetekben. Ha pedig Alberobellóban, a trullik fővárosában járunk, tartsunk be még egy fontos szabályt. Sok trulli ma is magánház, ahol helyiek élnek. Bár a tulajdonosok hozzászoktak a látogatókhoz, soha ne lépjünk be az udvarukra hívás nélkül, és ne másszunk fel a tetőikre egy jobb fotó reményében, mert ezt a rendőrség is bünteti. Mert pulya igazi szépsége nem csak a fehér falakban és különleges házikókban rejlik, hanem abban a nyugodt életformában is, amelyet a helyiek évszázadok óta őriznek.
2: Ismét megdőlt az országos melegrekord, Alsó-Palojtán ma 42,2 fokot mértek. A belügyminiszter szerint az ukrajnai dezertálások miatt fokozódhat az illegális migráció. Visszatértek Kassára, a magyarországi Szalonnára költözött roma családok. Jövő kedden választ új köztársasági elnököt a Magyar Országgyűlés. Holnap egy kissé fellélegezhetünk, 40 fok helyett már csak 27-33 fok közt alakulnak a nappali maximum.
0: Napzárta Kis Balázsa.
2: Részletes híreink. Újabb abszolút hőmérsékleti rekord dőlt meg ma Szlovákiában. A Hidrometeorológiai Intézet délután 42,2 Celsius fokot mért Alsó-Palojtán a Nagykürtösi járásban. A meteorológusok szerint az adatok egyelőre operatív jellegűek, ezért még változhatnak. Az előző országos rekord mindössze egy nappal korábban, szerdán született, akkor Garamkövesden 41,4 fokot mértek. A vízparton valamivel kisebb a szervezet túlmelegedésének kockázata, de ez nem jelenti azt, hogy automatikusan elkerülhető, figyelmeztetnek a szakemberek. Fontos a fejfedő viselése, a megfelelő folyadékbevitel, a napvédő krém használata és a rendszeres hűtés. Ha valaki a vízparton sem védekezik megfelelően, nincs rajta kalap vagy sapka, nem iszik elegendő folyadékot és közvetlen napsugárzásnak van kitéve, gyorsan bekövetkezhet a túlmelegedés, mert a szél vagy a víz közelsége miatt kevésbé érzékeli a hőséget. A szakemberek könnyen emészthető ételek, például gyümölcs, zöldség, szárított gyümölcs vagy diófélék fogyasztását javasolják, italnak pedig vizet, ásványvizet vagy izotóniás italokat ajánlanak. A tetőző hőhullám a Baromfi ágazatot is súlyosan érinti, a szárnyasok is nehezen viselik a hőséget, közölte Lubomír Urban, a Szlovákiai Baromfi Tenyésztők Uniójának sajtótitkára. Bár a csarnokokban nagy teljesítményű klímaberendezések működnek, és a szárnyasoknak elegendő tere van a mozgásra, hozzáférnek az ivóvízhez és a táphoz, a tenyésztők a csirkehizlalás és a tojástermelés terén is visszaesést tapasztalnak. Lényegesen kevesebb takarmányt esznek, visszaesett a csirkék napi súlygyarapodása, viszont nőtt az elhullás, különösen a vágásra érett állományban, jegyezte meg Lubomír Urban. Az Agrárminisztérium 1 millió eurót biztosít az Állami Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Felügyelet számára, mintegy 150 hűtőkonténer megvásárlására a kilőtt vaddisznók tárolásához. Richard Takács tárcavezető szerint az eszközöket elsősorban azokban a térségekben helyezik el, ahol nagy a vaddisznó állomány, illetve ahol aktívan terjed az afrikai sertéspest is. Elsőként a trencséni, valamint a zsolnai és a nagyszombati nyugati régió érintett területein telepítik a konténereket. Egy körülbelül 6500 euró értékű hűtőboxban mintegy 10 vaddisznó helyezhető el, addig, amíg elkészülnek a fertőzésre vonatkozó vizsgálatok eredményei. Szlovákiában a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a vízmegtartó intézkedések kiépítésére és támogatására, jelentette ki Filip Kuffa környezetvédelmi államtitkár. Arra is figyelmeztetett, hogy a rendkívüli szárazság miatt jelentősen nőtt a tűzveszély. Azt kérte a lakosságtól, hogy legyenek különösen óvatosak a tábortüzekkel, az eldobott cigarettacsikkekkel és általában a nyílt láng használatával, mert a kiszáradt füves területeken könnyen keletkezhet tűz, amely gyorsan átterjedhet az erdőkre is. Filip Kuffa szerint a szárazság nem csak Szlovákiát, hanem egész Európát sújtja, ahol idén az elmúlt évtizedek legnagyobb leégett területeit regisztrálták. Az Emberek és Várak projekt jövőre is folytatódik Szlovákiában, célja a kulturális örökség, főként várak felújítása. Részletek Mezőszállási Márktól.
3: A szlovák munkaügyi minisztérium szerint jövőre is folytatódik az Emberek és Várak nevű nemzeti projekt. Ezt Erik Tomás munkaügyi miniszter jelentette be a Lietava váránál tartott sajtótájékoztatón. A programra várhatóan hasonló összegű támogatás jut majd, mint idén, amikor több mint 6 millió eurót különítettek el rá. A projekt célja kettős. Egyrészt a kulturális műemlékek, főként várak felújítása, másrészt pedig munkabiztosítása olyan embereknek, akik nehezebben találnak állást.
4: Teší ma, že aj v tomto roku môžeme obnovovať spolu 34 takýchto kultúrnych pamiatok.
3: Rúlok annak, hogy ebben az évben is együtt újíthatunk fel 34 ilyen kulturális műemléket, 30 várat, 2 kolostort és 2 kastélyt. Természetesen annak is örülök, hogy először vagyok ezen a helyen, és hogy ez a gyönyörű Lietava vára is bekerült ebbe a programba már a várak felújításának kezdetétől. El kell mondanom és ismét hangsúlyozom, hogy a várat újítunk projekt azért különleges, mert egyrészt helyreállítjuk kulturális örökség, másrészt munkát adunk olyan embereknek, akik nagyon nehezen találnak maguknak munkát. Ezen a projekten Szlovákia szerte az összes ilyen várnál közel 500 ember dolgozik, nyilatkozta Erik Tomás. A turisztikai tárca közben 30 szlovákiai vár és kastély kivilágítását tervezi. Ha a projekt támogatást kap, jövőre 5 műemlék dísz kivilágítása valósulhat meg.
5: Momentálne sme sa zamerali na obnovu steny poligonálneho bastiónu a obnovu klemby hradnej.
3: Jelenleg a sokszögű bástya falának felújítására és a várpince boltozatának helyreállítására összpontosítunk. Természetesen folynak a terület karbantartási munkálatai, valamint régészeti és egyéb munkák is. Rengeteg a tennivaló itt, ezért nagyon örülünk majd, ha jövőre ismét bekapcsolódhatunk a projektbe. Nyilatkozta Jana Chobotová, a Lietavai vár megmentésére létrejött egyesület projektmenedzsere.
2: Elhagyta a magyarországi Szalonna települést az a két roma család, amely az elmúlt hetekben a kassai Lubina nevű illegális telepről költözött a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei községbe. A családok július 31-én pénteken távoztak, de egyelőre nem tudni, hogy véglegesen vagy csak ideiglenesen hagyták-e el a települést. A két családban több iskoláskorú gyermek, valamint 3 év alatti kisgyermekek és egy csecsemő is élnek. Viktor Teru, szlovákiai roma aktivista, a hátrányos helyzetű roma közösségeket segítő Resdi szervezet vezetője megerősítette, hogy a családok jelenleg ismét Kassán vannak, és visszatértek korábbi kunyhóikba, amelyek azonban részben már lebontott állapotban vannak. Jövő kedden választ új köztársasági elnököt a Magyar Országgyűlés. A titkos szavazás várhatóan délelőtt 9 óra 40 perckor kezdődik, az eredmény pedig a szavazatok összeszámlálásával együtt körülbelül 1-1,5 órán belül megszülethet. A megválasztott államfő közvetlenül a voksolás után leteszi hivatali esküjét, majd beszédet mond a parlament plenáris ülésén. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök Hallerné Nagy Anikó tájékoztatása szerint előzetes bemutatkozó beszédre ezúttal várhatóan nem kerül sor. 14. Leó pápa ma Assisi-be látogatott, ahol részt vett a Go Franciscan Youth Meeting 2026 elnevezésű európai ifjúsági találkozó zárónapján. Az esemény a Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára meghirdetett jubileumi év része. A pápa arra buzdította a fiatalokat, hogy álljanak ki a fundamentalizmus ellen. Kiemelte, Szent Ferenc követése azt jelenti, hogy megértjük az evangéliumi radikalizmus valódi jelentését, amely nem azonos a szélsőséges gondolkodással. 14. Leó szerint a hatalom kultúrájának elutasítása és a szeretet civilizációjának építése olyan döntések, amelyeket nem mindig könnyű elfogadni, de Szent Ferenc példája azt mutatja, hogy az evangéliumi radikalizmus éppen a fundamentalizmus ellentéte. A múlt heti több tízezer migráns részvételével történt ceutai határátlépési kísérlet után ismét tömeges bevonulásra szólító felhívások terjednek a marokkói közösségi oldalakon. A tervek szerint az újabb menetet augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén indítanák a spanyol exklávé irányába. A résztvevők találkozási pontja a Ceutával határos marokkói Fnídik városa lehet. Spanyol tényellenőrző szervezetek szerint a felhívásokat a Facebookon terjesztik, az Instagramon hirdetik, a szervezést pedig a WhatsAppon végzik. A spanyol és marokkói hatóságok egyelőre figyelemmel kísérik a helyzetet. A tűzoltók ma is folytatták a küzdelmet a kiterjedt erdőtüzekkel a Nyugat-Balkánon, ahol a hőmérséklet ezekben a napokban a 40 fokot is eléri. A több napja tartó hőség és az aszály kedvez a lángok terjedésének. Szerbiában egy Belgrádtól mintegy 80 kilométerre keletre fekvő településen egy férfi életét vesztette, miután elvesztette az ellenőrzést a háza közelében gyújtott tűz felett. A rendőrség az eset kapcsán ismételten arra figyelmeztette a lakosságot, hogy a száraz időszakban rendkívül veszélyes tüzet gyújtani. A hatóságok szerint az ilyen felelőtlen magatartás súlyos következményekkel járhat.
6: Sport. Zsigárdi László.
7: Mint ismert, a Ferencváros tegnap este 1-0-ra legyőzte a lengyel Zabzsét a labdarúgó Európa Liga harmadik selejtezőkörének odavágóján. Borbély Balázs vezetőedző elégedetten beszélt a győztes gólszerző Máriusz Korbúról és a középpályásairól, viszont hatékonyságban és az ellenfél kontráinak megfékezésében is javulást vár a jövő csütörtöki visszavágón. Az Zabzse szlovák vezetőedzőjét, Michal Gasparikot különösen bosszantotta, hogy csapata olyan szituációból kapott gólt, amelynek veszélyére már menet közben figyelmeztette játékosait. Ma este játsszák a labdarúgó konferencia liga selejtező harmadik fordulójának első mérkőzéseit. A Dac 20 órakor a nagy esélyes Twente otthonában lép pályára. Mint ismert, a hollandokat az Európa Liga második selejtező körében a Ferencváros búcsúztatta 4-3-as összesítéssel. A Debrecen a Nagyerdei stadionban 19 órától a dán FC Kopenhágával méri össze erejét. A Győr szintén 19 órától a lett Riga otthonában mérkőzik. A visszavágókat egy hét múlva rendezik. A magyar válogatott Vitális Milán a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. Sajtóhírek szerint a görög klub 2,5 millió eurót fizet a 24 éves középpályásért, ez győri klubrekord. Martin Horváth ezüstérmet harcolt ki a Skeet döntőjében a Wroclawban zajló U23-as sportlövő Európa-bajnokságon. Guzi Blanka az A csoportból döntőbe jutott az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon. A B csoportban szerepel Erdős Rita és Bauer Blanka. Az elődöntős mezőny második fele 17 órakor kezdett. Marozsán Fábián 5-7-6-2-4-6 arányú vereséget szenvedett az olasz Matteo Arnalditól a montreali tenisztorna második fordulójában. A torontói női viadalon Udvardi Panna 6-2-6-4-re kikapott a japán Osaka Naomitól, Bondár Annát pedig a belga Elizé Mertens búcsúztatta 6-3-4-6-4-6 arányban.
6: Időjárás.
2: Estig még érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, az ország déli részében 35-39 fok közötti értékeket mutatnak a hőmérők. Éjszaka főként az északi ország részben már záporok, zivatarok is kialakulhatnak, akár intenzívebb formában is. Másút füllet marad a levegő. Holnap némileg enyhül a rendkívüli forróság, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, záporokkal, zivatarokkal is számolhatunk. Kedves hallgatóink, ez volt a Napzárta, a Pátria Rádió adászáró hírműsora 2026. augusztus 6-án csütörtökön. Kubányi Péter hangmester nevében is Kis Balázs hírszerkesztő köszöni a figyelmüket. Friss hírekkel holnap reggel 6 órakor jelentkezünk ismét. Hallgassanak bennünket pénteken is, mi számítunk az önök figyelmére. További szép estét, a viszonthallásra!
8: A nyári hőség ellenére is várjuk Önöket a pénteki nappaliban. Dékány Nikolett színésznővel nem csak a Pramen című Karlovy Varyban díjnyertes cseh-szlovák-magyar filmdrámáról beszélgetünk, hanem az anyaságról és a színházról is. Heti gasztro rovatunkban Kosár Lajos Luigival a halakról, a tengeri herkentyünkről és néhány igazán különleges vízi finomságról beszélgetünk. Lesz jogi rovat is dr. Ulekla Ildikóval, aki az ingatlan vásárlás rejtelmeibe vezet be minket, és felhívja a figyelmünket néhány buktatóra is. Valamint megemlékezünk az ABBA zenekar idén 50 éves világslágeréről is, amelyik minden buli elengedhetetlen része. Fica János vagyok, várom Önöket péntek reggel 9 és dél között itt, a Pátria Rádióban.
9: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.

rastie chuť a nikdy nie je dosť. Keď pohár pretečie,